Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy most egy igazán friss július 24-i megjelenés Lloydtól, akit már nem kell bemutatni a Rádió 1-eseknek, generációjának egyik legmeghatározóbb pop énekesnője Németországban, több mint 370 millió streammel, 5 egymást követő top 5-ös rádiós játszási listás helyezéssel, valamint a Blinding Lights című daláért járó platina lemezzel büszkekedhet Brazíliában. Például ez a Golden Summer, egy igazi nyári zene.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órát is megtöltöttük annyi Rádió 1-es kedvenccel, amennyi belefér, a legmenőbb DJ-k, énekesek, énekesnők csapatok. Ezzel a dallal kezdünk nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Lennék mennek nálatok, reggel nagyon szeretem a Bestit, mert jók a poénjai, napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó,

kedvencem a srácoktól, amit pedig bekészítettem, az nem egy klasszikus értelemben vett mashup, de visszaköszön egy korábbi popzene, Amy McDonald és a This is the Life. Sleep Tonight, Sam Feltel és Rehab-el közösen készült a dal.

0: manchesteri szinti pop és a diszkó találkozása. Purple Disco Machine 2010-es évek legelejére ment vissza, és leporolt egy Hertz klasszikust. Wonderful Life 2025 jön mindjárt.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztusról már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: jó egy csak igazi mai sláger, egy kamrád barátunk például, aki hát szerintem most valami óriás terápiában lehet. Az új album cím ez az, hogy Try Not To Panic, vagyis próbálj még ne pánikolni. Hát ugye ez a dala meg a Hug Yourself, az öleld meg saját magad, egy félresiklott párkapcsolat utolsó felvonásáról szól, amikor a csalfa felett már így lélekben elengedi a másik, és úgy van vele, hogy figyelj, tudod mit, öleld meg saját magad. A végig is mondhatott volna ennél csúnyábbat is. Comrade, hug yourself. Ezt hozom már is.
1: Hey everyone, this is Comrade and you're listening to Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az a dal, ami 2026-ban az egész világot egyesítette, hát legalábbis a foci rajongókat mindenképpen, Shakira és a Die Die. A kifejezés olaszul annyit tesz, hogy gyerünk, gyerünk, de a dalban japánul, spanyolul, franciául és angolul is felhangzik ez a lelkesítő üzenet. Shakira mellett pedig ne feledkezzünk el a társ előadóról, a nigériai sztárról, Burna Boyról. Szóval a dalban egyszerre keverednek az afrikai és a latin zenei hatások. Die Die, hozom már is a Rádió 1-en.

rádió egyen csak igazi mai sláger megy, a folytatásban egy picit R&B, egy picit pop, tropical house, egy csipetnyi reggaetonnal, csak az íze kedvéért. Hozom a spanyol származású brit énekesnőt, Mabelt, aki ezzel a dallal nyitotta a 2019-es évet, a Billboard magazin gyorsan megválasztotta a nyár dalának az USA-ban. Arról szól, hogy valaki szakít, kikerül egy toxikus párkapcsolatból, és aztán nagyon magára talál, és azt üzeni a volt párjának, hogy te figyeljél, ne hívogassál, don't call me up. When I'm under

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Várhatóan teljesen felépül majd a Gripen baleset pilótája, közzétették a mentőszolgálat kiérkezési statisztikáit. Már nincs krízis helyzet a villamos energiaellátásban, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, túl van a műtéten, és várhatóan teljesen felépül majd a Gripen baleset pilótája. A vadászgép gyakorlat közben szenvedett balesetet Szolnoknál, a pilóta a katapultáláskor sérült meg, a gerincét kellett megműteni. A baleset okait még vizsgálják. Betegelégedettségi program indulhat ősszel, erről az egészségügyi miniszter beszélt. Hegedű Zsolt azt is elmondta, végrehajthatják a kórházi várólisták csökkentését célzó programot is. Azt is hozzátette, tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát. A tárcavezető kitért arra is, hogy jövő év elejétől önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság működik majd. Közzétették a mentőszolgálat kiérkezési statisztikáját, a stat.mentők.hu már elérhető, az oldalon havonta frissítik majd az adatokat. Attól kezdve, hogy a segélyhívást fogadják, valamivel több mint 26 percet vesz most igénybe, hogy a mentőegység a helyszínre érkezzen. Azt hozzátették, nem átlagról, hanem mediánról van szó, az esetek 90%-ában van ennyi időre szükség a kiérkezéshez. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója azt mondta, a cél, hogy ezt az időt 15 percre csökkentsék. Csapjuk rá a telefont az unokázós csalókra. Varga Balázs, az ORFK bűnmegelőzési osztályvezetője azt mondja, ismét egyre gyakoribbak ezek a csalástípusok. Az elkövetők viszont új módszerekkel is próbálkoznak, rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, úgy próbálnak ráijeszteni az idős áldozataikra. Az óvadékként kért pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz.
3: Amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefon, tudatosnak kell lenni, és fel kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal.
2: Már nincs krízis helyzet a hazai villamos energiaellátásban. Visszavonta besorolását a MAVI, mivel normalizálódott a villamos energiarendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelő kapacitás és a tartalék már biztosítja az ellátást. Ma délután látjuk többet a napot, számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 28-29 fokig melegszik a levegő. Holnap is sok napsütésre készülhetünk, esni már kisebb eséllyel fog, északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Sokfelé megérénkül, megerősödik.

0: viszont a szél. Péntekre sem mondanak jelentős változást, tovább melegszik a levegő, 36 fokot is leolvashatunk majd a hőmérőkről. Szombaton ez már nem lesz így, több helyen eshet majd, és néhány fokkal visszahűl a levegő.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
0: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években, a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hány inger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most a folyton megújuló popstar színésznő Lady Gaga. Hát tessék, ebben is hasonlít egyébként Madonnához, akihez ugye nagyon hasonlítgatták a karrieri elején. Ez a megújulásra, folyamatos megújulásra való képesség, hát ez mind a kettőjükben ott van. És nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy nem nagyon hozza lázba az a fajta zene, amit kizárólag a mesterséges intelligencia készít, de szerinte az ember sosem fog

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztusról már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Gripen ügyről beszélgetünk majd, mindjárt hívunk egy pilótát, ugye Topit már sokszor beszéltünk vele, mert hogy ugye hát biztos mindenki olvasta, hogy egy rakétákkal felfegyverzett Gripen tulajdonképpen, hát ugye mondhatni lezuhant, a pilóta katapultált, az utolsó pillanatig a gépen maradt, és végül is a kifutópálya mellé sikerült a szolnoki reptérre elkormányozni ezt a Gripent. A katapultált a pilóta, miután egyébként ugye hát elvitte lakott területről a gépet, elmanőverezett vele, és a pilóta állapota tegnap még súlyos volt, nem életveszélyes, ezeket hallottuk mentőhelikopterrel, ugye Honvéd kórházba szállították, de tudták, hogy baj lesz, mert a tűzoltóság már ugye kivonult a Gripen becsapódása előtt a szolnoki helikopterbázisra, és a vadászgép aztán ugye földet ért. A honvédelmi miniszter pedig elmondta, hogy vészjelzést adott le a gép, és amikor már menthetetlen volt, akkor a pilóta katapultált. A katapultás után a gép megállt, kigyulladt.
2: De várj,
1: és
2: akkor ő még le tudott szállni.
1: Ő még elvileg azt úgy veszem ki a cikkekből, hogy ő le tudta tenni ugye, valahogy a gépet még a szolnoki reptérnek a kifutójára.
3: Sőt, igen. Hogyha jól értelmeztem, vagy olvastam, akkor nagyjából a landolás közben, tehát majd, hogy nem a kifutón katapultál.
1: Igen, a kifutónő úgy döntött, hogy katapultál, a leszállás előtt néhány másodperccel, ugye, és hát Kecskeméten szálltak föl, de Szolnokra sikerült elmanőverezni a gépet. Tapasztalt pilótáról van szó, 2000 órát repült, nemzetközi műveletekben is részt, és hát azt tudni, vagy azt szereti, hogy mikor repülhet újra. Igen. De ez milyen jó kérdés.
2: Igen, hogy van benne tűz, van benne spiritus, mert ez a kilövöd magad egy ilyen gépből a katapulta, az ugye olyan terhelést ad a szervezetnek, hogy úgy azt gondolnád, hogy utána azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ebből még egyszer nem kérek. Ő meg megkérdezte, hogy mikor mehetünk.
1: Igen. Komoly. Hát ugye ezt mondják, hogy ez a katapult, ez ugye ez arra van kitalálva, hogy életben maradjál.
3: Tehát,
1: hogy
3: néha leviszi a kezed.
1: Néha lehet, hogy leszakad a kezed, a lábad, de akkor is a katapult működött.
3: Igen.
1: Tehát az a lényege, hogy a pilóta valamilyen úton módon életben maradjon. Mindegy, hogy lehet, hogy hiányzik egy lába vagy a keze, de jól működött, mert hogy sikerült a pilótát életben tartani.
3: A géncsérülés termedett egyébként. Ma műtik, ha jól tudjuk.
1: Igen. Ma úgy néz ki, hogy meg is műtik. És hát itt olvasgatja az ember, hogy mi történik itt a katapultálás előtt, hogy hány döntést hoz meg a pilóta, hogy milyen gyorsan kell cselekedni, hogy ezt hányszor gyakorolják, ugye szárazon, mert hogy érezben ezt nem tudják, és hogy ez milyen terhelés a szervezetnek, és mi történik, ez egészen megdöbbentő. Hogy ott milyen erőhatások vannak, egy 80 kilós emberre hány tonnányi erő hat egy pillanat alatt, hogy milyen magasan lő föl téged ez a szerkezet, hogy katapultál. Ez azért sokszor láttuk már ilyen vadászgépes filmekben, meg Top Gunban, úgy menni generáció fölnőtt, de hogy azért ez élesben milyen durva helyzet lehet. Nem, hogy ott ezt a döntést meg kell hozzad, és meg kell rántanod a kart.
2: Előtte ugye mennyi minden van, mert az az első parancs, hogy lakott terület fölől menjél el. Hogy akkor még nem az életeden gondolkozol, hogy mikor tudod magad kilőni.
1: Igen, először ugye, a gépet, igen, meg a lakosságot menteni.
2: Menteni, kimenni olyan helyre, ahol nincs veszélyben a lakosság. Akkor utána még gondolom van egy ilyen szabályzat, hogy hány százalékos sérülésig a gépet mentened kell. Azért ez egy nagyon sok milliárdos gép, vagy nem tudom mennyibe kerül egy ilyen, de biztos, hogy nem olcsó.
1: Nem két forint.
2: És igen, akkor utána mondják azt, hogy jó, Sanyika, most már húzd meg.
3: Ezt vajon kiképzés folyamán bárhogy tudják modellezni?
1: Nagyon sokszor. Magát, hogy mi az a protokoll, hogy húzod meg, hol van a kar.
3: Igen, tehát hol akar még
1: testhelyzeteket. Én szerintem katapulttal nem lövik ki őket, de mindent a kilövésig az gyakorol. Ja, mindjárt megkérdezzük Topit. Nem a 20-ason hívtuk, hanem a 30-ason. Szabó Zoltán egykori vadászpilóta. Topi, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a rádió egy hallgatóit. Igen, szívjátok a vérebet, ez a 20-as.
1: Ez rajtad van. Na jól értjük, hogy tulajdonképpen ő letette még a szolnoki reptéren a gépet, valahol a kifutó valamelyik részén, és utána katapultált?
4: Ez számomra is egy ilyen rejtély, mert ugye ellentétesen hallom az egészet. Egyszer volt, hogy bejövettel máskor a földön, ezt nem tudom. Tehát nem akarok butaságot mondani. Én nekem se tiszta teljesen, hogy mi történt tényleges, hogy földet ért és gurulás közben, tehát kifutás közben történt az egész. Ezt egyértelműen nem hallottam. Egy biztos, hogy ez készültségi gép volt, tehát olyan, hogy éles rakétát, éles fegyverzetet, de ez természetes. Ugye látva ilyen különféle posztokon, hogy hát igen, mit keresnek ott, azért, mert ez egy természetes dolog teljesen, hogy a készültségi repülőgépek repülnek.
2: De ez azért van, mert fenn vagy a levegőbe, kapsz egy riasztást, hogy megtámadták Magyarországot, akkor neked már nincs időd arra, hogy leszállj, fölfegyverezd a gépet, hanem egyből tudsz menni a harcba? Ez ezért
4: részben,
2: van?
4: Nem, részben igaz, azért, mert a kiképzési repüléseken, a gépekben, a vadászgépek benne van a karhatalmi lőszer, pont ezért. Tehát aki kiképzett egy feladatra, egy ilyen helyzet is van elég üzemanyaga, akkor át tudják vezérelni, egy más feladatra. Ennél ebben a helyzetben meg ez készültségi szolgálat éles rakétákkal, éles fegyverzettel mennek, azért, mert gyakorolnak. Egyetlen egy dolog van, hogy sokszor az embernek egy kapcsoló, például a 29-es esetében egy kapcsoló volt az, hogy megnyomom a grőgombot, mindent, de egy kapcsolótól függ, hogy a, például a rakéta elmegye vagy nem megy el. Tehát attól is függhet. Tehát ez egy éles helyzet, így gyakorolnak, sokszor van, hogy éles riasztás is van, gyakorló riasztás. Ez a gyakorló riasztásoknak a célja, hogy az állomány begyakorolja folyamatosan, képes legyen arra, hogy a feladatát elvégezze, meghatározott normaidőket teljesítsen, hogy fel tudjon szállni, és végre tudja hajtani feladatát.
3: Te annó egy MiG-ből katapultáltál, ez 2005-ben volt talán, ha jól emlékszem.
4: Igen, így van.
3: Mik az állomásai, tehát mik a stációi egy ilyen folyamatnak? Tehát honnan indul és hova érkezel? Nyilván.
4: Kabinból indul és kifelé megy.
1: Nem akármilyen erőhatással.
4: Ez a honnan indul, igen.
1: A döntést te hozod meg, tehát nem szólnak a füled, hogy katapult, te az a saját döntésed a vége, hogy meghúzod a kart.
4: Így van. A pilótának a feladata az, hogy mikor hajtja végre, hogyan hajtja végre. Én még repültem 25 év alatt 25 ember halt meg olyan gépben, ami katapult rendszerű gép. Nagyon sokszor nem tudják, nem későn reagálnak le. Nagyon sokat számít az, hogy milyen feltételek vannak a katapultáláshoz. És hogyha valaki ezt időben látja, és időben meghozza döntést, ezek lényeges dolgok teljesen. Például a testhelyzet fenntartása. Mennyire állítom be a katapultcégnek a magasságát? Ez is az életet befolyásolja, mert például 29-es esetében, hogyha túl magas emelted a katapultcéget, hogy jobban kilássál, és túlmentél bizonyos síkon, akkor magasabbul volt a sisakod, mint a katapultcégnek a teteje, és ha nem ment el a kabintető, akkor 0,5 másodperc múlva átlőtt téged székestől a kabintetőn keresztül, és nincs meggyöngített rész benne. Így gyakorlatilag a fejed először érintkezik a kabintetővel, és azonnal meghal az ember.
1: Mert ugye az van, hogy elvileg ez úgy van kitalálva, hogy egy bizonyos sebességnél tudsz, hogy nyílik a kabintető, azt letépi a szél elvileg, és ti már sima pályán mentek fölfelé kabintető nélkül.
4: Ez így van, tehát sokan azt gondolják, hogy a kabintető gyakorlatilag a szélkap alá, tehát a teleszkopok csak fellökik a kabintetőt, alá kap egy légáramlat, szél, mindegy, igen, és az ledobja, elviszi fejed fölül a kabintetőt, hogy ne legyen. De ha ez megszorult, mert ütközött vagy valami, akkor a 29-es esetében például 0,5 másodperc múlva átlőtt téged a kabintetőn keresztül, mindenestől.
1: Ezek orosz szerkezetek, vagy amerikai szerkezet? Ugye két nagy katapult szerkezet van.
4: Igen, kettő, de van több is. De ez a kettő fontos, a K-36-os az orosz, és a Martin Baker például a nyugati gépekben elterjedt katapultrendszer. Mind a kettő viszonylag magas, ilyen 98%-os mentéssel bír, és amit korábban mondtatok, hogy teljesen igaz, hogyha leszakad kezed, lábad, minden, akkor is életmentő funkciója. Itt az a lényege, hogy az ember életet megmentse.
1: Tehát akkor jól teljesít, leszakad a lábad, de életben vagy, akkor a katapult jól működött, mondhatni.
4: Így van. Itt is most a pilotozásom esetében az, hogy sérült, annak a katapultrendszer, ha nem meghibásodott, mint egy volt egy példa rá például az egyik Rippennél, ott nem teljesen úgy ment végbe, rajta maradt az ülés, és olyantól még nagyobb sérüléseket tud okozni. Az ülést az leválasztja a rendszer. Úgyis a 29-es esetében olyan 128 kilós maga az ülés.
1: Amiben van a rakéta. Az ugye, tudod, hogy hol akar, ugye nyilván ezt begyakoroljátok. Tehát fejed fölött, a szék alatt, hogy hol van maga a kar. Ez egy protokoll, amit te lefuttatsz, egyfajta sorozat, amit neked végig kell csinálni.
4: Ezt úgy képzeljétek el, hogyha amikor csináltuk az átküzdés minden típusnál, majd egy becsukott szemmel kellett tudnod, hogy melyik kapcsoló hol van. Hát ezt egyértelmű katapultot azt tudnod kellett, a másik meg mi földön ezt gyakoroltuk, ennyivel kiegészítem az előbb, amit ti mondtatok, még amikor én nem szálltam be beszélgetésbe, ott van egy földi, mi gyakoroltuk a földi katapultot, tehát beöltöző hajózós is, aki ruha, minden, beszállsz egy olyan, mint a 29-es kabinja, olyasmi, vagy épp egy 21-esnél, teljesen mindegy, mi volt. És akkor oda megy a szakember, egy műszaki földi szakember, a katapultos, és akkor mondja, hogy na akkor ilyen is, tudja blokkolni a dolgokat, tud különleges helyzeteket létrehozni, nem megy el az egyik rendszer, hogyan kell dobni a kabintetőt, egyéb ilyeneket, még a 21-es esetében, ez a 29-es tilos, mert ugye megismétli 0,5 másodperc van magát, és ki is lő téged, egy 5-7 méteres függőre és sínen, kiállíts mész, csak gyengébb patronnal, 11-es patronnal. Tehát testsúlyodnak a 11-szeresét kapod meg ilyenkor.
1: Hát viszont itt ugye az igazinál ott azt mondják, hogy olyan 18-20G, ami azt jelenti, hogy az olyan másfél tonna erő egy 80 kilós embernél, ugye? Hogy másfél tonna nehezedik rád egy pillanat alatt.
4: Ez így van, egy pillanatok alatt, és ez a másodperc töredéke igaz, de akkora elváltozás van, hogy például szoktam mondani, hogy a 12G-nél a szegecsek kiszakadhatnak, 14G-nél van az, hogy a lemezek leválnak. Normál repülésben bemutató, vagy bármi, vagy a légiharcnál például 9-10G-ket szoktunk belehúzni, mert 9G a maximális, de bele szokott csúszni 9-10G, az már tartósan nagyon durva. Az a túlterem.
1: És itt viszont a 20G van.
4: Így van.
1: Így mit érzel közben? Van valamit? Vagy csak egy ilyen írdatlan gyorsulás fölfelé, és azt se tudod, hogy mi van?
4: Ez talán hogy azt se tudod, hogy mi van. Az én esetemben, hogy elment a kabin tetőszegből, láttam, meg a kis határolók lecsapolnak, azt érzed, és utána szinte azonnal 4 másodperc múlva, ahogy megkusztod a kartonat, egy visszafordítatlan folyamat indul be, tehát nem tud beavatkozni, és kb. 4 másodperc függ a magasságtól, sebességtől, mert 4 másodperc normál helyzetben, hogy kinyílik az ernyőd. És ilyenkor, ahogy kimész, és gyakorlatilag nálam lelassult a katapultkarő meghúzás után, lelassult az idő, mert olyan bennülök, és 1, 2, 3, és nem történt semmit a bennülni, és lassított folyamatban indultam el kifelé. Azt éreztem. És utána becsuktam a szemem, vagy a 20G. A következő pillanat az, hogy láttam a zsinórzat, hogy kijön, meg hallottam a hangját, a súrogó hangot, és utána beállított engem, ahogy, mert ugye fenékkel felfele tól, légerámtak szembe, fenékkel próbált tolni, hogy minél kisebb terhelés érjen a levegő, ez a nagy sebességnél például feltételezik, és utána fordít be az ernyő. És tehát amikor mi kijön a szék, már két stabilizálja ernyő 29-esnél forró nagy sebességgel, hogy stabilizálja az ülésedet. Ezért van, hogy 90 fokos bedöntésnél például 100 méteren ki tud vinni, háthelyzetben földfelé lőve 200 méter neki az, hogy még akkor is megment az életedet.
2: Tehát ha fejjel lefelé repülsz,
4: 200 méterre viszintesen, akkor körülbelül biztosítani kell a kivetelt, de ha van 700 méterre például, akkor nem biztos, hogy meg fogod úszni, azért mert függ attól, hogy mekkora a zuhanási sebességet. Tehát, hogyha például lejössz egy 150 méter per szekundummal, egy másodperc a 150 méter, az nem viszonylag sok a kisgépes világban, de a vadászgépeknek a 29-esek 340 métert tesz meg egy másodperc a felfelé, lefelé. Meg tudja tenni. Ez azt jelenti, hogy egy 150-es varió, amikor jössz egy manőverben, az 700 méter a függőleges sebességnek az ötszörösét kell számolni, ami nem az, hogy elgondoltad, amikor végre is hajtottad, te cselekedtél, és elindítottad a folyamatot.
1: Azt a mindenit. Ezért milyen bonyolult ez a dolog, ugye? Csak azt olvasod, hogy katapultál. Aztán ugye nyilván a gerinc, meg a műtét, meg a helyrehozatal, meg a regenerációt, itt iszonyat sokat olvasni erről, hogy ez sejt szinten hogy hat az emberre, de tényleg, tehát hogy minden porcikádban ott van.
4: Azt mondták, hogy ilyenkor ez a nagy túlterelés azt mondja, olyan, mintha el kell képzelni egy kartonpapírt. Ugye ez a kartonpapír, vannak azok a kis rácsok, azok keresztmerevítők. A csontszerkezet hasonlóan, és amikor kap egy ilyen ütést, ezt a nagy terhet, akkor ezek beroskannak, és egy 2-3 évnek így magyaráztak, hogy újraépül az egész csontszerkezet szint. Ha kapsz egy ilyen rendszert, a belső szervek leszakadhatnak, azért van egy nagyon alapos vizsgálat, nekem is átolcseltik tetőtől talpig a legutolsó érrendszerig átnézték a dolgokat. Műszerekkel, és utána derült ki nekem, az emeri volt egy későbbi egy emeri, az mutatta ki nekem a lombáris ötösnél a gerincsérvet, meg a hátiban a gerincsérvet.
1: Kicsit megsillett a gerincet. Ilyenkor mi a protokoll, hogyha repülni képes a pilóta, akkor minél előbb felküldik, hogy oldják a traumát, vagy azért ez egy hosszú kivizsgálás, hogy kinek a hibája?
4: Nem, ilyenkor azon, hogyha fizikálisan és orvosiak nem hagyják át. Tehát azt mondják, hogy oké, te tudnál repülni, célszerű, nagyon sok helyen ez a bevált szokás, hogy visszaültetik a gépre a pilótát, hogy ne menjen a kedve, ne legyen belőle a dolog, hogy minél előbb vissza tudjon szokni a repüléshez. Én is azt éreztem, ez a személyes tapasztalatom, eltett egy 2 hét, és azt éreztem, hogy még egy tovább várok valamit, akkor lehet, hogy abszolút nem lesz kellett beülni gépbe. Tehát nagyon
1: mert hogy erősödött a félelem, amit okozott.
4: Nem félelemnek hívom.
1: Vagy szorongás, vagy nem tudom,
4: nekem a katapultálás után nagyon meglepő, de elszállt az adrenalin szintem. Tehát nincs adrenalin. Tehát, hogyha valami megijeszt, végignézem, vagy motor kicsúszik alól, és motoroztam GTR-1004-eset, tudom, te is motorozol, és volt, hogy kicsúszott alól, például a motor egy 30-40 fokot elcsúszott jobbra-balra, és egy teljesen hűvös fejjel végignéztem, és vártam, hogy megjelenjen utána az adrenalin, és nincs meg. Tehát nem jön meg egyszerűen. Ez nem egy
1: motorot. Ott a katapultnál ez elment a katapultnál.
4: Hes elment.
3: Figyelj, ilyenkor van kommunikáció az irányító toronnyal? Hát a torony ilyenkor mit tud csinálni? Ő csak végignézi, végig asszisztálja tulajdonképpen ezt a folyamatot? Ő tud ilyenkor tanácsot adni?
4: Igen, az én esetemben annyi volt, hogy a Molnár Gábor Bagira volt földön egy kis kézirádióval, torony külön egy rádióval, és ő neki, amit van a videón, az ominózus videó, ő nekem mondta, hogy fordul ki, barra katapultálj. De ez még egyszer, ez nem parancs, ez egy javaslat, és csak alattam voltak települések, rakétacsapatok, tanyák voltak, és ott kilőzi az ember magát, nem tudta, hogy hová megy a gép, nem tud kiszámolni. Uh-huh. És én abban fel voltam készülve, hogy gyakorlatilag meghalok, mert felrobban a gép, mert azt tanította az orosz, hogy amennyiben tűzüt ki és a tűzjelei nem szűnnek, azonnal hagyja végre a katapultálást, de lehetőség szerint fordulja a lakott települést. Ez így van írva. És én úgy éreztem, hogy most elmennék, akkor kimenne a gép, akkor becsapódik bárhová, nem tudnék úgy élni, hogy hová ment el. És ezért volt, hogy na, akkor az ember még tovább fordul, és utána lecsökkentettem a fordulatszámot, hogy ne a robbanást késleltessem, de nem robban be, meglepő módon. Ez olyan, mint egy lőporos hordomű, de nem tudok annak hozzáállni, hogy mikor fog berobbanni.
1: De ki kell vinned a lakott területről, tehát hogy az a te felelősséged.
4: Én úgy döntöttem, annak ellenére meg is halhat ilyenbe az ember, mert mondom, nekünk belevelték, hogy 5-6 másodperc, hogy berobban az egész hajtómű, egész gép. Tehát és amikor tudod, és nappali fényén láttam, hogy a baloldali hajtóművől lángoszlop jön ki, folyamatos lángoszlop, vagyis a jobb oldali áll, a bal alul is lángol, a jobb oldali is lángolt, a bal oldali is lángolt, és fordulat ugrált, és azt mondtam, hogy jó. És jönnek a nagyokosok, láttam ilyen izéteket, most is megjelennek ezzel kapcsán, hogy bepánikoltam, én nem pánikoltam, be rossz érzés volt, halálfélelem volt az, hogy a gyomrom összeszűkült, hogy meg fogok halni, meg szia család, de úgy éreztem, végig irányítottam az egészet, hogy mi lesz. A katapultás pillanata előtt a torony is beszólt, hogy 322-ig a gépet, ez egy index, katapultál, arra mondtam, hogy értem. De akkor előtte végignéztem már az egészet, hogy még egyszer, mit csináltam, mi volt a még hiba, mit lehetett volna tenni. Gázkart lehúztam még alapra, és onnantól fogok, puf, akkor hátra a fej, és akkor onnantól meghúzom a kart. Ahogy meghúzod a kart, tudod, ha lenézel, a fejedet nem tartod hátra, ezt külön gyakorolnunk kellett, mert ha lenézel például, akkor eltörik a nyakcsigolyád. Tehát akkora erő van ilyen kilövéskor, egyszer eltörik a nyakcsigolyád, és meghalsz abba a pillanatban.
1: Azt a mindenit! Nagyon kemény ez.
4: A lábadat is, ha kezedet van kész határól, lecsapja, hogy ne szakadjon le a kezed. A lábadat célszerű behúzni, ha nem, akkor egy behúzó heveder húzza be, de eltöri a lábszáradat, akkor is behúzza. De pont az, hogy nem maradhat, mert az alatta van a műszerfal alatta a lábad a pedáloknál. És ha nem húzza be a rendszer, vagy te nem húzod be, akkor ott marad a lábad.
1: Úristen. Fú, de kemény. Komoly.
3: Figyelj, most elindul...
1: Mennyi döntés, ez egy másodperc alatt, te jó Isten. Okay. Egy percünk van még, igen? Nem,
3: hát, hogy lesz most egy eljárás, tehát például most megvizsgálják azt, hogy indokolt volt-e a katapult használata, megtette mindent a pilóta azért, hogy megmentse a gépet, tehát hogy ilyenkor hogy zajlik egy ilyen eljárás? Uh-huh.
4: Ilyenkor azon, hogy csinálnak elméletek egy feljelentés az én esetemben is, hogy csak megtörtént egy baleset, és jön egy kivizsgáló bizottság, aki ugye ilyenkor arról nyilatkozni, hogy konkrétan mi történt, nem célszerű senkinek sem, mert ez a vizsgáló bizottságnak a feladata. És ők átnézik mind a külső, tehát akik voltak, akik látták a szemtanúknak a figyelembevételével, hogy mit mondanak, a külső rendszer, akik volt a videófelvételek, azokat megnézik, előveszik a maga a több oldalon álló, tehát nagyon több rendszer is van a Gripenben, ami figyeli, mint a fekete doboz, adatokat ellenőrizik, azt is, hogy te mozgatod a dászkat, belépte pedálnak, melyik kapcsolód, mikor kapcsolsz, mindent mutat. Tehát a sebesítő irányszöget, mindent mutat. És ezeket ők kielemzik, beteszik egy szimulátor, végignézik, hogy mi történt, és onnan meg, hogy megkeresik, hogy mi volt ennek az oka. És azért van ilyenkor a típus leállítva Magyarországon, leszőleg, hogy ezt hát, ha több éppen is előfordul.
1: Fölbukalt, ugyan az a probléma. És a végén megtörtént, hogy kis sárga csekben 50 000 forintben havi részletben elkezdik utalni a pilótának, hogy na nagyos, figyelj ide, akkor 38 000 forintért részletekben utald át a 23 millió dollárt.
4: Körülbelül megfosztában voltak ilyenek, hogy amikor olyan sérülés, és akkor azt mondják, hogy pilóta hiba, akkor terhelik egy bizonyos mértékben, nyilvánvaló nem a teljes mértékben, hogy akkor rabszolgálat maradja életed végéig, de bizonyos mértékben egy jelképes összeget, amit picit fáj az embernek, az
1: ki kell fizetni.
3: Azt a visszapillatot, legalább.
1: A bukós is.
2: Hogy lesz így 21 év után? Mennyit törlesztettél?
1: Igen. Végtörlesztetted már? Vagy még ha mondtak el?
4: Nem, hát én megadok egy bankszámaszámot, oda lehet nyugodtan. De nekem nem kell hálni. Én nagyon féltem attól, tehát én tartottam attól, amikor a földet értem, mert egy 12 méter per szekundumot csapottam be a földbe.
1: Hogy rányomják.
4: hogy nem az, és akkor ahogy becsapódtam, utána feküdtem, hogy mi volt az egész, mit tettem volna. És akkor megszólalt a sziréna, akkor volt a másik, hogy úristen, összeugrott a gyomrom, még földön fekve, sisak rajta minden, hogy úristen, igazi jelentés, papírunk a tiszteletbizottság, hozzuk, hogy nem hogy áll.
1: Mindez oroszul, Moszkvában. Igen. Zoli, mennünk el. Nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, amit elmondtál. Köszönjük.
4: Én is. Köszönjük szépen.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Korábban érkezhet a nyugdíj szeptemberben, pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Riadót fújtak a medvehelyzet miatt Szlovákiában, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! A megszokottnál egy nappal korábban érkezhet a nyugdíj szeptemberben. A juttatást általában a hónap 12. napján utalják, ez viszont most szombatra esik, így már 11-én pénteken küldik a pénzt a számlákra. A postások ilyenkor a szokott rendben kézbesítik a nyugdíjakat. Pénteken tartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert erre hosszú nyitvatartással, 20 féle helyszínnel, állatos élményprogramokkal, de látványetetéssel, színpadi előadásokkal és planetáriummal is készül. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen találtak jogsértést az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket. Mindenről Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke beszél.
2: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasaltutak, az úgynevezett Via Ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Mind nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
1: Már le is szerelték a devecseri szárnyas fa szobrot. Az önkormányzat a kommentelők megjegyzései után gondolta úgy, hogy a szobor nem feltétlenül a mohácsi csatára emlékezteti majd a látogatókat. Az emlékmű egyébként papíron egy széttárt szárnyú sast és egy sisakot ábrázol, ám ennél sokkal férfiasabb értelmezést találtak neki a kommentelők. A különös formájú alkotásnak híre is ment, még turisták is érkeztek miatt a Devecserbe. Riadót fújtak Szlovákiában a medvehelyzet miatt. Az ország idegenforgalmi és sportminiszterekért határozottabb fellépést a környezetvédelmi tárcától, miután idén már 10 medvetámadás történt Szlovákiában. A szakminisztérium szerint tavaly több mint 200 egyedet ejtettek el, így már most kevesebb a támadás. Ma délután látjuk többet a napot, számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 28-29 fokig melegszik a levegő. Holnap is sok napsütésre készülhetünk, esni már kisebb eséllyel fog, északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Sokfelé megélénkül, megerősödik viszont a szél.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M3-ason Bag és 60 között a 47-estől a 49-es kilométerig a belső sávot mindkét oldalon lezárták.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Puolasi reggelimyysor! Reggelimyysor! Puolasik!
1: Na, itt vagyunk, jó reggel, kívánunk mindenkinek.
2: Hát
1: 6 óra után 17 percen, jó reggelt.
3: Végre nem láttunk két hete, meg két napja is most.
1: Na, jön mindjárt.
4: Ja?
1: Írta, hogy jön mindjárt. Küldte a közös Viber csoportba, hogy, hogy három perc itt van. Csak közben nekünk meg elindult a szignál, úgyhogy elkezdjük akkor ezt a mai története, gyerekek, és szerda, hét közepe. Ezt tudom ígérni. Ez az, ami fix, és az, hogy 3-4-5-kor már olyan sötét van, hogy nem is nagyon akartam motorra ülni.
4: Nem is, azt meg is értem, főleg onnan, ahonnan te jössz, de egyébként 22 fok volt, a ragyogó jó idő, de most már ez szar, azt kell mondjam.
1: És 5:30 sötét, úgyhogy mondtam, hogy én ezt most nem vállalom be. Visszafele nagyon szívesen mennék motorral, de mondtam, hogy fölfele az a 3-4 óra a csúszos pályán, sötétben motorozás.
4: Hozast föl, hát ez a beszél. Az, gyerekek. Csak van egy fúvar a Balatonról idáig.
1: Ez a beszéd. Oda nézzél. Na, mi újság?
4: Hello,
1: baby. Jó reggel.
4: Jó
1: reggel.
2: Már az utolsó 3 alkalmas ugyanúgy nézett.
4: Nem igaz. Nem igaz.
2: A tagadás az első lépés, ugye?
1: Jó reggelt. Mi újság? Más a színe? Nem más a színe?
2: Beleszőkítettek.
4: Igen,
2: kiszúrjuk. Már így jó, is ilyen volt.
1: Igen? Hát ott azért volt baj nálam.
2: Volt egy hónapja. De mindegy. Igen,
1: ott sötét volt, gyerekek, ott sötét volt.
2: Sötét.
4: Én hát itt a sincs voltam, úgyhogy...
2: Ez igaz, munálgede van.
1: Ott állt a melletted, mondtam, hogy van baj. Nálad is van baj.
4: Van, éreztem, nagyon jó éreztem magam. És már ott ilyen volt a hajad, de igen, érdekes. Igen.
2: Ah, csak akkor Lajcsira ittad magad, és nem tudtál figyelni.
1: A Lajcsia milyen? Nem. Az milyen? Támaszkodós, trombitálós?
2: Nem, a balikokitány volt, tudod?
1: Igen.
2: Dülöngöző egyik, közlekedik egyik kezdet.
4: Mert a sugárzó szíved és lelked elvitte a tekintetemet a hajadról.
2: Sugároztam is, mondjuk amit a szagon vitte volna el, úgyhogy nekem oké.
1: Na mi újság? Milyen? Nagy pihenés, nagy minden. Hát mikor voltunk, várjál így újra együtt? 3 napot kivettünk, ugye? Előtte azért ti voltatok ketten, tehát jó rég nem találkoztunk, én forgattam, tehát jó 2 hete nem voltunk együtt.
2: És mi változott azóta?
1: Sötétebb lett reggel.
4: Ugyanaz minden, Zsül. Anna.
1: Igen.
2: Azért késtem el, mert most már újra olyan forgalom van, mint rendesen. Tehát már nincsen nyári szünet.
4: Jönnek vissza
2: forgalom.
4: A lépek, kisasszony.
1: Van, tényleg van. Ezt már tegnap megállapítottuk, hogy sűrű a dolog. Sűrű, úgyhogy előbb kell indulni.
2: Nem erre szerződtem. Hát most mi megint újra előbb kell indulni.
1: Előbb kell, egy kicsit előbb kell elindulni, és a dzsihád jövő héten indul.
2: Akkor jövő héten már nem mosok fogat, mert arra már nem lesz idő.
1: Azt azért tedd meg, léci.
4: Nem mondom,
1: a közösség érdekében.
2: Ennyi. Mit tetted a távol létemben először, és létszés
1: hát figyelj,
2: jelentést kérek?
1: Nekünk is visszaszokós, mert hogy ugye 3 napos szünet, aztán 4 napos ünnep.
2: Egy kávé van a kezedbe, Balázs.
1: Nekem már reggel kávé van a kezembe.
2: Hát ez
1: van, mennék kicsit tekila is.
4: Ugye?
1: És hát tegnap előtt voltunk, úgyhogy egyelőre mi is így azért ilyen nagy szabadság után vagyunk visszatérőben.
4: Fogadalmat tett, hogy vége az alkoholista korszakának.
1: Vasárnap. Vasárnap.
2: Micsoda, letetted a szeszt?
1: Még nem.
4: Vasárnap.
1: Vasárnap New Life.
2: De erre hogy reagált az ipar?
1: Hát felsikoltottak, hogy mi lesz így.
2: Én annyit tudok mondani, hogy én amikor annó terhes lettem, akkor bedőlt az Unikum részvény. Csak ennyit mondani.
1: Eladtak egy csomó
2: dőlőre. De most akkor meddig teszed, és pontosan milyen körülmények között?
1: Vasárnap megiszom szerintem reggel az utolsó Vladimirimet, vagy ha vasárnap jövünk föl Balatonról, akkor szombat éjszaka,
2: okay.
1: És azzal ünnepélyesen búcsút veszek, és megnézem a tüneteimet. Van-e ingerültség? Van-e gondolkodás? Van-e sóvárgás? Ugye innen indul sóvárgás. Uh-huh. Ez az első. Van-e remegő kéz? Az nem lesz nyilván. Azért az kicsit túlzás. Pirosodik-e jobban az arc? Van-e bőrkiütés?
2: Hangulatingadozások miatt.
1: Hangulatingadozás. Vagy azt mondom, hogy gyerekek, ennyi volt nyáron. Megtoltuk egy kicsit. Jól esett, írkávék és egyebek, de itt a vége, sport és sauna. Úgyhogy
2: ez? Kicsit ez olyan, mint megnézzük. Mikulás után elfogyanak a csokoládék.
1: Igen.
2: Nem? Tehát,
1: de tudod, hogy jön a karácsony.
2: Hogy jön, mikor? Igen. Fontos, hogy
1: tudod, hogy érkezik a karácsony, úgyhogy nem sokára.
4: Igen, kicsit tétován még kinyitod a szekrény ajtót, hát ha van benne valahol még
2: így
4: egy.
2: Így van. Tehát egy nagyon erős 3-4 napra lehet számítani.
4: Ha mik lesznek remegő kéz, izzadás?
1: Ha remegő kéz lenne, az picit.
4: Ha meglátod.
1: Azért az már egy másik stádium.
4: Hallgass az öregre.
2: És akkor az adventi időszakig kell kibírnod?
1: Szerintem a karácsonyi időszakig, igen.
2: Vagy őszi szünet, vagy őszi szünet.
1: Nem. Az karácsony.
4: Vagy az első motorozásunk.
2: Ferencem, mik az otcok?
1: Az első motorozásnál egy rúma megérkezésnél oké, de hogy az a fajta készenléti állapot, ami van, az nincs. De ez tavaly is ment egyébként. Letettem augusztus végén, és talán utána a Maldív-szigeteken kocintottunk. Tehát, hogy addig nem nagyon volt semmi.
4: Van ez, ez létezik az időszakos alkeszt?
1: Szerintem igen. Hát, nyári alkoholizmus.
4: Nyári alkoholizmus. Kész.
2: Meg akkor jól értem, hogy a Maldív-szigetek az a ház. Tehát azon, hogy, hogy sehol nem szabad inni, sehol
1: ott otthon vagy.
2: Hamari-szigetek.
1: Igen.
4: És eljön a pillanatod ilyenkor,
2: most ingázások
4: amikor
2: lesz.
4: Keresed, hogy minden Maldív-sziget.
1: Igen. Süten a Maldív-sziget.
2: Ez
1: is Maldív-sziget, igen.
2: Most sem jövök vissza. Igen.
1: Úgyhogy ez van. Na és milyen volt a szünet? Pihentél?
2: Csodálatos szünet volt.
1: Felléptél?
2: Kézzétek el, hogy nagyon-nagyon sokat dolgokat csináltam, azt tudom, merre voltam, jöttem-mentem, és aztán most a Vidor Fesztivál van Nyíregyházán, ahol tiszteletbeli zsűritag vagyok.
4: Vidor? Az mi a Vidor Fesztivál?
1: Kezdő humoristák jönnek oda, nem az? Ez nem az?
2: Hogy
1: nem az? Hülyeségeket beszélsz hogy itt.
2: Na, szóval, hogy ez egy fesztivál, ahol ilyen jó dolgok történnek, amit lehet vidorogni. Na, igazából vannak ugye zenekarok, zenészek,
1: ja.
2: Színdarabok, és van egy nagyon sok színdarab, és minden nap tulajdonképpen kettő, és azokat nekem mind meg kell nézem, amit nyilván nem teszek meg, mert azért egyet nem tudok megnézni, és az a lényeg, hogy a zsűri értékei, melyik a legviccesebb, ezek mind vígjátékok.
1: Aha.
2: És nagyon sok, minden este, miután letudom szülői kötelességeimet, beülök egy színházi előadás.
4: Micsoda kiművelt ember fő lesz.
2: Hozzám se szóljatok ezek után, kérlek, mert rájöttem, hogy én most már egy másik társadalmi réteghez tartozom. A folyamatosan színházba járunk. Így van, és teljesen megváltozott az életem.
4: Csak mondom, hogy ne nyisd meg, légy szíves, a vidor.eu-t, mert két pirosorú bóc fog rád nézni.
1: Az nekem nem is így korán reggel.
2: Jó, az jó, de ezt nem tehetek róla.
4: És ez már 25-dik?
2: Ez a 25-dik.
4: És hol voltál te eddig?
2: Én rengeteget jártam oda inni. Meg van Vidorkert, az egy ilyen parkolóból kialakított kocsma, ami gyakorlatilag leír a Nyíregyházának a szépségét, és mindenféle koncert, lesz majd egy presszer, ez meg az, na, jó kis dolog. Úgyhogy én most én fennhordom az orrom.
1: És akkor ez most még ilyen hazamenős, ott levős, visszajövős? Vagy ez még
2: ingázós,
1: tart? Ez még ingázós.
2: Igen, ez a héten még ez tart, és utána jövő héttől ugye vissza a hétköznapokban.
4: És nem tudják ezt neked online leközvetíteni, hogy te itthon vagy.
1: Kiülsz a teraszra, megnézed a színházi előadást.
4: Így van, mobiltelefonon biztos jól lesz.
2: Eljöhetne a társulat, nem? És akkor csak szárazon előadhatnák a teraszon.
1: Teljesen jó.
2: Ott ülnék nagy képen, nyomkodnám a telefonomat. És
1: én... Ha rájuk néznél, ennyi.
4: Ezt tudjátok.
1: Ez ennyi.
2: Mindegy, látom egyet Londonban, a Piccadilly-n, ez nem ilyen volt. Na mindegy, és hogy igen, szóval, hogy érdekes, ilyen életet élek most.
1: Jó, hát akkor te is így a visszaszokóban igazából, nem?
2: Visszaszokóban vagyok, igen.
1: Visszaszokóban, kicsit iskolára ráfordulósan jönnek az e-mailek az iskolától. Nem tudom,
2: nem küldtek semmit.
1: Semmit?
4: Semmit. Lehet, hogy már
1: gyerek nem jár. Tankönyvpakolás, meg már osztálykirándulás, meg már mit tudom én, mi jön. Ezt
2: nyár
1: azért jó
2: egy
1: volt.
2: Tanszerlistát küldek, és azóta csend van.
1: Ha, lehet, hogy spambe megy, nem lehet? Vagy az valamit átállított. Ilyenkor már azért szokott így érkezgetni.
2: Még azt sem mondták meg, hogy el kell hozni őket délben az első héten. Éneket sem mondtak meg. Semmi.
1: Ja, mert valami rövidebbek az órák, meg valami változott a alsóban egy csomó minden.
4: Hosszabbak lesznek a szünetek.
1: Szünetek ugye? Is hosszabbak, rövidebbek és az órák, igen.
2: Nagyon nehezen adom vissza a gyereket, őszintén. Én hozzászoktam, hogy állandóan velem van.
4: Na, jó lesz az, majd meglásd az első napon, amikor bement az iskolába. És így szépen, hogy úristen, de jó ez a csend.
1: A csend, egy kicsit csend van, igen.
4: Tudjuk, szereted a gyereket, persze, majd délután szeretni fogod.
2: De ez egy jó fej. Ez én nem akarok csöndet. Én azt akarom, hogy ott legyen az a zsizsegény.
4: Akkor járj be
1: menj
4: be
1: vele. Ezt tudod csinálni.
4: Tök jó, a hátcsopatba kérsz
2: egy kicsit egy nagyobb széket.
1: Beülsz oda. Elmatekozgatsz.
4: Hogy fogják imádni?
2: Nem tudom, olyan jó, hogy reggel sokáig alszik, kijön csipás szemmel.
4: A hétvégén lesz csipás, Jugi.
2: Hát nem is tudom.
1: Na,
2: legyen ki az iskolába, azt mondod.
1: Szerintem te jártál
4: magán legyen.
2: Magántanuló legyen. Az lenne a legjobb, azt gondolod? Hát jól van.
1: Járt már legyen. Egyébként most jövök rá, minket már az alsó tagozat nem érint. Tehát, hogy ugye egy reflexzőn alsó tagozat, de hogy igazából...
2: Kinőttétek?
1: Kinőttünk, no, ötödikes, tehát, hogy véget ért az alsó tagozatnak, Benni már ugye gimit, hát az alsó tagozat valószínűleg nekünk egy életre felejtő. Bánom. Hát, hogy...
2: Gondolod, hogy visszacsúsztad valami?
1: Én tudok neki örülni, hogy...
2: Valószínűleg egy életre.
4: Nem múlik el azért, hogy oda kell kucorogni a gyerek mellé.
1: Nem, de minden egyes lépés azért az így vezet arra, hogy...
4: És egyre nehezebb lesz az a tárgy, amiben kéne segítened.
2: Nem látod még Balázson azt, hogy 67 éves korában születik még egy gyereke.
4: Egy új gyerek.
2: Igen, akit még úgy tudod, újra kell kezel az egészet, tudod.
1: Egy örökbefogadott vietnámi.
2: Hol ott vagy a szülésnél?
4: Most megvan. elbokrosodva az 50-esek.
1: Meg, a, nagy divat újra bevállalni még egyet.
4: Nagy Olivér már, hogy igen akkor a Kovács Áron mindenki csinált.
1: És 50-55 körül van. Most a Nacsa nem, de hogy az Áron is 50.
4: Azért mennyi a Nacsa? 45 biztos van.
1: Azért az
4: Áron Áron meg 50.
1: Én nem tudom, mikor már megcsináltad, és jó volt, és megélted, és ott voltál, egy újra belevágni, hát le a kalappal azért.
4: Ott szóval... egy erős nyomás lehet, illetve egy új asszony.
2: Vagy... Na, de figyelj, az a durva munka, amikor a régi asszonynál csináljátok meg. Akkor azt mondjátok, elég volt ebből a kényelemből.
1: Ma már ez a nőknél is nagyon kitolódott simán. Tehát ma már az, hogy egy 40 vagy 45 éves nő szül, ez tökre benne van. Meg se lepődsz, nem? 43 évesen egy gyerek, és az úgy igen, hát ez 20 éve még, vagy 30 éve fura lett volna. Ma már ezen nem nagyon lepődsz meg.
4: Én nagy barátja vagyok ennek a csecsemőzéstek. Én imádtam.
1: Ezt te mondtad, hogy neked még három lenne.
4: Hogy, ugye, hogyha a gazdatest az nem mondta volna azt, hogy na én még egyet nem szülök.
1: Gazdatest,
4: édes békát. És, de most már azért nem vállal. Tehát ha most azt mondja, még, hogy oké, csináljunk még egyet.
2: Figyelj, hogy ha találsz egy gyereket a parkolóban, az hazavisod, az oké. Okay. Mert végülis a macskától is működik.
1: Azt gondolod, hogy 77 vagy mire 20.
4: Ja, na.
1: 77 vagy mire 20. Azért az nem, meg akarod azt már élni, nem? Hogy még leérettségizik, kicsit még játszani
4: vele. Nem is, hogy meg akarok élni, tehát nem magamtól, én nem érzem annyira a magamtól elvevését, hanem azért a 77...
1: Tőle veszed el azt, ha megmurdálsz.
4: Úgy van. Tessék, a nagy magyar átlagot nézve, a férfiak 67 évesen hellóka vannak, akkor ott hagytál egy 10 éves gyerek.
2: Nézd meg először a motoros férfiakat, hogy ez a nem annyira 67
4: felé. Akkor már csak 2 éve van, rengeteget kell motoroznom még.
2: Nem tudom, szerintem meg az van, hogy mindenkinek más a története. Tehát, hogyha most valaki meg kell szülesnie is.
4: Ja, persze.
1: Ha persze, meg nincs is ezzel baj. Csak nem. Úgy magunkat látva már úgy. Olyan jó más érzem. Csinálni, olyan jó velük meg, szereti az ember őket, de hogy úgy valahogy ez úgy megvolt, igen. Na jó van, gyerekek, oké, elkezdjük akkor ezt a szerdát. Hónap utolsó szerdája, ezt most látom SMS-ben?
2: Létezik?
4: És egyébként
1: akkor mit is jelent valójában?
4: Jóni kell.
1: Hogy valahol van egy Jónásunk is, Anna is mondja, Jónásunk. Ezt nem, mindig elfelejtjük ezt a hónapot, én legalábbis mindig úgy benne vagyok a közepében, az elejében, de hogy úgy nem nézed a naptárat, hogy a hónap utolsó szerdája van. Úgyhogy jövünk mindjárt.
2: Csapjunk bele,
1: gyerekek, azt mondom, játék, Eszter játszol, jó, nem akarok senkit presszionálni, de kipihent friss, úgyhogy vamos, ropogós, úgyhogy tessék őt felkérni egy keringőre.
2: Csak színházi témákban vagyok hajlandó.
4: A művésznő.
1: Csak nagyon durva igényes Vidor Fesztivál után?
2: Igen, vastaps. Ha nincs vastaps, engem ne is hívjatok.
1: Vidámság és derű országos seregszemléje. Na itt kezdek el szorongani először, hogy ezt elolvasom.
2: Tudom, hogy minden rossz, amit ezzel kapcsolatban csináltak ilyen marketingenek, de a fesztivál maga az jó.
1: De átalakult. Hát
2: kimész, és mindenki kedves. Ez alapból egy nagy dolog Nyíregyházán, és akkor sok kedves ember jól érzi magát ingyenes programokon. Ez a színház, ami nyilván nem ingyenes, de a többi minden ingyenes.
1: Ez nem hangzik rosszul. Gyerekek, jövünk mindjárt, jó fél hét, aki akkor az jelentkezzen játékra, mi pedig akkor belevágunk ebbe a szerdába. Itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Hamarosan újra indul a Rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió egy konténert.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
9: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
10: lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné. Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
11: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
12: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
13: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga új burgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
16: Világmárkák, világra szóló áron.
5: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Várhatóan teljesen felépül majd a Gripen baleset pilótája, közzétették a mentőszolgálat kiérkezési statisztikáit. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok, túl van a műtéten, és várhatóan teljesen felépül majd a Gripen baleset pilótája. A vadászgép gyakorlat közben szenvedett balesetet Szolnoknál, a pilóta a katapultáláskor sérült meg, a gerincét kellett megműteni. A baleset okait még vizsgálják. A megszokottnál egy nappal korábban érkezhet a nyugdíj szeptemberben. A juttatást általában a hónap 12. napján utalják, ez viszont most szombatra esik, így már 11-én pénteken küldik a pénzt a számlákra. A postások ilyenkor a szokott rendben kézbesítik a nyugdíjakat. Pénteken tartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert erre hosszú nyitvatartással, 20 féle helyszínnel, állatos élményprogramokkal, de látványetetéssel, színpadi előadásokkal és planetáriummal is készül. Betegelégedettségi program indulhat ősszel, erről az egészségügyi miniszter beszélt. Hegedű Zsolt azt is elmondta, végrehajthatják a kórházi várólisták csökkentését célzó programot is. Azt is hozzátette, tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát. A tárcavezető kitért arra is, hogy jövő év elejétől önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság működik majd. Közzétették a mentőszolgálat kiérkezési statisztikáját, a stat.mentők.hu már elérhető, az oldalon havonta frissítik majd az adatokat. Attól kezdve, hogy a segélyhívást fogadják, valamivel több mint 26 percet vesz most igénybe, hogy a mentőegység a helyszínre érkezzen. Azt hozzátették, nem átlagról, hanem mediánról van szó, az esetek 90%-ában van ennyi időre szükség a kiérkezéshez. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója azt mondta, a cél, hogy ezt az időt 15 percre csökkentsék. Már nincs krízis helyzet a hazai villamos energia ellátásban. Visszavonta besorolását a MAVI, mivel normalizálódott a villamos energia rendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelő kapacitás és a tartalék már biztosítja az ellátást. Ötvár megye 63 településén gyérítik a szúnyogokat a héten, a Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodabaú-Zemplénben földi permetezést végeznek este és éjszaka. Az aszály miatt nagyobb szúnyogtenyésztőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék viszont kedvezhet az inváziós fajoknak. Ma délután látjuk többet a napot, számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 28-29 fokig melegszik a levegő. Holnap is sok napsütésre készülhetünk, esni már kisebb eséllyel fog, északon alakulhat ki egy kisebb zápor. Sokfelé megérénkül, megerősödik viszont a szél.
0: Közlekedési hírek.
1: Az 1-es főúton Bicske és Óbarok között a 35-ös kilométernél a csomópontot építik, útszűkület mellett lehet haladni.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk, mindenkinek itt vagyunk. Azt mondja, hogy ez a reklám mesterség és intelligencia által generált gyermekhangot tartalmaz. Öcsi. Wow!
2: És most már ezt be kell mondani, tehát mert az, hogy csinálunk ilyet,
1: az
2: biztos lehet gyerekhangot vételezni, rendesen. Csinálunk, és akkor az ilyen reklámok nem mindig el fogják majd mondani, hogy ez AI.
1: Az éjjel, azt hittem rosszul hallok. Várjál, most már be van
3: ez
1: nyomva.
3: Akkor az lesz, hogy ki fogják zsigerelni a gyerekszínészeket?
1: Nem kellenek már?
3: Elpusztítják őket, egy piacot fognak beszántani, felsózni.
1: Igen, de ezt megírták hallgatók, akkor ez a mi reklámunkban volt most valahol, hogy azt hittem, hogy rosszul hallok. Aha, tehát akkor ez lehet, hogy hatóságilag oda kell írnod, hogy ez nem igazi gyerek mondta, hanem éjjel mondta.
3: De itt tartóban nincs pénz egy rendes embernek a hangjára?
1: Hát igazából nem kell, gondolj bele, legenerálja neked és megcsinálja. Tessék?
2: Hát de nem jó. Hát mindenki azt...
1: De nem biztos, hogy azért vették észre, hanem mert ott volt a hatóságilag előírt mondat. Tehát nem tudjuk, hogy hang rossz-e, vagy csak azért tették szóvá, mert hatóságilag oda kell tenni a mondatot. Ha nincs ott, észre se veszed, hogy a kis Gabika 6 évesen a fokrém reklámban, az egyébként nem Gabika, hanem
3: a gonosz ChatGPT. Akkor nem volt még ilyen. Micsoda? Emlékeztek a Flui Mucil srácnak a hangjára?
1: Flui Mucil, hogy ne.
2: Mit mondani.
3: Akkor még nem volt ilyen lehetőség. Nem tudták pompítani az ütést.
1: Nyíregyháza, Cicavasvári úton rendőr autó az árokban. Valakinek jól indul a reggel. Pész, szép napot, Pisti.
2: Mit tudunk Nyíregyházáról? Már a rendőröket is árokban lökitek?
3: Onnan figyeljük meg azokat, akik nem helyesen cselekszenek. Onnan senki sem veszi
2: olyan részt. Egy oldalán fekvő rendőr autóból
1: trafipopszózik. Beártak a kollégák oda az árokba.
3: Nekünk nem mondják meg, hogy ajánljunk, jó? Majd mi tudjuk.
1: Igen. Hát hetek óta megy ez a reklám, írja nekünk egy hallgató. Jó, gyerekek, hát nem tudtuk. Hát hetek óta mi nem vagyunk, úgyhogy azt majd meghallgatjuk, és akkor beszélünk
2: de
1: róla.
2: De meg kell szokni egyébként szinkronban, színészben, mindenben meg kell szokni, hogy jön az AI
1: által. Hogy AI által generált hang lesz.
2: Hát most gyerekek, ezt a Temu sztorit, ezt ti olvastátok, hogy hallottátok az AI-os történetet? AI-jal generálnak egy terméket. Nincs termék. AI-jal generálnak. Generáltatnak az AI-jal videókat a termékről, ahogy boldog családok használják. Ez szétküldik a világban. Termék nincs, érted? Minden AI bejön az első megrendelésre, akkor szólnak a gyártónak, hogy csinálj már ilyen termékeket, sokat, oké? Legyártják a terméket, közben tovább generálják ezeket a videókat, ha jóra rakják a termékeket, amik mitén hány hét alatt elérnek Európába, és mire idejére a konténerhajó, addigra az összeset eladták. De úgy indítják el, hogy még nincs eladva.
1: Igen.
2: Minden AI-jal. Hát figyelj,
1: ez nem új üzletpolitika, egészen durva, de tényleg így csinálják. Érted? Tehát előbb generálják meg a keresletet,
2: igen,
1: és utána hozzák igen létre ahhoz, ha szükség van rá, akkor a megfelelő kínálatot. Ide utaztatják az árut, de még valójában miközben utazik, akkor lesz az árunak gazdája.
2: Ott adják el.
1: De már a keresletből ők felmérik, hogy működik-e a dolog, vagy nem. Ugye régen legyártották, aztán megnézték, hogy kell, vagy nem. Most először létrehoznak egy hiányt, jön a termék, és a hiány közben megérkezik a termék, idehajózik úgy, hogy ez a termék nem létezett 3 héttel ezelőtt.
2: De úgy veszed meg az elsőt, hogy az még
1: hogy
2: nincs.
1: Az nincsen. És a keresletből érzik, hogy mennyit kell gyártani, de a keresletet mesterségesen ébresztik föl egy nem létező termékre. Ez abszolút alapüzletpolitikájuk, így csinálják. Nagyon régóta így működik a Temu egyébként.
3: Milyen jó minőség lehet, nem? Amikor nincs meg a fejlesztési időszak. Ezt itt átugrod azt a részét, akkor kiderülnek a gyerekbetegségek.
2: Jó,
3: meg egyáltalán. Én ezt csak azt mondom, hogy kapott a lánya egy kulacsot, amit rá volt hírva, be lehet rakni hogy a Temuról jött, be lehet rakni a mosogatógépbe, és egy vibrátor lett belőle.
1: Kicsit megolvadt a 60 fokon.
3: Hát, nincs benne motor ugyan, de minden más adott a Mastercard, és a lényeg, hogy tudjátok, hogy az ilyen széles kocsi összeugrott, és egy konkrét egy pénisz lett belőle.
1: Megolvadt kicsit a mosogatógépbe?
3: És ugye, és kúpos lett, tehát az egy fullos pénisz lett.
1: Akkor vigyük el Demecserre, a polginát.
3: Még nem látta.
1: Van egy kis baj a kulacsoddal. Egy nagyon pici baj, de jobb, ha nem tudod. Elhalálozott a mosogatógépből a kulacs.
3: De ezt hogy csinálja?
1: Hát valószínűleg olyan anyag van benne, hogy nem bírja a hőt.
2: De 30 fokot se? Vagy mire állítottad? 90-re?
3: Nem, pusztítóra.
1: Milyen koszosak azok az edények, amit nálatok mosogat?
3: Pusztító programra tettem be.
1: 130 fokon most.
3: Két oldalra, hogy egy lángcsóval szokta ilyenkor átmosni az edényeket.
1: Csak azt hozzá le a rakott grumplit.
3: Rakott
1: grumplit, semmi nem szedi le. Ahhoz extra mosogatógép
3: kell. Ahogy szoktatok, teljesen összetés, és erre most tök kíváncsi, hogy te szoktál lenni rakott krumplit?
1: Én nagyon szeretem a rakott
3: de
1: krumplit.
3: De szoktál lenni rakott krumplit?
1: Ha valaki csinál, akkor igen. Én, nagy, én nagyon szeretem, és úgy, hogy nem frissen, hanem egynaposan.
3: Egynapos rakott
1: tehát,
3: krumplit?
1: Amikor olyan, mint a lecsó.
3: De mi a kocsitban volt egy napot?
1: Megesett egy műanyag dobozba. Opcionálisan találok én minden műanyag dobozba. Én nagyon szeretem a rakott krumplit.
3: És mit történik egy nap alatt a rakott krumplival, amitől élvezhetőbb lesz egy nap alatt?
1: Összeérnek az ízek. Ilyen a halászlé, a lecsó, a rakott krumpli, aminek nem, amit nem melegen eszel, hanem... Igen, a friss tej. A napon hagyott túrót nagyon szeretjük.
3: Kijön még az az íz, amiket megvásárolod.
1: Szacskos tej nap után extrát nagyon szeretjük. Nem, hanem hogy összeérnek az íze, kihűl, és az újra melegítésnél jön meg az az íz, ami nincs meg, amikor először eszed. Én nem szeretem a rakott krumplit.
2: Jó kaja.
1: Ciki kaja, vagy nem jó?
3: Nem, teljesen, képzeljétek el, hogy ez egy kiesett a látószögemből a rakott krumplit.
2: Nem ettél
3: a rakott. 30 éve nem ettél a rakott krumplit. Később, teljesen
1: elfelejtettem. De került, mindig meglátott és arrébb ment? Vagy...
3: Nem, létezéséről elfelejtettem, és senki a környezetemben soha nem csinál rakott krumplit. Ezt képzeljétek el, így ilyet, szürke zónában élek.
2: Igen, mert mondjuk étteremben ugye nem nagyon csinálom.
1: Bélszint. Ja, hát, érted?
2: Az dagék.
1: Kecskét lovat. Umlédő
3: fromage, ott pedig.
1: Ex Benediktet vagy.
3: Ex Benedikt, Lex, és igen, ilyen dolgokat.
2: Pacsírt a nyelvet.
1: Igen, mert most azt mondtad volna, hogy elkerül, nem tudom, a, mit tudom én, a
2: homár.
1: A homár vagy a pacal velővel, az úgy oké, hogy egy rakott krumpli, ez olyan, elkerülne a rántott hús, érted? Tehát azért ez nem egy olyan...
3: fogyatékosság.
2: Szerintem egy kicsit, igen.
1: Nem lehet, hogy rakott krumpli hiányod van, amikor nagyon fáradt vagy?
3: De tényleg,
1: nem érsz szegény, mert hanem rakott krumpli hiányod van.
3: Ugrál a cukrom, ha nem fogok egy rakott krumplit.
1: Nézd meg a vérképedbe a D-vitamint és a rakott krumplit.
3: Az a K-vitamin. A LK. Jó, jó, mindegy, ezt majd akkor most fogok csinálni majd egyet.
1: Jó.
3: Hogy csináljam? Beszamellel?
2: Igen, sok beszamellel.
1: Beszamell a rakott krumpliban, nagyon messziről indul. Az a refura rakott krumpli
2: lesz. Különleges rakott krumpli lesz.
1: Hagyd a hagyomány, krumpli kolbász, tejfel, próbáld meg ezzel.
3: Egy az nagyon vastag maszkárpóna réteggel fogom lezárni az egészet, hogy bent tartsak kolbász aromája. Igen,
1: pici vanília puding a tetejére, szerintem bezárja.
3: Igen, pisztráng kaviár szoktat a tetejére.
1: Igen, de jó, és egy kicsit ilyen pepecselős kaja, bármire megcsinálod, de utána viszont két napig megvagy. Két napig megvagy, igen. Két napot
3: teszem meg egy tálcára rakott krumplit.
1: Hát mondjuk, ha egy tepsi van, az egy családnak, az két napig azért ellötyöksz vele, nem?
2: Hát el, igen, kivéve, ha én is ott vagyok.
1: Hát jó, hát akkor
2: keresem, igen.
3: Akkor menjetek a sütőből.
1: Igen.
3: Na jó.
1: Na jól van, oké, a macskás sorozat a top 10-ben van, írta valaki. Ez nekünk köszönhető, mert beszéltünk
2: hát
1: róla.
2: Igen, beszéltél róla, te hoztad be az animációs filmet a Netflixen, 8.
1: Most nem tudom eldönteni, hogy állok vele. Várjatok.
2: Az első jó volt, a második hulladék,
1: Ricky harmadik. Ricky Gervais nagyon szeretjük. De most a második részt én nem szeretjük Ricky Gervais-t annyira.
2: Menj visz, menj tovább.
1: Megnézzük a harmadikat, és ez ott eldől. Ez ott eldől. Új animációs sorozat Ricky Gervais, csak mondom.
3: Úristen, Ricky Gervaisnek nagyon jó dolgai van.
1: Azért mondom, hogy tudom, hogy kedveled, macskákat csinált animációban, az egyik macskának ő hangja, és ő írja a forgatókönyvet, hogy szerinted mennyire durván tolják ezek a macskák. Mindent a szájukba adhatsz, rajzolt karakterek, minden van benne.
3: Mondod,
1: minden
3: egész,
1: van benne.
3: Hogy ő kutyás volt, és aztán lett egy macskája, akit befogadott, egy palotában lakik a faszi. Egy macskája van, és így utálta a macskákat, és azonnal behódolt nekik, tehát teljesen megváltoztatta az életét az egész. Ugye ő nincs gyereke, direkt nem vállalt a gyereket, nem szeretett volna a gyereket, viszont rengeteg pénzt költ arra, hogy állatokat, meg állathelyeket, meg fajokat mentsen meg konkrétan, és a feleségével laknak együtt egy ilyen 5000 négyzetméteres angliai palotában, aki most vett feleségül, amúgy csak azért nekem kifizetni majd az örökösödés az, hogy elpatkolna. Ez a szerelem, 40 éve vannak együtt, mindegy, és ott laknak együtt egy számocskával.
1: Zseni a csávó. Tényleg egy zseni. De az a csávó, aki ott jó nézni, jó hallgatni, de 5 percet nem tudná vele az egy légtérbe lenni, mert egy kretén, ráadásul könyörtelem. Tehát, hogy de óriási, óriási. Na ő most csinált egy macskás sorozatot macskákról.
3: Tök jó. A Ted Lasso nagyon jó, éve, csak mondom, ez is egy nagyon jó dolog.
1: Azt én még nem nagyon kezdtem el, arról sokat hallok, igen. A Rottenen 24%-on áll, hírja már is. Jó, hát megnézzük a harmadikra, ott eldől. Vulgáris, de van benne érzelmi hullámvasúcású. Küldte nekünk a Recskás Macska, a kedvenc karakterem. Ilyen, különböző karakterek vannak, és van egy macska, aki kicsit más, mint a többi, mert ő házi macska, őt otthon etetik. És ő mindig megérkezik a gengszter macskákhoz, de ő egy kicsit máshogy jár, és
2: úri macska.
1: Végignézi, hogy éheznek, és ő mindig elmegy haza, mert ő ott kaját kap, a többiek meg egy kicsit ezt szűrt lesz.
2: De azért benne van a gengben.
1: Benne van a gengben, de ő egy úri macska. A geng meg nagyon durván kemény. Nagyon kemény vannak a macskák. A
3: személyes kedvenc időm az interneten, amikor 5 házi macska ül az ablakban, és egyszer csak egy utcamacska feltűnik kívülről. És látszik az arcukon, a legmélyről jövő döbbenet, ez a te jó ég. mi ez?
2: Ott él?
3: Egy utcamacska. És így és tettek alá szinkront azzal, hogy megpróbálják kirabolni őket. Nagyon vicces.
1: Én most egy olyan részt láttam, hogy a macskák elhatározzák, hogy megtámadnak egy embert. És arra megy egy pufi diák, aki éppen majcolja az uzsonnáját. Egyedül jön haza az iskolából, és ők ülnek, és meg akarják támadni, hogy megnézzék, hogy ők mennyire képesek egy embert is leteríteni. Nem sül jól el a dolog, csak egy.
3: És ez a videó, ez miért nincs még a...
1: Negyed óráig tervezik a támadást a gyerek ellen, aki jön a sarkon, és nagyon lassan jön, mert közben eszik. Ők megcsinálják a támadást. Hát erről szól. Ilyen részek vannak benne, csak mondom.
2: Szórakoztató lehet.
1: Nagyon beteg. Nagyon beteg.
3: Megnézem majd a szünetbe.
1: Na jó van. Halló, itt van a hallgatók. Jó reggelt.
4: Sziasztok.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hogy hívnak?
4: Kálmán.
1: Kálmán.
3: Boldog névnapot. Valamikor.
1: Ja.
2: Amikor
1: mondom, az kemény, hogy bemondott, hogy névnapot.
3: Híres a Kálmán nap.
1: Kálmán nap. Nekünk a Kálmánról mindig a Kálmán nap című magyar film jut eszünkbe.
4: Igen, hallottam róla.
1: De nem láttad meg a filmen?
4: Még nem.
3: A saját filmedet?
1: Nem. És a meghívás? Meghívás? Senki? Nem. Meghívás? Nem. Moziban meghívás?
3: Én meg fogom nézni, lehet, hogy ma meg fogom tudni nézni.
1: Szerintem a szó, amit keresel, a köszönöm.
3: Ez már most? Már keresed?
1: Már keresed ezt a szót, jó, hogy köszönöm.
2: Azért nem volt egyértelmű a hallgatói ítélet a filmmel kapcsolatosan.
1: Nem értik. Nagyon jó. Edward Norton annyira jó benne, hogy nagyon. Kivel játszanál, Kálmán?
4: Eszterrel.
1: Egyébként ez a beszéd.
3: Ez a beszéd? Felhelgetni az országot ellenem?
1: Legyen így, jó. A neveddel kapcsolatos szójátékokat nem kezdem el elsütni, Kálmán, mert nagyon sok jött meg.
4: Igen.
1: Hányszor hallottad te ezt így?
4: Van még szerencsére mi? Gyerekkoromban ritkán, de tudok párat, és nem szépek.
1: Igen, tehát, hogy nincs olyan Kálmánnal kapcsolatos szójáték, amit te még ne hallottál volna. Tehát ne kezdjem el mondani, hogy melyiket ismered.
4: Ne.
1: Jó. Hallod, hogy ne.
2: Köszönöm.
1: Jó. Oké, akkor Eszterrel összeengedünk benneteket. Mehetünk?
4: Mehetünk.
1: Olyan kis szűkszavú vagy, Kálmán, majd Eszter kiszed belőled egy-két dolgot.
3: Talán biztos lehet.
4: Alig várom.
1: Jó. 3-2-1.
3: Kálmán, fontos kérdéseim vannak.
1: Ennyi.
2: Szép
1: volt. Ezek után süssük már el a mikort a Kálmán. Tehát, hogy ezt megérdemled most, mert nem akartam, de így, hogy Kálmán, igen, hát erre azért most az összes szójátékot végigolvasom.
4: Szeretlek, Kálmán. Én szóltam annál, hogy nem izgulok.
1: Nagyon jó vagy, Kálmán. Tehát, hogy,
2: hát valami be.
1: Igen. Picit az elején motosz, Kálmán, aztán utána bele is vágtál. Motosz, Kálmán, utána már ki is mondtad. Erős volt, jó vagy. Tényleg jó vagy.
3: Isten, nagyon jó volt. Köszönöm, Kálmán, megadtad nekem ezt a lehetőséget, hogy én is bekerülhessek a halhatatlan
1: sarnokába. Ez holofém, abszolút. Tehát, hogy teljes volt. Mi történt? Áramszünet?
4: Rendkívül izgulok, meg volt egy téma, amiről beszélgetni szerettem volna Eszterrel, és yes, annyira arra koncentráltam. Mondtad, hogy csak színházas témában beszélgetnél, és én ebben valamennyire benne vagyok.
1: Úgy jó, hogy kimondtad.
4: Szerettem volna beszélgetni.
1: Hogy kimondtad.
3: A Papagínóról szerettem
1: volna beszélgetni. Nehéz lett volna ezt végighallgatni most ideggel 3-4 hét után. És melyik darabról akartál beszélni, vagy miről beszéltél volna?
4: Nem kifejezetten darabról, én egy amatőr színjátszó társulatnak vagyok a tagja.
1: Hát,
4: arról, hogy
2: játszunk,
4: merre megyünk, mit csinálunk.
2: Hát, ott vagytok a videófesztiválon?
3: Ott vagytok a videófesztiválon, mert akkor megnézem.
4: Ezt szerettem volna megkérdezni, hogy lehet oda bejutni.
3: Intézem, Kálmán, intézem. Figyelj, intézem.
4: Ilyenkor nyár végén már nem annyit játszunk, inkább tavasszal, de akár lehet. Ne is róla szó, hogy
1: elmúlt. Hát de kár, hogy erről nem tudod meg most többet, Kálmán.
3: Levet kérek az infókukat videófesztiválra.
1: De nagy kár, hogy erről nem tudunk meg többet. Viszont figyelj, várjál, mert egy ilyened azért van, ezt odaadjuk neked, várjál.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 28-ai ünnepi koncertsóra a Gödöllői Királyi Kastélyban.
2: Nagyon szívesen.
3: Köszönjük. Minimális teljesítményre.
1: Ciao, ciao.
3: Puszi.
2: Vigyázz magadra, szervusz.
1: Gyerekek, mondjátok meg nekem őszintén.
3: Te szereted,
2: barátod.
1: Én annyit beszélek ezzel az emberrel.
2: Te vagy vele.
1: Olyan jóba vagyok ezzel az emberrel. Mi beszélgetéseink vannak. miért vállal el olyan dolgot, hogy majdnem félmeztelenül ül az RTL reggeli műsorába és nyilatkozik a reggeli színműsorra? Értem, hogy műsorpromó, de hogy ezt miért csinálja a Fróner? Komolyan mondom, hát seggbe rúgom.
3: Pucéran ül az ágyában, és nyilatkozik a reggeli műsorban.
2: Mert kicsit későn ébredt föl. Most jöröktek rá, hogy fecon, valaki nem jött be, ugor már be egy ilyen bejelentkezésre. Hát
1: de ő közben egy komoly fodrász, egy komoly szalonnal.
2: Ő soha.
3: Szalonna?
1: Érted? Egy fodrász most költözött a Vadi úgy szalonjába, gyönyörű hely, Budára. Érted? Miért ül majdnem mesztelenül az
3: nem
1: RTL képernyőjén?
3: A komoly fodrász szó, hogy összetett szót egy kicsit ilyen, hogy ellenmondásosnak? Tehát nézd már rá, úgy néz ki, mint egy 7 éves.
1: Egy paplannal, a hóna alatt üldögeti
2: a csúnyáját. Szerintem mesztelen.
1: Egy tűz van előtt. Szerintem is mesztelen.
3: Szerintem alatt egy rakott szokja van. Az lekszik egy ilyen izében, egy iskolás egyenruhában, tudod?
1: Annyit beszélünk a karrierjéről. Hogyan csinál, mit csinál, hogy építsd a brendedet, de ez a brendhez nem tartozik hozzá, hogy mesztelenül nyilatkozol az RTL reggeli című
3: sorában. Beszéljünk a tetoválásairól egy picit, mert...
1: Ott minden van.
3: Ott minden van. Van egy nagy X az egyik mellén, gondolom azt akkor lehúzták, oda nem kapott tetoválást. Van, a másik, van egy kulcs a Harry Potterből a másik mellén.
1: Egyébként jó ki van varva. Tényleg. Igen? Igen. Ez azért sok tett.

0: pontosan jövünk mindjárt
1: egy után. És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
2: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi a lofogadásunkkal?
0: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része.
0: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Doktor.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grandevú Charádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
6: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
7: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kapadzálok kölcsönt a BÁV-nál.
6: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
7: Keresse fel a BÁV-zálog fiókok egyikét. Részletek BÁV.hu. TM 19,9%-től 45,25%-ig. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
9: Hovány csoport a világ élvonalában.
10: Megújult a Budmil a

0: üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
0: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
1: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
1: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
5: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember.
6: Világsztár DJ-k élőben.
5: ATV.
6: Fabi Corten.

0: hazai legenda.
1: Kedvezményes jegyek a paradirimember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
0: 3, 2, 1. Erőtölt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
2: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
3: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncert csúszínpadán Rózsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
4: Na, kinek melyik tetszik?
5: Nekem a Kona. Ő a legkisebb, mint én. És az ára is alacsony.
6: Nálam a Tucson a befutó. Ebben elférne minden játékom.
7: Én a Santa Fe-t szeretem. Ezzel felfedezhetnénk az egész világot.
8: Nekem mindegy. Csak Hyundai legyen.
9: A Hyundai SUV modellek kedvező ajánlatait fedezd fel az Autópalasz Budánál. Már 7.499.000 forinttól. Autópalasz Buda.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Várhatóan teljesen felépül majd a Gripen baleset pilótája, közzétették a mentőszolgálat kiérkezési statisztikáit. Már nincs krízis helyzet a villamos energia ellátásban, Gunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, túl van a műtéten, és várhatóan teljesen felépül majd a Gripen baleset pilótája. A vadászgép gyakorlat közben szenvedett balesetet Szolnoknál, a pilóta a katapultáláskor sérült meg, a gerincét kellett megműteni. A baleset okait még vizsgálják. Betegelégedettségi program indulhat ősszel, erről az egészségügyi miniszter beszélt. Hegedű Zsolt azt is elmondta, végrehajthatják a kórházi várólisták csökkentését célzó programot is. Azt is hozzátette, tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát. A tárcavezető kitért arra is, hogy jövő év elejétől önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság működik majd. Közzétették a mentőszolgálat kiérkezési statisztikáját, a stat.mentők.hu már elérhető. Az oldalon havonta frissítik majd az adatokat. Attól kezdve, hogy a segélyhívást fogadják, valamivel több mint 26 percet vesz most igénybe, hogy a mentőegység a helyszínre érkezzen. Azt hozzátették, nem átlagról, hanem mediánról van szó, az esetek 90%-ában van ennyi időre szükség a kiérkezéshez. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója azt mondta, a cél, hogy ezt az időt 15 percre csökkentsék. Csapjuk rá a telefont az unokázós csalókra. Varga Balázs, az ORFK bűnmegelőzési osztályvezetője azt mondja, ismét egyre gyakoribbak ezek a csalástípusok. Az elkövetők viszont új módszerekkel is próbálkoznak, rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, úgy próbálnak ráijeszteni az idős áldozataikra. Az óvadékként kért pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz.
3: Amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefon, tudatosnak kell lenni, és fel kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal.
2: Már nincs krízis helyzet a hazai villamos energia ellátásban. Visszavonta besorolását a MAVI, mivel normalizálódott a villamos energia rendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelő kapacitás és a tartalék már biztosítja az ellátást. Ma délután látjuk többet a napot, számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 28-29 fokig melegszik a levegő. Holnap is sok napsütésre készülhetünk, esni már kisebb eséllyel fog, északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Sokfelé megélénkül, megerősödik viszont a szél.
1: Közlekedési hírek.
2: A 10-es főúton az Ürömi elágazás közelében a 11-es kilométernél építési munka miatt Solymár felé sávelhúzással halad a forgalom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: reggeli műsor. Balázsék!
1: 7 óra után 13 perce jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk drága hallgatók.
2: Hello,
1: jó reggel.
2: Mi az, amit hónapok óta nem éreztem, hogy valami az égből esik?
1: Kellett kapaszkodnom, hogy rájöjjek, hogy mit akarsz mondani. Esik az eső?
2: Hát csöpörög.
1: Ja, csöpörög,
2: de én már neki sörülöm.
3: Csöpörög az eső.
2: Ez az.
1: Hát ez még azért igen, esőnek annyira nem hívható.
2: Kis csöpörgés.
1: Nem is lesz nagyon komoly így a következő egy hétben. Nem is azt láttam, hogy kicsi lehűlés lesz, de eső. Eső nem nagyon. Azt mondja, hogy gyorsan egy közlekedési hír, ha van. Igen, itt van. Nyíregyháza, Tiszavasvár ütő, rendőrautó az árokban. Szép napot, Pisti. Küldte nekünk. Köszönjük szépen. Pisti, van friss, akkor...
3: Hát mondtuk nektek ezt.
1: Küld el. Beálltak oda leskelődni.
3: Szálljatok le rólunk, jó? Azt csinálunk, ott akarunk.
1: Igen?
3: Hát nem.
1: Hát akkor most már mondd el, hogy ki ez a biciklis kukkuló, aki félelemben tartja Nyíregyházát. Mit tudsz erről?
3: Ő a portásunk, aki esténként ellenőrző, minden rendben van-e a házakon. Benné, hát ő az, aki kikotorja a kéményt.
1: Nagyon szeretjük őt.
3: Belerakja az okniba az ajándékot.
1: Nagyon szeretjük őt. Egy ablakon bekukucskáló férfi tartja félelemben a nyíregyháziakat. Szemtanúk szerint a férfi kerékpárral járja a belvárosi lakótelepeket, majd arra állva bámulva a föncilti lakások ablakain. Egy fiatal nő arról írt a Facebookon, hogy szombat este hozzájuk is be akart jutni ablakon keresztül, de elkergették.
2: De várjál, ő be is akar mászni, vagy csak kukkolt?
1: Ő be akart mászni, kukkolt, igen. Aha. Sokan osztottak meg a férfiről fotót, illetve videót, viszont senki nem tett még feljelentést.
3: Nem akart bemászni, csak nem látott sem, hogy bejebb kellett hajolni. Hát most érted, hogyha nem, nincs műsor, akkor nem vált a csatornát?
2: Hát de. Azt mondom, hogy mész tovább.
3: Azt csinálja, hogy a biciklit neki támasztja, és akkor felmászik a biciklire, és akkor onnan a nyitott ablakokon bekukucskál. Hát de nem ilyennek kell ijeszgetni a gyerekeket?
2: Hogy jön a biciklis bácsi.
3: Kimegy a wifi, meg benéz a kukkoló.
2: Na, hát hol el a szennyesedetben, jön a kukkoló.
3: Így van. Szerintem nem tudom. Én nem csinált még semmit, amire azt tudnám mondani, hogy ez leírja az ő teljes skáláját.
1: Spektrumát, van, hogy még nem tudjuk, hogy mit csinál.
3: Igen, tehát most még egy megfigyelési állapotban figyeljük a megfigyelőt.
1: Ő mit csinál? Ő rabolni akar? Vagy ő csajokat néz? Vagy, tehát biciklire állok, benézek. Benézek egy lakásba, hogy azt ki lehet-e rabolni.
3: Vagy keres valamit.
1: Vagy keres valamit, vagy nőket néz.
2: Sajátját keresi? Vagy a tiédet?
1: Benéz, hogy Mizu, mi baj van abba kérdezni.
3: Szerintem egy érzést keres. Benéz én családokhoz, és nem ez. Amit a Slidersben tudod, hogy mindig dimenziókat vált, és keresi azt, amelyik a sajátja.
1: Mi van, simán vak? Kérdezi valaki. Miért vetjük el?
2: Hogy biciklizik?
1: Hát, ez egy jó kérdés.
2: Akkor viszont nagyon ügyes van.
3: Hogyan teszel különbséget egy Mikulás meg egy kukkoló között?
1: Egyébként igen.
3: Tehát a szándék az honnan tudod?
2: Mert a kukkoló az ablakon jön, a Mikulás a kéményem. Ennyi.
3: Nem Nyíregyházán.
2: Nálatok
1: Nyíregyházán mindenhonnan minden jön.
3: Ebben a hőszivattyúk megjelenésével megjelentek a másfajta Mikulások.
1: Nem akarok semmi rosszat, csak kíváncsi vagyok, írja Kazi. Ha látom, hogy benéz egy ember a biciklin a lakásomba, én felléphetek ellene? Elzavarhatom? Vagy megverhetem? Vagy
3: lépje fel.
1: Az van, hogy... Te, hogy itt vagy, akkor hát
2: lépje fel. Amilyen fegyverrel támadnak, te olyannal támadhatsz vissza.
1: Hát
2: ebben az
1: benéz.
2: Esetben biciklinel visszanézel.
1: Intimitás közben zavar. Én mesztelen vagyok. Én ott járkálok. Egyszer törőközőben. Kenem a vajas kenyeret. Akkor na... csinál rólam egy fotót, tessék. Akkor már felléphetek
3: ellene.
1: Nem olyan
3: típus.
1: Nem, ez nem az a típus? Nyíregyházán nem csinálnak
3: benne? Nem. Egy klasszikus analóg karakter. Tehát, hogy láttam a nadrágját és a pólóját, és ő biztos már fotót készíteni róla. Ő csak benéz és véleményt formál.
1: Ja, te már láttad a videót? Megnézted? Hát, valami földi.
3: Meg.
1: Nem a családból valaki.
3: Azt akarom, hogy nézzük, hogy Péter tudjuk-e, hogy hol van, és aztán utána meglátjuk, hogy mi újság.
1: Igen.
3: De viszont ezzel lehet motiválni a gyerekeket, hogy porszívózzanak ki az ágy alatt is, mert jön majd a kukkoló, benéz, azt mondja, na hát ide be se jön.
1: Hogy itt milyen kupi van. De valójában minden városnak, meg minden falunak megvan így a kellő bolondja. Tehát ugye ott volt a pécsi ember, aki autókkal gyalázott meg. Nem, a Szeged volt.
2: Szeged
1: volt a pécsi ember. A pécsi volt az, aki leszette az autók tankját, és szeretkezett az autókkal. Ez létező történet.
3: Romantikus karakter.
1: Szentendrén most van megint egy dolog, felbukkant, és szentendrei csoportokban osztják most nagyon durván, hogy évekkel ezelőtt volt egy nő, aki éjjel volt kint az utcán, fehér lepelben közlekedett, és különböző erdős részeknél látták Szentendrén.
3: Ez én őt keresem a macskával.
1: igen.
2: Jó, de minek a lepel?
1: Ezt aludjál már éjszaka most már tényleg.
3: Már nincs kedve felöltözni, és magára látotta a lepedőt.
1: Eltűnt, és most a Szentendrén csoportban írják, hogy újra felbukkant, a lepelben látják, Szentendre környékén, források környékén, és senki nem tudja, hogy ki ő, ijeszgeti a szentendreieket. Ezt elhiszed?
2: Hát benteg, hát összeszarod magad.
3: De szerinted ők amúgy is ijedősek, nem? Tehát ezért...
2: Hát mitől félnek?
3: Hát a macskakövektől nem félnek, azt tudjuk. Az mert
2: igen, a Dunától se félnek.
3: Igen, de hát arra vannak a töktől félősök is, nem? Az is az a régió.
1: Figyelj, felbukkant a tiszta fehér ruhát viselő néma alak, éjszaka járja a Bükkös patakot, ott van a fotón, Bükkös Major lakótelep környéke, és halálra ijesztegeti az ott lakókat. A legnagyobb szentendrei Facebook csoportban hétfőn este egyszerre került pánik, és lincs hangulatban egy rakás ember, szeretnék elkapni, hogy ő kicsoda.
3: Tőle ijednek meg.
1: Fosod össze magad, ha ez rád.
3: Iregyházán belőle igazi mennyasszony csinálnának.
1: Iregyházán azonnak kapnád bököt.
3: Majdna három körül megjelenne a kert aljába belőle, hamar nagyon mennyasszony lenne, mondom.
1: Igen. Érted? Nekünk itt Pesten volt a kőbányai csávó, aki ráment hajléktalanokra és finoman boldogatta őket. Szentendrén van a fehér lepelestő. Minden helyen van valami őrült akkor.
2: Közben megérkezett egyébként a megoldása, hogy hívják olyan iregyházi biciklis csávóra, hogy ő tulajdonképpen ugye egy tájföldi, vagy nem tudom milyen mári volt futár, és nem találja a címet. Azért nézve, hogy van-e mit tenniük.
1: Hetek óta keres, akkor... igen, egy kiült pizzával és egy nagyon megkeményedett rizottóval, ő hetek óta próbál címre menni. Igen. Szóval valószínűleg akkor tényleg ez van, hogy minden helységnek, minden városnak, minden falunak megvannak a kis őrültjei.
3: De nem érzitek a versengést ebben? Hogy felütötte a fejét a nyíregyházi
1: bukoló, és jön mindenki.
3: Rögtön kinyújtóztatta magát a Szentendrei.
1: Mondom azért. A következő, Joe küldte nekünk. Figyelj, nagy tétény. Ott a következő. Van egy harisnyás, maszkos ember, aki bemegy kertbe. Nem mondta, hogy nem jó arcok. Ő nagy tétényben van, harisnyát vesz a fejére, nem lop el semmit, csak bejárkál nagy tétényben, családjáz a kertjébe. Na?
3: De harisnyában?
1: Harisnya van a fején.
3: A fején van?
1: Harisnya van a fején.
3: Két ilyen combfixed. És látjátok, hogy van csornán is macskanő. Nyitott autóba szokott turkálni.
1: Csornán van. Ráckevén néha látják Batman. Ne. Mondom, na, írjatok, drága hallgatók, jó? Tehát nézzük meg akkor, hogy kisebb falva, kisebb városok, kinek milyen csodaszere van.
3: A ferencvárosi nyest.
2: Igen.
3: Azt akarok lenni.
2: A besurranó?
3: Én csak azt mondom, hogy csak elrágni kárba rágni.
1: Nyíregyházi emberünknek már neve is van, a nyíregyházi szurikáta. körbenéz, fölmegy, és megvan. Igen. A Szentendrei csávó csak valamilyen találkozóra megy, igen. Ráckevei Batman, szeretjük, én őt nem ismertem. De ő mit csinál? Felbukkan, és mit csinál? Csak úgy ott Batman jelmezben sétál egyet? Én bírom az űrgét. Én szeretem az én
3: űrgéteket.
1: Igen. Szentendrén szerintem a rendőrök bujkálnak szégyenükben. Mi van a rendőrökkel Szentendrén?
3: Nem tudjuk, de azt mondják, a Ku Klux Klánosok is lehetnek.
2: Oké, Budafok, egy maszkos csávó mászkál a kertekbe, éjszakánként, de egy frankó maszk van.
1: Tehát ő Budatétényben harisnya van, vagy Nagytétényben harisnya, Budafokon maszkban van.
2: Maszkban és gumikesztyűben.
3: Új, igaz, a maszk az keményen néz ki.
2: Nagyon.
3: Így nézek is még nélkül.
1: Püspök Ladánynál a négyesen. Van egy bácsi, aki kint ül 2-3 között, egy bekötő úton, és csak nem csinál semmit, csak nézi a forgalmat.
2: Megfigyel,
1: jó arcok. Én őket bírom. Békáson van egy fószer, aki a gyerekeket kukkolja a játszótéren, elzavartuk a francba a pedót, Szabika. Azt el is
2: ez
1: kell.
2: Jó, igen.
1: Azt
2: jó, akkor teszed. Mondom, orosháza szarófantom, de ott van nem messze tőle, várják Kaszaper, ahol van egy férfi, aki minden nap rakott szoknyában jár.
1: Zseniális. Nem tudom eldönteni, ki tetszik a legjobban. Ő orosházán van? Orosházán rakott szoknyában?
2: Nem, orosházán szarik valaki, szarófantom van.
1: Na, sűrű megtörténik orosházán, az oké.
2: De az nálunk is van Kaszaper a rakott szoknyás férfi.
3: Délegyházán van Pumukli, aki baltával veti szét a postát, és az autókat messzelenül bringázik.
1: Várj, de elemezzük, tehát miért Pum vörös hajjal van, és messzelenül bringázik, adom, jó arc. Tehát már eleve nem lehet rossz fej.
2: Nyilván becsípődik a cucc.
1: Nyilván teljesen.
2: És mit csinál?
1: És baltával?
3: Baltával veri szét a postát. Az autókat is messzelenül bringázik.
1: Teljesen. Kummadaras, figyeld? Kumadarason. Nem tudjuk, hogy ki ő. Neki az a happy, hogy alsógatját húz a fejére, és úgy járkál. Nem csinál, semmi rosszat nem csinál. Nem árt senkit. Alsógatját húz a fejére, és úgy járkál. Ő a kumadarasi ember. Mindenhol van valaki. Tehát, hogy ez...
3: Budapestiek írják, hogy tídeni van.
1: Igen, tídeni van, az van. Ő még nyomja ezt a maszkos történetet? Neki még
3: igen,
1: ez van?
3: Igen.
1: Igen?
3: Igen.
1: Gyerekek tatabánya, higgyétek el, csak ilyenek vannak. Tibi küldte. Tibi küldte nekünk.
2: Sűsáv kóka, mesztelen futófantom. Mesztelenül fut. Micsoda szabadság, gyerekek.
1: Megbolondult, mindig is bolond volt, tök normális, csak mesztelenül fut, és utána egyébként elmegy hétköznap, és elvégzi a normális dolgát. Mit csinál? Miben van, aki mesztelenül fut szerinted? Hova teszed?
3: Hova szabadság.
2: Igen, hogy például családapa dolgozik, tökre rendben van minden, de a futást ő így
3: képzeli. Jó. Úgy élni, hogy ott van a lába között a legnagyobb kincse, és senki sem látja.
1: Igen. Mondom a következőt, Siklós, tessék, mit csinál? Van egy pasi, sokan tudnak róla Siklóson, beugrál a nyitott ablakon, és néz téged álmokban, van, amikor rágyújt egy cigire.
2: Hát azért az, na, és te fölébredsz, és oda állzik fölötted a csávó.
3: Istenem, és fonyódon a halőr, aki bombonak szokott öltözni, hogy elcsibja a huligánokat.
1: Ne, figyelj, zseni a téma, imádom. Igen. Nagy harsány, dáj-dáj, Sanyi.
3: Dáj-dáj.
1: Dáj-dáj, Sanyi, nyilván dáj-dáj, Sanyi sem teljesen. Tehát, hogy is mondjam, csak már.
2: Mitől dáj-dáj?
1: Dáj-dáj, Sanyi, fő utcán mennek a kap. Fő utcán mennek a... Mi van?
2: Meghalok ebben a dáj-dájban.
1: Dáj-dáj, Sanyi, nagy harsány. Mikor fő utcán mennek a kamionok, elkezd kiabálni, dáj-dáj, és neki szalad a kamionoknak. Most így a következő írás sajnos rossz vége lett.
2: Isten nyugodtan, Sanyi.
1: Kiváló ember voltál, Sanyi. Nagyon sajnáljuk a történetet. Aztán elküldte egy hallgató, igen, hogy hát ennek nem lett annyira. Jó, mondom, tessék, nagy kanizsa.
3: Igen.
1: Oké. Mad Max ruhában. Nem tudom, milyen a Mad Max ruha. Kisminkelve klumpában sétálgat.
2: Jó. Megvettük.
1: Ugye, hogy megvettük? Működik. De mi a Mad Max ruha? Mi az a Mad Max ruha? Mit csinál?
3: Szét van tépve, le van így lakva, ilyen, tudod, ilyen csimbókokban áll rajta, nem?
1: Aha, tehát ilyen klumpában megy.
2: Megszaggatott.
1: Tisza Várkony, figyeld. A csávó nyáron egyszer alsógatyában kiáll a főút mellé a sarokra, számolja a kocsikat. Megunja eltűnik, 20 perc ma visszajön, és folyamatosan számol.
2: De miért alsógatyában?
1: Tehát az, hogy kocsikat számolás teljesen normális, hogy miért van alsógatyában?
2: És télen is, azt írd már még meg, légy
1: szíves. Sziget-Szent Miklóson van horpi.
3: Horpi.
1: Van egy horpadás a homlokán. Nagyon ismert arc a környéken, elméletileg lefejelte a hévet.
2: És kisiklott a hím.
1: Hát én imádom ezeket a sztorikat. Úristen, velük kellene egyszer. De Horpi cuki.
3: De spanyolok szoktak így beszélni, hogy a legnagyobb hiányosságodra mutatnak rá a legkegyetlenebb módon.
1: Igen. Kúszent Miklóson még ismernetek kellene Csöcsös Ágit írja nekünk egy hallgató. Műdildóval fürdött a szökőkútban, és a kutyáidba vakocsiztat.
3: Nem tudom, mi vár rám a jövőben, úgyhogy...
2: Mi szeretnél lenni ebből?
3: Ugye minden benne a pakliba.
1: Figyelj, én engem ezek nagyon szórakoztatnak ezek a történetek. Én imádom a helyi bolondokat. Valahogy, ha kedvesek, akkor egyébként én nagyon szeretem.
3: Miért a Balkányban lakó piton?
1: Jó, tessék, mit csinál?
3: Nem írják, hogy
1: csak egy piton. Jó, mondd el a nevét, ha ott van, nem megpróbálják itál, mit csinál. Tessék, van név?
2: Igen, de árulkodó táncos böske, ugye? Tehát, hogy tudod, hogy táncolva sétál, nem ez a gond. Körszakámos.
1: Most miért kell mindenbe belekötni? Most kit érdekel, ha jó, érted? Ha jó csaj, kit érdekel, hogy körszakála van?
3: Amúgy szerintem ennél csak növeli az értékét a körszakála.
2: Ugye a különleges eszencia.
3: Igen. Meg amiért nem szereted, azt mondom, kicsit szirogatja az arcodat a másodnak a szakála.
1: Jaj, nagyon, úristen, nagyon szeretem. Hát ez tízig tudnám olvasni. Szóljál még rá.
3: Jászberényi Eszmeralda,
1: tessék.
3: Megkeressük, YouTube-on felvonáltalak.
1: Szolnoki vasútállomás, nagyon sokszor látják, csávó szoknyában tobban. Eszmeraldának hívják, sokszor felbukkan a Szolnoki vasútállomáson.
2: Csorvás.
1: Jó, igen.
2: Csorvási település, ez is Békés megye egyébként.
1: Jó, hát ne felejtsük, azért ott volt egy kis baj.
2: Volt. Úgy hívják, hogy Újpest. A csávót belecsapott egy villám, és azóta egy szekrényben alszik.
1: De miért? Túlélte
2: a csávó, azóta a szekrényben alszik, és így hívják, hogy Újpest.
3: Ez nem szekrény, ez egy Faraday kalitka. Elmondanám
1: neked? Sírok. Azóta igen, félbe belecsap a villám, a szekrényben van.
3: Igen, de hogy ez egy elektromos szekrény? Vagy egy sima?
1: Jó, Szexárd, van egy faszi. sétál a városban, nagy kézi súlyzokkal, és sétálás közben edz. Szexárdon sétál, látják egy csomószor, kézi súlyzokkal a kezében.
3: De én nem szexárdon láttam, én Pesten láttam.
1: Átsétált. Átjött.
3: És van az a fali, aki Pesten a kukának a tetejét emelgeti, tudjátok, azt emlékeztek fel, és úgy érz. Azt, na, az ami van?
1: Azt nem tudom, de viszont 60 környéken 30 éves sétál egy indián gecsének hívják. 30 éves étel, és indiánnak van öltöző. Úristen, de jó, fél, nagyon jók jöttek. Írjatok meg, drága hallgatók. Jó, ilyen helyi kedves kis embereket keresünk. Jó, jövünk mindjárt fél 80 pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Balázs! Na, akkor most mi a lofogadásunkkal?
1: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
5: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
1: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
5: Nyugi, csak egy délelőtre.
6: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Szőkén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Annyi út áll előttünk. Van, a már régót kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
6: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
7: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért, hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
9: Önnek a Protexin kell!
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grande Vucsarádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
13: Sziasztok, sportarcok!
14: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
15: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day-s tangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
16: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
17: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
18: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Korábban érkezhet a nyugdíj szeptemberben, pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Riadót fújtak a medvehelyzet miatt Szlovákiában, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! A megszokottnál egy nappal korábban érkezhet a nyugdíj szeptemberben. A juttatást általában a hónap 12. napján utalják, ez viszont most szombatra esik, így már 11-én pénteken küldik a pénzt a számlákra. A postások ilyenkor a szokott rendben kézbesítik a nyugdíjakat. Pénteken tartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert erre hosszú nyitvatartással, 20 féle helyszínnel, állatos élményprogramokkal, de látványetetéssel, színpadi előadásokkal és planetáriummal is készül. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen találtak jogsértést az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket. Mindenről Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke beszél.
2: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasaltutak, az úgynevezett Via Ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Mind nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
1: Már le is szerelték a devecseri szárnyas fa szobrot. Az önkormányzat a kommentelők megjegyzései után gondolta úgy, hogy a szobor nem feltétlenül a mohácsi csatára emlékezteti majd a látogatókat. Az emlékmű egyébként papíron egy széttárt szárnyú sast és egy sisakot ábrázol, ám ennél sokkal férfiasabb értelmezést találtak neki a kommentelők. A különös formájú alkotásnak híre is ment, még turisták is érkeztek miatt a Devecserbe. Riadót fújtak Szlovákiában a medvehelyzet miatt. Az ország idegenforgalmi és sportminiszterekért határozottabb fellépést a környezetvédelmi tárcától, miután idén már 10 medvetámadás történt Szlovákiában. A szakminisztérium szerint tavaly több mint 200 egyedet ejtettek el, így már most kevesebb a támadás. Ma délután látjuk többet a napot, számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 28-29 fokig melegszik a levegő. Holnap is sok napsütésre készülhetünk, esni már kisebb eséllyel fog, északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Sokfelé megélénkül, megerősödik viszont a szél.
0: Közlekedési hírek.
1: Az egyes főúton Bicske és Óbarok között a 35-ös kilométernél a csomópontot építik, útszűkület mellett lehet haladni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: tempó simán fának mész. Tehát vagy visszaalszol, nem? 3-4-8 lesz pontosan 2 perc ma jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, drága hallgatók. Hát elárasztottak bennünket az SMS-ek. Szóval az van, hogy ezt a témát, amit elkezdtünk, ezt akár 10-ig is tudnánk csinálni, kinek milyen az idegrendszerre humorérzéke. Tehát, hogy minden, nem csak faluban, városban, de hogy mindenhol vannak helyi látványosságok, személyek formájában, szenzációs SMS-ek és Viber üzenetek. Van egy-kettő, aki igazán nagy kunsztot nyom. Ugye arról beszéltünk, hogy itt Szentendrén felbukkant egy fehérleples nő, illetve Nyíregyházán Eszterék vidékénél, otthonában egy biciklis kukkoló van.
1: És... lehet, hogy én is, csak nekem női vázas a bicikli, úgyhogy
0: nehéz felállni. És elkezdtünk arról beszélgetni, hogy oké, akkor nézzük meg, hogy kinél mi van. Jó, és hát Móralomtól kezdve Szombathelyen, Kiskunfélegyházán, Szigetszent Miklóstól, Csepelig, mindenhonnan jönnek az SMS-ek, hogy mit csinálnak ott a helyi, hát mondhatni tulajdonképpen helyi hírességek, vagy helyi látványosságok. Ugye? Hogy itt egy utolsót, jó? Még ha megengedtek, mert látom Feri is előtt még egyet kettőt, amit szeretjét, tessék. Még mondhatunk egyet, jó? Én mondok egyet, neked Uber ellet kell.
2: Jó, na tessék.
0: Puszta mérges?
2: De
1: ez a név, ez a követő, vagy ez még a helyszín?
0: Nem, ez a helyszín. Van egy kocsma, a Sivatag vége italbár. Ugye már ez önmagában már szenzációs. Ott van egy faszi, Guppi névre hallgat. 4 hosszú lépés után lemegy halba, és onnantól kezdve nem kommunikál, csak mutogat, és nyitva van a szám.
2: És gondolom, dűl lett szembe.
0: Ebből konkrétan stand-uposok élnek meg az ilyen arcokból, nem? Yeah. Tehát, hogy...
2: Kezdő,
0: akkor mondjuk azt, hogy kezdő stand-uposok, nem? Hogy...
1: Igen, a Bödő is biztos, hogy fel tudná virágoztatni ezt az ipart, de amúgy nagyon kevesen csinálják.
0: Kevesen tudják ezt jól átadni, hogy milyenek az arcok?
1: Igen, ez hamar be tud cringesedni, hogyha az ember így karaktereket utánoz.
0: Aha, tehát egy idő után az már nem működik.
1: Igen.
2: Jöhet egy utolsóval. Régebbi sztori, még 90-es évek Leheltér, Szipus Kincsó, a neve sokat elárul.
1: Úristen, ez egy csodálatos név.
2: Igen, tessék, az volt, hogy ő ugye cigit tarhált az arra járóktól, de cserébe azért adni akart valamit, tehát produkciót, és ha adtál neki egy szál cigit, akkor egy szó nélkül a mellette álló nővérét lekaratézta.
0: Nincs ilyen. Szipusz Kincsó egy cigén neki esett a nővére.
2: Ott állt a nővére, és megkapta a cigit.
1: Atya úristen.
0: Szenzáció. Bándombors Józsika. Jó, csak ha jössz egyen, azon én is jövök egyen. Józsika. Félmeztél a biciklizet este. Csilingelt a gyerekeknek, csak nézett meretten előre, és egyébként egy erdőben lakott egy kunyhóban.
2: Ó, ez egy nyugodt.
1: Ez miben különbözik a Family Frost-tól?
0: Igen, ez egyébként teljesen olyan. Annyi nem árult ilyekrében. Igen, jöhetsz egyet, esély.
2: Kiskörösre vinnélek el benneteket, Vak MS-ének hívják a hölgyet, ami ugye, hát jelzi is, hogy van egy ilyen látáskárosodása, de ezt senki nem tudja biztosan, mert van nála ugyan vak vezető bot, de az a baj, hogy ahogy egy autó mellette elmegy, akkor ő ezzel azonnal elkezdi az autót verni, tehát elméletileg lát.
0: Valószínűleg lát.
2: És megkérdezték, hogy mi a probléma, és azt mondta, hogy azért veri az autókat, mert ő halhatatlan, mert őt egyszer elütötte a vonat. De akkor miért az autót vered?
0: Szenzáció.
1: Vissza kell adni a tartozását.
0: Igen, szenzációs a jó az ember. Nagyon szeretjük. Hát még van még Jászkörén, Balaton terenye.
1: Jászkörén, Dombi van.
0: Igen, Galolaci.
1: De ez ottan az csirkát üzemből van?
0: Ne, Tanyán lakott, de rádölt a ház, így ásott a földbe egy lyukat, azóta abban lakik.
2: Úristen! Na most figyelj!
0: Jó, tessék, utolsó.
2: Almás kamarás.
0: Ez egy létező hely.
2: Igen, van, jöhet, Almás tessék. Kamarás és Sheriff. Így is hívják, hogy Sheriff. Mário. Van neki trafipax a kartondobozból, van gumibot és egy műanyag csillag a falunapokon, ő védi a polgármestert.
0: Ne
2: csinál. Papír doboz, aki ezt trafizni, azért az na.
0: Erős.
1: Ahogy megérnék tőle.
0: Erős.
1: Lelassítanék.
0: Na jól van, oké, köszönjük szépen. Jaj. Köszönjük szépen az SMS-eket. Én szeretek itt kicsit kitekinteni. Vagy jó, úgy egy kicsit így körbenézni.
1: Nyíregyházán is van karatés amúgy, az állomás környékén.
0: Nyíregyházán szerintem ott egyben ott van
1: de
0: minden.
1: De ezt úgy hívják, hogy Texas Ranger.
0: És ő mit csinál?
1: Karatézik.
0: Karatézik az állomás környékén.
1: Igen, most írták.
0: Egyébként mi történik? Tehát, hogy itt ez egy sorozatos traumák, egyszer történt valami, már gyerekkortól valami nem stimmel, tehát hogy mi lehet a megfejtés?
1: Ez egy pozíció, tehát erre kellett pályázni, meg volt az egész kiválasztás. Stratégia, és azon, hogy ő a városnak a kulcsembere. Tehát, hogy ő az, akire alapozzák majd az egésznek a működését.
0: Igen, vezetőrös, mert nem bírjuk abba hagyni felét. Cofos csutka.
2: Cofos csutka.
0: Egy vágóval járt a kezébe, azt mondta, hogy Pennyben az egyik pénztáros egy démon, és hasonlóan volt itt Józsi, akinek egy halálista volt a zsebében. Nem akarsz rajta lenni.
2: És fölír?
0: Nem akarsz rajta lenni. Egy halálistával járkált a zsebébe.
1: Oké,
0: egy utolsó, tessék. Jöhetsz egy utolsó. Igen?
1: Igen. Erzsi bácsi.
2: Jó.
0: Jó, már működik, jó, igen.
1: Kis traktora járja könnyeket, és felajánlja a szolgáltatását helyi idősebb úriembereknek.
2: Oh.
0: Erzsi bácsi, várja, Erzsi bácsi. Hát valószínűleg a legősibb mesterséget űzi.
1: És traktora jár.
0: Traktora jár, de Erzsi kicsit bácsis, és vidéki helyeken, de Erzsi már
2: kicsit... De ő szerintem férfi.
0: Erzsi bácsi.
1: Nem, az Erzsi bácsi, az minden esetben egy olyan nő, akinek van egy kicsi szakálla.
2: Hát én, traktorral én... jár.
1: És akkor mi van?
2: Nem, tudom, most nem akarod, tehát, hogy nem, de szerintem ő egy...
0: Nekem is inkább nő, aki nagyon férfias, de hogy ő valamikor Erzsi volt. De, de akkor nem traktorral menne, várjál. Miért megy trakesszal?
2: Szerintem Erzsi bácsi, ő egy bácsi, aki...
1: De miért? Nem olyan nincs, hogy egy valaki, akkor teljesen más nevet kapna. Egy férfi járna a traktorra körbe, ő most tupogna a másik férfiakat. Azt vidékre, az nagyon hamar véget érne, az akar. Az hamar véget érne.
0: Ízlelgessük, Erzsi bácsi, Erzsi bácsi. Igen, egy férfi, aki nő.
1: Nem, ez egy nő, aki férfi.
0: Jó, addig itt őzünk egy kicsit Bishop Sanyinál, és akkor...
1: Bishop Sanyi.
0: Jó, egy kicsit, de diózsénői Bishop Sanyinál egy picit megint időzhetünk. Kocsmában tudja a késes trükköt az Alien 2-ből. Ugye ott a Bishop a robot, aki elővette egy kést. Kettő rövid után kikapja a pillangót a zsebébe. Pillangol a zsebébe. És már mehet is a rulett. Bishop Sanyinál hívják a diózsénői kocsmában. Egyfajta látványosság. Jó. Na, tessék, igen.
1: Tudod, ki küldenék rá Bishop Sanyira?
0: Jó, kit kivel überelni Bishop Sanyit?
1: Nem, a Bishop Sanyit azt akarom, hogy mérkőzzön meg Pikpak Gyuszival.
0: Nem bírom.
1: Pikpak Gyuszi Miskolcon a fehér elefánt presszóban veri, hagyd be főbe az idegen vendégeket.
0: Nem, ott, hogy nem innál meg ott egy feles. Gyuszika, gyere ide, bejött egy idegen, megérkezik Pikpak Gyuszi, és azonnal elintézi őket. Őt ráúszítanád Bishop Sanyira?
1: Igen, szóval azt kell csinálni, hogy egy Mortal Kombatot csinálni ebbe az egészből, hogy ezeket a karaktereket összegyűjteni egy darab helyiségbe, és akkor lehetne egy ilyen összecsapásokat.
0: Jó, mit csinálnál Halászín Gombos Gyurival? Dubai ABC előtt, aki arra jön, lerajzolja egy kockás edzetfüzetbe. Egy gombbal. Lerajzolja egy kockás edzetfüzetbe egy gombbal. Mutogatja az eredményt, de valójában semmit nem rajzol, csak ő látja.
2: Hiszen a gomb nem fog.
0: Hiszen a gomb az nem fog. Ő a Dubai ABC előtt, idézőjelben, ugye se tudjuk, hogy pontosan mit jelent, egy kockás edzetfüzetbe rajzol. Jó? Tehát azért nem mondta, hogy Bishop Sanyival azért ők nem kötnének nagy barátságot.
1: Ugye a Helvécián van egy ilyen ikerpár,
0: igen?
1: Akik alkoholisták, úgy hívják őket, hogy a rókák, és egy flakonból él összeverik egymást.
2: Kell műsor, tessék, egy
1: flakonból, és megvan. Nekem a legjobb a neve, elnevezésre tetszik, hogy vidéken ezt hogy oldják meg, nem, hogy itt jelke két ilyen alkoholista ikert, és ki a rókák.
0: A rókák. Igen. Mohácsi Vili, szerintem még őt is bevehetjük a Dream Team-be egyébként. Csinál? Autók után kiabál a kanyarba, hogy szedd. Ennyi. Kiáll az autóval kanyarba, és minden autó után üvölt, hogy szedd alá. Ő ezt csinálja. Lapuja Misi, ott van még a Dream Teamben. Kileste, hogy csomádon volt ő, amikor a polgármesterhez vendégek jöttek, direkt odállt a polgármesteri hivatal elé, és addig, amíg a polgi nem adott neki 1000 forintot, hogy menjen el, addig ott várakozott. Ő volt Lapuja Misi. Egyébként ő legalábbis zseniálisan csinálta.
2: Így van, hát van egy ugyanilyen, már nem emlékszem a nevére. Ő pedig azt csinálja, hogy odáll melléd és énekel. Nyilván rosszul, és azt mondja, hogy akkor abba hagyom, ha fizet.
0: És előbb-utóbb azt, hogy 500-as vagy egy ezer. Igen.
1: Azt írják amúgy, hogy Pippa Gyuszi az a Kokónak a testvére. De lehet, hogy csak azért, mert olyan jó boxoló.
0: Valószínűleg, hogy a box miatt hozzák össze. Azért bemész egy kocsmába vidéken, iszol egyet, és Pippa Gyuszi lerendez. Teljesen ártatlanul nem ismered a helyi erőket.
1: De nagyon jó Pippa Gyuszi. És érzem az arcon a Pippa
0: Gyuszi. Egyébként a nevek óriásiak. Tehát ezeket a beceneveket, aki adja, az mindig zseni. Tehát Pikpak Gyuszit látod magad előtt. Pikpak, oda megy, pakpak, bal jobb, kész, és fekszik az illető. Tehát, hogy abszolút.
2: Viharkeresztes, menjünk utoljára. Egy gyufának hívják az emberünket.
0: Jó, kicsit látom már magam előtt.
2: Egy
0: igen?
2: Kis székkel és egy asztallal a hóna alatt mászkál, és beköltözik bizonyos helyekre. Most múltkor például a benzinkúton leült, egy idő után pedig elkezd takarítani és rendezkedni, mintha ő ott élne. Ő gyufa.
0: Figyelj, már egy kicsit már most szeretem.
2: Igen, ő legalább
0: különböző lokális. Nem bánt senki, teljesen ártatlanul egy kemping székkel és egy asztallal megérkezik. Egy kicsit úgy érzi, hogy ott lakik, amikor kitessékeled, átköltözik máshova. Vannak az ártatlanok, ők a legjobbak. Nem bántanak senkit, nem verekednek, csak úgy, csak ott úgy vannak körülötted, nem? Nagyon, jó, nagyon szeretetőek.
1: Ajakon volt egy pár, akik tudjátok, hogy Mini és Maxi. Ők egy alacsony nős, magas férfi voltak, és a kosárban mindig egy kis és egy nagy fröccsöt ittak.
0: Kicsit szereted őket, nem? Ők egy kérdőt cukik.
1: Mini és Maxi.
0: Igen, Mini és Maxi együtt van. Na jó van, gyerekek. Köszönjük szépen az országos körképet. Így a Nyíregyházi...
1: De ezt nem lehetne megfestetni valakivel?
0: Csak egy arcot csak.
1: Nem, az összeset. Nem, tudja, mint az utolsó vacsora. Vagy valamilyen izé. Tehát, hogy egy ilyen, nem, vagy de feszti körkép. Tehát, hogy lenne, nagyban gondolkodom.
2: Nagy vászon kell hozzá, az a
1: nem,
2: baj.
1: Nem, hogy nézek körbe, és akkor Pikpak Sanyi, izé, vagy Gyuszi csípeli a kukucskálót.
0: Ha lenne Balázsó, a szerkik már hívnának, hogy ez jövő héten adás. És ott konferálnám őket. A fal mögött ülne Pikpak Gyuszi, aki találkozna egy régi ismerősével. És ezeket szépen felvonultatnánk így egymás mellett. Na jól van, megyünk tovább, 8 óra után, gyerekek, vendégünk lesz egy érdekes témával megyünk, nem is foglalkoztunk még vele, és nem is kapcsolódik konkrétan semmilyen hírhez, de hogy látunk valakit TikTokon, talán Instagramon is, és kicsit vakon vagyunk az órák világában, gyerekek. Elmondhatni,
1: kicsit
0: hogy
1: kicsit vagyunk vakon, teljesen
0: egyáltalán,
1: vakon vagyunk.
0: Egyáltalán nem nagyon foglalkozunk az idővel, nem hordunk órát, viszont van valaki, aki tartalomgyártóként működik a különböző social felületeken, és kielemzi sztárok, világsztárok óráit. Hogy mennyibe kerül, hány darab van belőle a világon, beküldesz neki egy fotót, hogy láttad a, nem tudom, a Szoboszlai óráját, vagy a Dzsudzsák óráját, vagy a Hajdú Péter óráját, vagy mondjuk, hogy nagyobb neveket mondjunk, nem tudom, mondjuk a Ronaldo óráját, és ő azonnal ad erről egy képet, hogy mennyibe kerül, kik hordják, hogy lehet ezt megszerezni, és hát a földi halandó az hogy tud, vagy hogy nem tud hozzájutni. Ezért arra gondoltuk, hogy meghívjuk a stúdióba, mert hogy baromi jól beszél egy számunkra talán kevésbé ismert területről. Egyikünk se egy nagy órás, ugye mondhatni?
2: Nem.
0: Tehát, hogy nem vagyunk azért se óragyűjtők, nem nagyon hordunk órát, nincsenek drága óráink.
1: Nem nagyon érünk oda időben sehova.
0: Mindenhonnan lekésünk. De hogy mégis egy izgalmas világ, a legnagyobb óramárkák, a sztárok órái, és az a fajta luxus, amit ugye egy-egy óra a csuklón megmutat rólad, mint státusz szimbólum, és hát mint egy erekje valójában, mert hogy sokan ezért hordják.
2: Eddig nem volt drága óránk, de most állítólag van nála.
0: Van nála néhány.
2: Hozott?
0: Egyéni darab. Van nála hamisítvány, amiből nagyon sok van. Mit gondoltok arról, például egy férfi hamisítvány órát hord? Ki mit gondol erről?
1: Hát azt, hogy soha életemben nem tudnám megmondani, hogy ez így van.
2: Én nem venném észre. Hát figyelj.
0: Mint jellem, úgy értem. Tehát miről árulkodik, ha egy férfinek ma mondjuk Magyarországon azt mondaná az óraszakértő, azt mondaná Zsolt, hogy Gyugyinak ez az óra a kezé hamis.
1: De racionális anyagi döntést
2: hozott. Ő neki nem.
0: Aha.
2: Ez azért, abban a státuszban már nem engeded meg. Amikor én 30 évvel ezelőtt először eljutottam Egyiptomba, ott nem tudom, hogy...
0: Bevásároltál a Breitlingokból.
2: Breitlingok, panarájuk és nem tudom mik. Garmadával tértünk haza, mire leszálltál a repülőről, leesett róla a mutató.
0: Jó,
2: körülbelül ilyen minőségű
0: volt. De addig hurkodál, nagyobb menni
2: voltál.
1: De milyen magasan lehetett repülni vele?
2: És minden nap másik óra volt rajtam. Aztán rájöttem, hogy minek, hát hazudsz vele.
0: Igen, nem, valószínűleg, igen.
2: Igen, nem, oda hazudod magad, ahova nem tartozol.
1: De ez tartozás valahol?
2: Szerintem igen.
0: Az óra? Szerintem ugyanolyan státusz férfiaknál, vagy Amerikában, vagy Európában, mint egy autó. Sőt, tehát, hogy drágább dolgokat tudsz a csuklódra tenni, mintha lenne egy átlag autót. Szerintem abszolút státusz.
1: De, hogy... de több barátod van? Tehát akkor aki az órások
0: is tartozik? Nem úgy, hogy több barátod lesz, hanem hogy árulkodik rólad, a státuszodról, az anyagi helyzetedről, hogy van egy 50 milliós, 25 milliós, 10 milliós óra kezeden. Nyilván hallgatunk nagy többségét, ez nem érinti.
1: De kevésbé vagy kellemetlen ember, ha van egy drága óra a kezeden?
2: Még csak ezt sem mondanám.
1: Ugyanolyan nyomorult vagy egy drága óra?
2: Csak kérdezem.
0: Van egy 100 milliós óra kezed, de még nem feltétlen vagy boldog, de valamilyen státuszt ad, mint egy autó, vagy mint egy öltöny, vagy mint egy ing, vagy akár egy nadrág, vagy egy ruha. Tehát ez, szerintem ez mind státusz szimbólum, nem?
1: Jelenlegi Magyarországon két státuszból lehet választani, a 100 milliós órával karodon drasszáló, vagy pedig Pikpak Gyuszi. Ez a kettő van.
0: Igen, Pikpak Gyuszi.
1: Choose your fighter.
0: Illetve a Nyír Mártoni kiskoca. Ugye, tehát ő is, és ott van, még kíváncsi ennünk, hogy milyen óra van a kezén. Na, szóval hogy egy kicsit az órák világában merülünk el, bízunk benne, hogy azért vannak hallgatóink, akiket érdekel. Zsolt egyébként nagyon élvezetesen és nagyon jól beszél az órákról, úgyhogy ezt a témát fogjuk mindjárt körbejárni. 2 perc, pontosan 8 óra.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyer. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjatek.hu.
6: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: És az autó első van a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
7: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grande Vucsarádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
13: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Megmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
14: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel.
1: Várhatóan teljesen felépül majd a Gripen baleset pilótája, közzétették a mentőszolgálat kiérkezési statisztikáit. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok, túl van a műtéten, és várhatóan teljesen felépül majd a Gripen baleset pilótája. A vadászgép gyakorlat közben szenvedett balesetet Szolnoknál, a pilóta a katapultáláskor sérült meg, a gerincét kellett megműteni. A baleset okait még vizsgálják. A megszokottnál egy nappal korábban érkezhet a nyugdíj szeptemberben. A juttatást általában a hónap 12. napján utalják, ez viszont most szombatra esik, így már 11-én pénteken küldik a pénzt a számlákra. A postások ilyenkor a szokott rendben kézbesítik a nyugdíjakat. Pénteken tartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert erre hosszú nyitvatartással, 20 féle helyszínnel, állatos élményprogramokkal, de látványetetéssel, színpadi előadásokkal és planetáriummal is készül. Betegelégedettségi program indulhat ősszel, erről az egészségügyi miniszter beszélt. Hegedű Zsolt azt is elmondta, végrehajthatják a kórházi várólisták csökkentését célzó programot is. Azt is hozzátette, tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát. A tárcavezető kitért arra is, hogy jövő év elejétől önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság működik majd. Közzétették a mentőszolgálat kiérkezési statisztikáját, a stat.mentők.hu már elérhető, az oldalon havonta frissítik majd az adatokat. Attól kezdve, hogy a segélyhívást fogadják, valamivel több mint 26 percet vesz most igénybe, hogy a mentőegység a helyszínre érkezzen. Azt hozzátették, nem átlagról, hanem mediánról van szó, az esetek 90%-ában van ennyi időre szükség a kiérkezéshez. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója azt mondta, a cél, hogy ezt az időt 15 percre csökkentsék. Már nincs krízis helyzet a hazai villamos energia ellátásban. Visszavonta besorolását a MAVI, mivel normalizálódott a villamos energia rendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelő kapacitás és a tartalék már biztosítja az ellátást. Ötvár megye 63 településén gyérítik a szúnyogokat a héten. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodaba-Üzemplénben földi permetezést végeznek este és éjszaka. Az aszály miatt nagyobb szúnyogtenyésztőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék viszont kedvezhet az inváziós fajoknak. Ma délután látjuk többet a napot, számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 28-29 fokig melegszik a levegő. Holnap is sok napsütésre készülhetünk, esni már kisebb eséllyel fog, északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Sokfelé megélénkül, megerősödik viszont a szél. Péntekre sem mondanak jelentős változást, tovább melegszik a levegő, 36 fokot is leolvashatunk majd a hőmérőkről. Szombaton ez már nem lesz így, több helyen eshet majd, és néhány fokkal visszahűl a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó,

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága hallgatók, 8 óra után 10 perccel, most már nem csak hárman, vagy hát négyen, hanem most már ugye öten. Olcsóbb, drágább, nagyon drága és nagyon olcsó órák társaságában. Csak jelzem, hogy az egyik már az Eszter kezén van, jó? Tehát azért tipikus nő, megkérdezte, hogy melyik a drága, a legdrágább, és fölvette a kezére.
1: Tehát, hogy azért, parany, sok gyémánt.
0: Most tegyük ezt el.
2: Ide figyeljetek, kutyák.
0: Ha ez az óra, karácsonyig,
2: nincs a kezemben. Ez itt, nehéz, rendesen. 13 millió forint. Én egy más ember lettem.
0: Egy fotó. Ne szólj hozzám. Péternek szerintem egy kellemes ébresztési reggel. Kapja meg SMS-ben.
2: Péter kölcsön kapta, és összekarcoltam, hogy
0: tudnál hitelt felvenni. Gyerekek, ugye azt beszéltük, hogy elveszünk egy kicsit az órák világában, nem vagyunk annyira otthon ebben, nem is nagyon hordunk drága órát, ki olcsóbbat, Zsül kezét nézem ki, nagyon olcsót.
2: Zsül egy számológépes kázióval.
0: Igen, egy G-sákkal nyomul, de Zsolt, hát hogy is mondjam, csak tartalmait látjuk az interneten, ti is találkozhattatok vele, többek között azokon a social felületeken, ahol ugye beküldik magyar és külföldi hírességek, világsztárok, énekesek, focisták, sportolók, sok-sok milliót érő óráit, amit Zsolt aztán kielemez, hogy szerinte melyik óra van. Cristiano Ronaldo, vagy Jennifer Lopez, vagy nem tudom.
1: Vagy Sebessén Balázs kezén.
0: Matt Damon kezén kiderült, hogy 10 évvel ezelőtt igen a Vikitől kapott, 40. születésnapomra kapott órát is kielemezte egyébként Zsolt. És kicsit elveszünk most az órák világában, a hamisítványok világában, mennyire státuszszimbólum, hol tartunk mi magyarok az órák ismeretében, hol tartanak a világsztárok, mi a legdrágább műszer, ami a kezében volt. Szóval, hogy erről fogunk beszélni. Nem annyira, hogy is mondjam, csak hát vagyunk jártasak a témában, de azért mindenkinek van egy-egy kedvenc darabja. Eszter jobb kezén például már.
2: Szeretném az első panaszomat elmondani. Van egy gól, hogy megnyomta, és nem világít.
0: Nem zenél. Hello,
3: Zsoltos, sziasztok.
0: Örülök, hogy itt vagy. Ciao. Hello.
1: Majd a dobozát is ad már oda neki.
3: Persze, csak nehezebb, mint az óra.
0: Igen. Na, hát itt már fadobozók, órák, kisebb-nagyobb szerkezetek,
3: könyvek.
0: És könyvek társaságában érkeztél. És ugye, jól mondom, hogy mi legtöbbször téged akkor láthatunk social felületen, amikor valaki beküldi, hogy figyelj, láttam a Szoboszlai, vagy a Dzsudzsák, vagy a nem tudom, Ronaldo óráját. Léci, mondd meg, hogy mi van a kezén.
3: Igen, ez alapvetően így szokott lenni, de nyilván ugye ez ilyen tartalomszerkesztés nálam is. Tehát, hogy én igyekszem a szakmai tartalmakat, mert hogy ilyen is van, és hogy a hírességek óráit így keverni. Meg egyébként mostában azt szoktam csinálni, hogy régen ez felváltva volt, mostában azt igyekszem csinálni, hogy a hírességeknek az órai közé is igyekszek szakmai tartalmat betenni. Hogy itt lehet tudni arról az óráról, arról a szerkezetről, arról a szíról, arról a modellről esetleg, szerintem ez így edukatívabb.
0: Státusz vagy időmérő eszköz szerinted a hírességeknél? Erről beszélgettünk, hogy Eszter kérdezte, hogy státusz egy órát fölrakni, mondtuk, hogy szerintünk az, mert hogyha ott van egy 10-20-30 milliós óra a kezeden, az mindenképpen egyfajta státusz.
3: Biztos.
0: Inkább erre használják nyilván ők is sem, mint időmérésre. Nem?
3: Persze, meg, a telefonod. Meg a lambód lent van, érted, a garázsban, viszont amikor bárhova fölmész egy 100 milliós óra, az ott van rajtad. Tehát érted.
2: De most akkor az hogy működik, hogy először kell, hogy legyen egy drága autód, vagy lehet olcsó életed és egy drága karórád? Vagy hogy van ez?
3: Hát attól függ, hogy mennyire vagy tele. Tehát, hogy nyilván minden.
2: De most akkor az a lényeg, hogy akkor lesz egy csapatod, mert veszel egy órát, akkor egy klubhoz fogsz tartozni, itt vagyunk Breitlingesek, ugye? És akkor össze fogunk járni, akkor megyünk ilyen rendezvényekre, ahol meghívjuk
0: kevés az esélye. A Fregüleresek, a Breitlingesek ellen. Igen, a Patek Filipesek összejárnak.
2: Vagy ez csak annyira jó, hogy valaki, aki ilyet hozzá, hogy ránéz félszemes, azt mondja, értem. Vagy mi az, amit kapsz tőle? Mert ezt nem értem, hogy...
0: Mit kapsz egy autótól?
2: Mit kapsz az autótól? Villognak egymásnak,
0: igaz? Mit kapsz egy autótól? Mit kapsz egy 300 ezeres Nike cipőtől? Mit kapsz egy olyan farmertől, ami menő a fiataloknál? Ez mind azon túl, hogy használati eszköz, ez egy státusz, ahova téged berak. Ugyanúgy egy ház, egy lakás, egy óra. Ez egy státuszszimbólum, amivel te tartozol valahova, valamilyen réteghez.
2: Én sehová sem tartozom.
0: Most a kezeden, most a kezeden igen, tartozol, amit nem vágják. Igen. Jól mondjuk tulajdonképpen, tehát nem időmérő.
3: Abszolút, persze, de hogy alapvetően inkább úgy gondolom, hogy márkákon belül is van ilyen, és vannak olyanok, akik összejárnak, mondjuk nem Magyarországon, de mondjuk Svájcban tudok ilyeneket, meg nálunk nagyobb piacokon, de egyébként igen, tehát az, hogy órás közösség, az egy létező fogalom, és hogy vannak ilyen különböző összejövetelek még Magyarországon is egyébként.
0: A magyar ember nagyjából hol tart az órákban, az ismeretekben, a szerkezetben, mennyire van ennek egyáltalán kultúrája? Most nem arra gondolok, hogy valakinek sok pénze van, vesz egy 20 milliós Rolexet, fölrakja, és akkor villog, hanem hogy mint úgy óra és az órával járó kultúra, a szerkezetek ismerete, a márkák ismerete azon túl, hogy nézd már meg, mennyibe került a kezén. Itt tartunk nagyjából? Vagy
3: nagyjából itt tartunk, itt tartunk egyébként, igen. Igyekszem fejleszteni ezen, de hogy nagyjából itt tartunk. Igen, hogy amit ismernek az emberek, az a Rolex, és így nagyjából semmi más, még egy-kettő, hogy így egy Omega, egy Breitling bevillan, de hogy meg hallották, hogy van egy ilyen, hogy Patek, meg ilyenek, de hogy azért az órás kultúrán van mit fejleszteni.
0: Tehát leginkább a sztárok azért érdeklik, és azért írnak neked, hogy mondd meg, hogy mennyibe kerül a kezén az óra.
3: Persze. És én ezért nem is szeretem. Tehát a legelején én nem szerettem ezzel foglalkozni, mennyibe kerül, mert szerintem az egy tulajdonsága az órának, csak a sok minden más mellett, mint az átmérője, a vastagság, meg ilyesmi, de nagyon sokanak ez volt csak a lényeg, hogy a pénzt mondjad, hogy mennyibe kerül, de hogy az érdekel a legkevésbé.
0: De megint itt tartunk, hogy igen, van egy ilyen
3: kezet,
0: mint az óra, amit építenek, és hogy milyen fogaskerekek, és hogy áll össze, és mennyi ideig építik, és mennyire pontos lesz még 30 év múlva is. És ebből mi ott tartunk, hogy mondd meg, hogy láttam a Zsuzsi kezén, vagy a Szoboszlai kezén egy órát, mennyibe kerül.
3: Pontosan, konkrétan erről van szó.
0: Ki a magyar sztárok közül az, aki azért a, mondjuk a legdrágább órákat hordja? Csak hogy én is ezt kérdezem.
3: Azt szerintem a Szoboszlai.
0: Szoboszlai. Aha, milyen kaliberű órákat látsz a kezén?
3: Hát a 100 milliós óráiból neki van legalább 4. Most, ahogy így jöttem, így átnéztem az elmúlt években, illetve annyit lehetett látni az elmúlt években, igazi.
0: Biztos, honnan tudod? Pont a Szoboszlainak már nem kell igazit venni, hiszen elhiszem, hogy igazi van a kezén.
3: Az az érdekes, hogy vannak nemzetközi focisták, akik lebuktak már hamisítványokat, például Ronaldinho-nak volt ilyenje, a Neymarnak is volt ilyen balhéja, úgyhogy...
0: Ne csináld! 2-300 millió eurót keresnek, és felvesz egy hamis órát.
3: Volt ilyen, igen, tehát erre bizonyítékok vannak.
0: De valószínűleg senki nem gondolja, hogy hamis, mert azt
3: gondolja. Pont ezért, igen, pont
1: de miért
3: ezért
1: nem veszi meg a rendeset, az igaz?
3: Mert egyébként itt jön az exkluzivitás, hogy van olyan, amit még ő se kaphat meg.
1: Ne, egy Ronaldinho nem tud besétálni valahol, és azt mondani, hogy veszek egy
3: tehát, hogy Richard Millhez besétálsz, és azt mondják, hogy köszönjük szépen.
2: Akkor azért értesítjük.
1: De várjál, nem adnak el nekem soha.
0: A feketéket. Vagy azt mondja,
3: hogy ezt már sajnos nem gyertjük, válaszol mást.
1: Aztának.
0: Hát ez a Ferrari is csinálja. Tehát a LaFerrari-ból van mondjuk 300 darab, ha vársz, vagy várólistád van, annyira exkluzív, azért tudja eladni, nem tudom, 15 millió dollár, vagy 50 érmer, vagy 100 érmer, hogy az, hogy 15 darab van benne. Tehát ez mind-mind az, hogy hova pozícionálom az órámat. Ha várnod kell rá 6 évet, még értékesebben tudom értékesíteni.
3: Abszolút,
0: nem?
3: Abszolút, maximális.
1: Van a túlárazás itt is, amikor azt mondod, hogy hát, hogy tulajdonképpen ez még szerkezetileg nem adja ezt az 50 milliót.
3: Természetesen, tehát, hogy miért egy órába 100 milliót?
1: Semmi.
3: Nagyon sok esetben.
1: Olyan, ami éri.
3: Hát figyelj, a 100 milliós óráknak a hamisítványa és a nagyon jó minőségű hamisítványa, ami anyagárban van, az 10 000 euró. Tehát most, és nem 100%-os nyilván, mert ezt a kínaiak gyártják, nem tudják 100%-ból lemásolni, de hogy azért a nagy különbség megvan a kettő között. Tehát ott azért egy 30-40-50 szeres szorzó van a kettő között, persze.
0: Na milyen érzés? Mi van Eszter kezén? Nézzük meg, mit vett föl?
2: Én most közben Jankovicsra leszem,
3: a legjobb emberre.
0: Mit vett közben föl? Milyen érzékkel választotta ki? Mi van a kezén?
3: Ami a legdrágább innét, amit hoztam, és egyébként lényegében koronai ékszer gondolkodtam rajta, hogy csak ezt hozzam el egyébként. Ez egy Breitling kronomat, ami rózsa arany tokban érkezett, vagy hát rózsa szín arany, hogyha valaki nagyon eltartott újjal beszél, ami apró kis gyémántokkal
0: kimarokva. De nem a hamisra nyúlt rá. Hát csak mondom, hogy nem a hamis.
3: Egyébként hallottam a bevezetőt, amit ezzel mondtatok, nem hoztam hamis órát, nincs hamis órám. Én ellene vagyok mindenképpen, úgyhogy nem hoztam magammal.
0: Az ára körülbelül?
3: 13 millió forint.
0: 13 millió forint.
2: Megfutattam az emberemnél, ugye, aki Jankovics Péter, írtam neki, hogy ezt 650-ért vegyem meg.
0: 600 000-ért?
2: Megérte neki, és azt írta vissza, hogy figyelj, igazinak tűnik, 10 óra 10-re van állítva, kihúzott koronával, ez szerintem kirakatban volt, vedd meg.
0: Milyen óra szakért? Kihúzott koronával 10 óra 10 perc.
1: 10 óra 10 kihúzott korona?
3: Igen, mert általában a legtöbb kirakatban így szokták állítani az órákat, tehát ez is frissen érkezett egy kirakatból, pont azért, mert ugye ez ilyen Victoria, tehát hogy ez egy győzelem, meg erre szokták nagy mosolyog az óra, úgyhogy ezért van. Igen.
0: Oké, csak hogy értsük, hogy miért lehet beleszeretni az órákba. Nekem van egy barátom gyerekkorom óta, ő óra őrült, és nagyon sok könyvet kaptam tőle, meg beszélgettünk órákról. Egy kicsit mesélj nekem, csak hogy értsük a mechanikáról, a komplikációkról, mondjuk a te leginkább szereted, legbonyultabb komplikációdat, csak hogy értse az ember, hogy ebben a kicsi kis tokban azért közben micsoda csodákat hajtanak végre azok az óraépítők, akik ezeket csinálják.
3: Az óraőrült leszeretnék valamit mutatni, tehát hogy...
0: Óra. Igen. Kicsit a szerkezetek. Nem mondom, hogy nagyon szakmai, csak hogy mit tud mondjuk egy komolyabb szerkezet, és ezt mennyi ideig csinálják, és mire képes.
3: Most, amit itt hoztam a kezembe, és az így ilyen szempontból érdekes, hogy egyszerű kis háromutatós órát hoztam, tehát hogy gyakorlatilag semmit nem tud, óra, perc, másodperc, dátum. Viszont ennek egy olyan szerkezete van, aminek a járás tartaléka, tehát hogyha leteszed, ez több mint 5 napig elketyeg, ez 120 óra. Ez a piaci átlagnak a háromszorosát tudja például. Tehát, hogy ez ilyen szempontból azt mondják, hogy hát igen, ez egy kis egyszerű óra, ez itt semmit nem ér, ami nem igaz, tehát amikor megnézed, hogy mi van a motorháztető alatt, ott azért eléggé...
0: Ugye ezek tulajdonképpen olyan mechanikus szerkezet, amik a kezed mozgásától húzódnak fel mindig, abszolút. Nem kell fölhúzni, ha leveszed, akkor rárakod egy óramozgatóra, vagy nem tudom pontosan mi a neve, óraforgatóra, de közben egyébként a kezed mozgásától ő folyamatosan felhúzza magát a szerkezet.
3: Igen, van egy súly benne, ami folyamatosan húzza a rugót ilyenkor.
0: Kicsit, amit a billegne a kezeden, vagy így azt érezheted. Igen.
1: Erre ránézel, amit most mondtál, hogy hány óra járás tartalék van benne, föl nem venni.
0: Azt mondod, hogy a Zsűl zsebében találod egy sonkás zsömle mellett.
3: Így van, konkrétan. Én egyébként ezért szeretem, mert hogy van egy fontos fogalom, amit én szeretek, nem is azt mondom, hogy súlykolni, csak néha emlegetni, ugye a csendes luxus. És ez azért,
2: csendes luxus.
3: És ez azért, igen, azzal az órával a csuklódon azért nagy kontrasztban van.
0: Már halott
2: vagy. Tudod, a csendes luxus?
3: Taxigó kiszállt, vége van, persze.
2: A csendes luxus az, amikor mindenki előtt felkezd, és megeszel egy túrurudit.
0: Igen.
2: Anélkül elvárt felébredni, az a csendes luxus.
0: Azzal az órával kezdem már nem mennél, te csendesen túrurudit.
3: Az biztos.
1: És ez árban megmutatkozik?
3: Meg, mert ez is, tudom én, most azt hiszem 3900 euró lista erre ennek az órának.
1: Tehát, igen.
3: Tehát pont, és egyébként ezzel forgattam egyszer a keleti pályaudvar mellett, az egyik kis utcában, hogy mit gondoltok, hogy mennyibe kerül a legerősebb ajánlat, azt hiszem valami 150 ezer forint volt. Tehát nem látszik rajta, de mondom, én ezt nagyon szeretem, ezt a csendes luxust, hogy én pontosan tudom, hogy mi van rajtam, magam miatt hordom. Nem azért, hogy mindenkit lenyűgözzek az utca túloldalállását, hogy valami nagy darab
0: arany. Innen indul a valódi óra, valódi szeretete, én hogy egy olyan tudom. Szerkezet van a kezeden, amiről te tudod, nem is feltétlen egy olyan brand, amit mindenki ismer, hogy hú, akkor most nem tudom, tényleg Patek van a kezeden, 100 millióért, de közben tudod a szerkezetről. Na ez már a szerkezetnek a szeretete, meg az ismerete, hogy te, ez a csendes luxus, ezt tökre értem, abszolút. Hogy tudod, hogy mi van a kezeden.
2: Ez is egy pacemaker. Ez a kettő csendes luxus tulajdonképpen.
0: Mi a narratívája a különböző óráknak? Tehát ha most neked mondok márkákat, akkor te elmondod, hogy nagyjából neked az emberről mit üzennek, mondjuk alapmárkákat, tehát nyilván nem, de Magyarországon,
3: amit
0: mondjuk hord az ember. Oké. Mondjuk Feri kezén van egy Omega. Ugye mindenki ismeri, Omega, tudjuk nagyjából ki volt az arca, milyen órákat gyárt, erősen középkategória, jól mondom, én középkategóriába sorolom. Mit mond az Omega? Olcsó vagyok, többnek akarok látszani, nincs pénzem jobbra, elegáns vagyok. Feri meglepte magát egy Omegával.
3: Vicceskedjük el egy kicsit akkor a kérdést, tehát sajnos túl hosszú volt a Rolexnél a várólista, ezért inkább átventem az Omega-t.
0: Omega, aha, középkategóriában vagyok.
3: Mert árva egyébként hasonló, nyilván alatta van valamivel, de hogy igen, ott ez az van, rossz. Hogy bemész, ott megkapsz bármit. Tehát aha. Nyilván ott is van luxusérzés, van prémium, meg minden. Technikailag nagyon érdekesek az Omegák, nagyon jó órákat gyártanak, de státuszban
1: nem jutik könnyen.
0: Oké, Eszter azt mondja, hogy 40 éves lesz, meglepi magát egy...
2: Eszter azt mondja, hogy Eszter meglepik a 40 éves.
0: Látsz a kezén egy Rolexet, egy női 40 éves nő kezén látsz egy Rolexet, mit árulk? Mi az üzenet? Mi a státusz?
2: Hogy hamarosan eladó lesz?
0: Mit mond róla?
3: Ugye azt alapvetően, hogy szerintem nem ismeri az órákat.
0: A Rolex, hogy nem ismeri az órákat.
3: Igen, mert hogy az van, hogy ha először lett pénzed, akkor mit kell venni? Rolexet kell venni. Ez kb. Ezt üzeni szerintem, és ezért van az, hogy a magyar sztárokon nagyon sokan Rolexet látsz.
0: Aha, mert hogy van egy felületes ismeret, és azt mondja, hogy Rolex, a Rolex-et nem ismerem a szerkezeteket, nem ismerek más márkát, mindenki Rolexet vesz, attól én megkapom azt a státuszt, pontosan. Amit szeretnék.
3: Ezért érdekes, hogy behozzak egy példát, Schober család. Na. Tudom, na, és akkor tudtam, erre mosolyra vártam, hogy Norbin Rolex van.
0: Norbin Rolex, eredeti, ez fontos.
3: Igen, én úgy tudom, utána kérdeztem, hogy tudom, igen, de a fia Omegát hord. És nem azért, amiért, hanem ez már egyfajta szintlépés, én úgy gondolom. Tehát, hogy nem azt mondtam, hogy leragadunk a Rolex, meg nem pénzkérdése náluk nyilván, de azt mondod, hogy én Omegát hordok. Réken Audemars Piguet van.
0: Aha, az NASZ például az már egy olyan márka, amit nem feltétlenül ismer.
3: Audemars Piguet. Az AP, a fiatalok egyébként ismerik, tehát a rapper kultúra miatt, meg a hip-hop, meg ilyesmi, ott ismert lett. Nem tudom, nem hiszem, de rajta egy nagyon szép, szintén gyémántos óra volt, egyébként azt hiszem, múlt héten csináltam erről videót, és az egy más státusz, meg más szint is, árban is egyébként.
0: Egyébként ránézel mondjuk a Norbi kezére, vagy a Norbika kezére, és őt is Norbizom, te fotó alapján nagyságrendileg 900-ezek be tudod lőni, hogy hamis vagy eredeti óra van a kezén, ha van egy jó minőségű fotód róla, vagy az látnod kell a szerkezetet kézbe fogni a jó minőségű hamisítványok miatt.
3: Egyébként, amit sokszor nem szoktam mondani a videókban, hogy én azért utána kérdezek. Tehát, hogy ez egy kis kis ország, és itt azért 2-3 kereskedőn belül be lehet lőni, hogy kitől van. És hogyha egyiküktől se, akkor gyanús.
0: Aha. Na, de hát azért, mondjuk igen, mondjuk egy ilyen kaliberű órát nem feltétlen rendel meg az ember internetről. Bár használtan, szertifikáltan, azért te nagyon sok ilyen órát meg tudsz venni.
3: Tehát vannak olyan magyar milliárdosok, akiknek az órai nem Magyarországról vannak. Hogy van ilyen, de hogy azért az átlagnak, nagyjából a hírességekből nagyjából tudom, hogy kitől van.
2: Tegyük fel, hogy én egy nagyon kifinomult ember vagyok.
0: Tegyük fel, hogy 12 milliós órával a kezeden, ezt most
2: teljesen minden este színházba járok, minden este.
0: Vitor Fesztiválnak mondjuk inkább, igen. Így kicsit máshogy hangzik.
2: Plénumban jól érzem magam, különben klasszikus zenét hallgatok, és egy drága autóval járok. Nem akarom lejáratni magam barátai a Rolex-es prolik előtt. Milyen
0: Omegás volt, a Feri Omegás volt.
1: Most mondta, igen, hogy
2: de azért csak az elejízlése.
0: Hogy neked milyen óra illene hozzád?
2: Hát úgy általánosan, mit tudna, meglátná, és azt mondja, hogy meglepnéd téged, hogyha egy magyar nőn ilyet látná.
3: Erre hadd válaszoljak akkor annak a márkának a reklám szlogenjével, Chopard loves cinemas, tehát hogy egy Chopard.
0: Az ékszer óra inkább, igen, a Chopard, azért igen, az ugye
3: nagyon nő, de egyébként nagyon férfias.
0: Ez nem inkább a szerkezetről, hanem az ékszerekről híres, amit ráraknak, nem? Tehát azért ez inkább egy ékszer óra.
2: Na, ezt majd a munkáltatónak írjuk meg,
0: Chopard ékszer óra.
2: Chopard watch, amúgy a Chopard, én is egy Chopard vagyok, egy leopárd. Ez
0: egy nagy Chopard vagy. Jó nagy Chopard vagy.
2: Szoktam Chopardkodni esetleget. Nagyon sokat Chopardkodok. De igen, szóval, ha igaz, megnézem, Chopard watch.
0: Oké, hát nézd meg, én kérdezek. Ki a külföldi sztárok közül, aki neked nem csak státkuszként hordja, hanem azt gondolod, hogy mondjuk van egy szerkezetismerete, van óraismerete, szereti, érti, tiszteli ezeket a szerkezeteket, de drága órát látsz a kezén. Tehát még a Cristiano Ronaldo, én azt gondolom, hogy oké, megveszi a legdrágábbat, van neki 600 nagyon drága órája, de vagy nem kapja. Feltétlen vagy kapja, igen, hordja szponzorként, de nem feltétlen merül a szerkezetben, csak azt látom mindig, hogy 80-100-200 milliós óra van a kezén. Látsz olyat, aki...
3: Mondok két végletet, és meg fogsz lepődni. Az egyik a Dalai Láma, ő órásmester. Konkrétan ő ért az órákhoz, de a Dalai Láma ért az órákhoz.
0: Ezt nem tudtam róla.
3: Igen, ezért mondtam, tudom, hogy ez neked tetszeni fog. És van nagyon drága órája, amit ajándékba kapott, ráadásul. A másik pedig a Mark Wahlberg például. Aha. Tehát neki nagyon jó gyűjteménye van, ő ért is hozzá, nagyon stílusosan is öltözik, és ő azonnal, tehát nulladik napon látsz rajta mindig újdonságokat. Tehát ő nagyon képbe is.
0: És van. Ő egy márkával van, nem, ilyenkor, többen, vagy ő teljesen többen, márka függetlenül független. Vásárolja meg azokat a szerkezeteket, akár használtam, vagy akár régebbieket.
3: Vagy kapja ő szintén, vagy kapja tehát ő is. Ebbe, tehát az, hogy nulladik napon megkapsz egy újdonságot, az nagyon jó kapcsolat kell a márkák.
0: Aha. Van ennek a piacnak teteje, ami számodra már olyan összeg, vagy amit hallottál, vagy amire 10 évet várni kell, vagy ha úgy kérdezem inkább, hogy hol van a teteje az órának? Mi, nagyjából hova lehet nagyságrendnek tenni, amit mondjuk összegben, akár igen, először, aztán beszélünk szerkezetről és időről, amit mondjuk nem tudom, Monte Carlo jelit megengedhet magának. Hol van a teteje? Van teteje?
3: Én úgy gondolom, hogy teteje nyilván, elméleti teteje nyilván van, mert egy, nem tudom, egy gyémántokból nem fér rá egy idő után több, meg egyszerűen fehér aranyból se tudsz egy idő után többet rátenni. De hogy azt mondom, hogy amit láttam és ami volt a kezemen, az mondtam $3.5 millió.
0: $3.5 millió. Ott a szerkezetet fizetem meg, a brilleket, a gyémántot fizetem meg rajta, vagy mind a kettőt egyszerre?
3: Meg a márkanevet főleg.
0: Meg a márkanevet. Az nagyjából hol tartunk? Az
1: hát egy milliárd.
0: Az olyan egy milliárdos óra.
1: Mi volt az?
3: Jacob & Co.
0: Aha.
3: A Jacob & Co, és nekik abból volt többféle is, tehát abból volt a...
0: Csak sétek, Jakob.
2: A Jakob óra?
0: Jacob.
2: Most megnéztem a Chopardot. Nem vagyok ilyen Chopardos. Nézem, ilyen pandás óra, nem tudom, mire
3: beszél. Figyelj, a Cartier-tanket tudok mondani, az női, pici.
0: Az pici. A Cartier-tank az egy nagyon pici, nagyon szép, nagyon elegáns. Az egy szép óra.
1: És olyan van, ami nyest díszítés van, mert ő azt szereti. Vagy mondjuk Chopard urat fölhívom, tud nekem nyestes órát csinálni, hogy odaadja Mesternek?
3: Nyestes órát azért nem hiszem.
1: Van egyedi órakészítés? Az létező
3: persze,
1: dolog?
3: Ez egy létező üzletág.
1: És mi magyarok hogy állunk órakészítésben? Mert mindig azt mondjuk, hogy a svájci óra, az a svájci szerkezetek az a legjobb.
3: Két véglete van. Van a mondjuk azt, hogy commerce. Ebből egyébként van egy nagyon jó magyar gyártó, az Evolvens. Ők évente ezres nagyságrendben, sok százas nagyságrendben gyártanak órákat. Nem tudsz mindent egyedire gyártani, tehát a tokok adottak, de azon kívül a számlapon kívül, vagy a számlapon keresztül gyakorlatilag nagyon-nagyon sok egyediséget bele tudsz vinni, és oda ráteszik az arcot, hogyha akarod, bár azt azért annyira nem szeretik, de hogy bármilyen márkanevet, bármilyen logót, olyan technológiával dolgoznak, hogy lényegében bármit rátesznek a számlapra, ami törvényekben nem ütközik meg ilyesmi.
2: Aha, és van ilyen gender neutralitás, tehát hogy egy nő hordhat férfi órát, és egy férfi hordhat női órát?
3: Szerintem ez történik jelenleg is.
2: Tessék, egy világ, ami igen. Utopisztikus.
0: Tartok egy pici szünetet, légy szíves, vedd le róla az órát, jó?
2: Hát, hogy...
0: Még a jó világnak, és mindjárt folytatjuk a beszélgetést Lakatos Zsolt óra szakértővel, itt vagyunk rögtön a hírek után, 8:30 pontosan.
4: ország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
2: Megújult a Budmill.

0: Budmill Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
1: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
0: Hovány csoport a világ élvonalában.
2: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
3: Sziasztok, sportarcok!
4: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu.
12: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal, ingyenes programokkal is várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Vár a Shopland Budaörs a Kinizsi utca 1-3, vagy a Shopland Váci út a Gács utca 3 szám alatt.
13: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
14: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
13: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
14: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
15: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demi&Dash TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
17: Okos otthonrendszer, elektromos redőnyök, közel 3 millió forint értékű mélegépek, akár 6 millió forint értékű konyhabútor, bútorozott fürdő. Modern megoldások, amik nem csak a jövőt jelentik, hanem a mindennapjaidat. A Láng negyed Budapest 13. kerületében új otthonokat kínál 2 hektáros parkkal, átgondolt közösségi terekkel és valódi kényelemmel. Mert egy jól megtervezett otthon nem csak szép, de jobbá teszi a mindennapokat is. A te ritmusod, a te új otthonod. Lángnegyed.hu.
10: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
18: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.

0: Rádió 50.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Várhatóan teljesen felépül majd a Gripen baleset pilótája, közzétették a mentőszolgálat kiérkezési statisztikáit. Már nincs krízis helyzet a villamos energiaellátásban, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok, túl van a műtéten, és várhatóan teljesen felépül majd a Gripen baleset pilótája. A vadászgép gyakorlat közben szenvedett balesetet Szolnoknál, a pilóta a katapultáláskor sérült meg, a gerincét kellett megműteni. A baleset okait még vizsgálják. Betegelégedettségi program indulhat ősszel, erről az egészségügyi miniszter beszélt. Hegedű Zsolt azt is elmondta, végrehajthatják a kórházi várólisták csökkentését célzó programot is. Azt is hozzátette, tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát. A tárcavezető kitért arra is, hogy jövő év elejétől önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság működik majd. Közzétették a mentőszolgálat kiérkezési statisztikáját, a stat.mentők.hu már elérhető, az oldalon havonta frissítik majd az adatokat. Attól kezdve, hogy a segélyhívást fogadják, valamivel több mint 26 percet vesz most igénybe, hogy a mentőegység a helyszínre érkezzen. Azt hozzátették, nem átlagról, hanem mediánról van szó, az esetek 90%-ában van ennyi időre szükség a kiérkezéshez. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója azt mondta, a cél, hogy ezt az időt 15 percre csökkentsék. Csapjuk rá a telefont az unokázós csalókra. Varga Balázs, az ORFK bűnmegelőzési osztályvezetője azt mondja, ismét egyre gyakoribbak ezek a csalástípusok. Az elkövetők viszont új módszerekkel is próbálkoznak, rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, úgy próbálnak ráijeszteni az idős áldozataikra. Az óvadékként kért pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz.
3: Amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és fel kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal.
2: Már nincs krízis helyzet a hazai villamos energiaellátásban. Visszavonta besorolását a MAVI, mivel normalizálódott a villamos energiarendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelő kapacitás és a tartalék már biztosítja az ellátást. Ma délután látjuk többet a napot számottevő mennyiségű eső, nem valószínű. Délután 28-29 fokig melegszik a levegő. Holnap is sok napsütésre készülhetünk, esni már kisebb eséllyel fog, északon alakulhat ki egy kisebb zápor. Sokfelé megélénkül, megerősödik viszont a szél. Péntekre sem mondanak jelentős változás, tovább melegszik a levegő, 36 fokot is leolvashatunk majd a hőmérőkről. Szombaton ez már nem lesz így, több helyen eshet majd, és néhány fokkal visszahűl a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ja, megáll, itt vagyunk, 3-9 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, Lakatos Zsolt óra szakértővel. Az órák világában merülünk el, már minden kézen megfordultak a drága órák, az olcsó órák.
1: Összemocskoltak.
2: Inkább az olcsó.
0: Eszter keze ledobta a 10.000 fontos órát, egyszerűen fölvetted, egy levágódott róla az óra.
1: Ez egy másik ilyesmi.
0: Igen, teljesen. Másban vagyunk, és Zsolttal órákról, luxusmárkákról, és hazai sztárokról, külföldi sztárokról beszélgetünk, hogy ki, hogy hordja, mennyire van ennek kultúrája, mennyire ismerjük az órákat, hol tartanak hazánk sztárjai abban, hogy ismerik a szerkezetet, vagy csak fölvesznek 100 milliós órákat, és a Szoboszlait említetted, ugye, hogy legalább 4 darab különböző 100 milliós órája van.
3: Ennyit lehet látni rajta az idő alatt, lehet, hogy azóta, lehet, hogy csak egy van, és érted, eladta, vett másikat, de nem hiszem, tehát, hogy azért szerintem megteheti. Azzal a fizetéssel, ami azért neki van, szerintem azért összejön valahogy.
0: Ha meg egy óra nem óra, nem?
3: Persze,
0: hogy öltözöl,
3: persze.
0: Milyen partira mész, milyen autót választasz hozzá.
3: Veszel egy piros órát, aztán elegánsan kell menni, pirosat nem jó hozzá.
0: Hát a narancssárga Lambó, érted, Gáspár Lacinak, no, az, hát hogy néznek ki a kezére egy piros óra. Kicsit azért a szerkezetekről mesélj nekem ennek a kérdések, már nekifutottam az előbb is, hogy azért hova tudnak eljutni, vagy hogy működik az emberi agy, vagy hogy ezek az órakészítők akár élnek, nem élnek, fiatalok, új generációsok vagy végig, hogyan álmodják meg ezeket a szerkezeteket, és hogy mi az a durvaság, amit láttál 100-150 évre előre, mondjuk a negyedholdakat is mutatva. Próbálok arra kiukadni, hogy egy kicsit, ha erről mesélnél, hogy azért nagyon bonyolult dolgokat építenek közben.
3: Volt a, nem is azt mondom, hogy a kezemben, de nagyon közel hozzám. A Vasaron Konstantinnak van egy olyan órája, ami ekkora, de szó szerint is, hogy ekkora. Beletették a világ összes komplikációját, amit lehetett, és mit tudom én, tehát, hogy Héber holdnaptár, kínai új holdnaptár,
0: de minden. De és ez mind szerkezetben, fogaskerekekkel, tehát ez ugye ez nem digitális.
3: Ott volt, és mondom, ez
1: több, mint... van szükséged a Héber holdnaptárra, csak kérdezem.
3: Nekem nincs, de el tudom képzelni, hogy van olyan, akinek van. Hey. Tehát, hogy szerintem értem, hogy egy olyan komplikáció, amire nem gondol az ember, de lehet, hogy neki kell egyébként a teljes Biblia Ószövetség arra épül. Tehát, hogy ők ugye az összes évszámot egyébként holdban határozták meg.
1: És ez nem elméletségre jól jön.
3: És ezért nem lehet visszaszámolni belőle egyébként.
0: Na, de hogy azért ezek olyan bonyolult szerkezetek, hogy fel sem fogjuk, hogy az hogy van megépítve.
3: A tervezés az adott esetben egyébként egyszerű volt, viszont a kivitelezés az valami 5 év. Tehát, hogy nagyon sokáig dolgoztak vele.
2: Ebből egy darab van, gondolom.
3: És ebből egy darab van, persze.
0: 5 évig építették az órákat. A kis
3: fogaskerekeket.
0: Magát a szerkezetet, ami ezt tudja.
3: Mert utána a tokba tenni az már egy egyszerűbb dolog, de magát az órát azt sokáig, nagyon sokáig építette egy mester.
0: Az óra lehet-e befektetés, mint ingatlan? Kérdezi valaki.
3: Adott esetben igen, de ahhoz, ha ezt kérdezi, akkor neki nem. És nem azért, tehát ahhoz nagyon kell érteni hozzá. Tehát neked pontosan kell tudni, hogyha kijön egy óra, abban a pillanatban, hogy neked megvan a kapcsolatot, hogy be tudsz szerezni azonnal listáron. Mert hogyha te egy hype-olt órát veszel, mint a kriptót is, ha a csúcson veszed, soha. Tehát onnét csak mínusz van.
0: Aha, de lehet olyan, hogy mondjuk nem gyártanak belőle többet, 500 darab készült, és folyamatosan emelkedik az ára. Amikor egy autó gyártásával leállnak, és onnantól kezdve valamilyen típus elkezd emelkedni az ára.
3: De ahhoz nagyon képben kell lenned, hogy arra rá tud nyúlni arra a darabra.
0: Aha. Igen. Neked vannak ilyen befektetési óráid, amik arról szól, hogy mondjuk 5-10-20-30 évvel mennyit fog érni?
3: Nekem nincsenek ilyenek. Nekem sok órám van itt, amit elhoztam, ezek a nagy része ugye saját, de hogy ismerek olyanokat, akik vettek befektetési jelleggel, vannak ilyen haverjaim, barátaim, megvették, beteszik a széfbe, ott el van, nem kér enni, és majd 10 év múlva vagy bejött, vagy nem.
0: Hol tartanak a kínaiak ebben? Ugye tudjuk, hogy mi van az autógyártásban. Tudjuk, hogy mi történik, hát hogy is mondjam, csak az olcsó dolgok gyártásában. Van-e olyan, létezik-e olyan, hogy kínai óragyártás, és ha igen, akkor nagyjából mondjuk egy 50-100-150 éves márkával mennyire tudja felvenni a versenyt?
3: Olyan szempontból érdekes az, hogy ugye idézőjelben lenézzük a kínai óragyártást sok szempontból, főleg aki egyébként nem ért hozzá, de azt ugye tudni kell, hogy a svájci gyártók a 60-70-es évektől elkezdték kiszervezni a gyártást Távol-Keletre. Gondolok itt Tájföldre, Hongkongra, Mainland China-ra, és jelenleg nagyon sok gyártónak gyártanak kínaiak. Tehát, hogy konkrétan önként átadtak tudást, tapasztalatot és mindent a svájciak, azért, hogy olcsóban megkapják a dolgokat. És a Kína erre egyébként valahol felnőtt, és olyan gyártókapacitásokon és olyan dolgokat tudnak csinálni, mint például, hogyha ez az óra, ez mondjuk, amit most itt adok a Ferinek, hogyha ez európai gyártás lenne, e mögött 2-vel több nulla lenne árban valószínűleg.
2: Hát de ezt hogy lehet eladni, az a neve, hogy szarbomba.
3: Nem is az a lényeg, kerámiatokos óráról beszélünk, és általában ugye az van, hogyha nem commerce márkáról beszélsz, hanem ilyen lapított hordóformás, ilyen luxusnak kinéző órát, akkor erre azt mondod, hogy 60-70-80-150 millió akármi. Most ezt Kínában legyártják neked 2000 euróért, és ez már
0: el is van. Ennek mennyi. Az európai változata nagyjából a stílusban hasonlítani kellene az a Richard Mille, nem? Igen, tehát, hogy őket, abszolút, őt máshogy, ugye, nem őket, mert ő egy konkrét személy. Legálisan.
3: Amúgy konkrét személy.
0: De ezzel már, hogy konkrét személy így van.
1: Ezzel már be lehet menni a termálvízbe?
3: Egyébként ezzel nem mennék be, mert egyébként az ilyen érdekes óráknak azért általában a vízállósága az 5 ATM körül van, és azzal nem menjetek vízbe. Tehát ami nem menetes koronazáros, vagy legalább nem 100 méteres, azzal nem menjetek vízbe, hogy az edukációnak is áldozzunk egy kicsit.
0: Ezekkel a fiatalabb generációs óragyártók, mint tényleg Richard Miller, Frank Müller, akik mondjuk az 50-es, 60-as években születtek, tűntek föl, és az elmúlt 50 évben építettek karriert, nem mondjuk, mint egy IVC, vagy egy Rolex, velük lehet találkozni? Te velük el tudsz menni, kajálni egyet, beszélni velük kiállításokon, találkozni mondjuk tényleg egy Frank Müllerrel, vagy egy Richard Miller?
3: Mondok mást, Konstantin Csajki mester. Ő nem sokan, vagy tehát olyanok, akik mint én, ők ismerik, de egyébként nem közkézen forgó neve. Ő az egyik, jelenleg az van, hogy a világ legvékonyabb mechanikus óráját ő gyártotta, ez 1,65 mm vastag. Volt ez az óra a kezemen, és mondom, Csajki mesterrel lehet találkozni. Tehát van, és ő egy nagyon szerény ember, és én beszélgettem vele, és lehet oda menni hozzá szelfizni, és minden is úgy áll, mint egy általános iskolás gyerek a tornaszatyrával. Tehát ő tényleg nagyon szerény, és mondtam neki, hogy húzd már ki magad, tehát egy rockstar vagy, és akkor mondta, hogy nem, ő ne, de mondtam, hogy de.
0: Hát, hogy ő továbbra is lehet... úgy apostrofálja magát, mint egy óraépítő mester.
3: Aha. Szóval, és vissza egy kicsit a kínai témára, szóval, hogy ez is full kínai volt egyébként, amit mutattam. Uh-huh. Hát, hogy nézd meg, ez egy mutatós óra, full titán tokban, a földgömböt mintázza, és ezt egyébként jutalmazzák is, mert itt, azt hiszem, itt lehet látni rajta a pecsétet, hogy ők az órás világ Oscar díját elhozták.
2: És ő micsoda?
3: Ez egy Siga Design nevű dolog, ők egy design stúdió Kínában, és ez az egy mutatós óra, mi Blue Planet, és ez egy kicsit ilyen fenntarthatósági téma.
0: Még nem mondom, mennyi az idő.
3: Ez a lényege,
0: én
3: igen.
0: Látom, hogy a földgömböt, én értem, de azért most ki kéne az zsírabizálni, hogy mennyi az idő, azért nagyon nagy bajba lenne.
3: Igen, majd, ha gondolod, majd utána elmesélem.
0: hogy működik maga, hogy több megmondani,
3: igen, de hogy önmagában a koncepcióért, önmagában azért, hogy most így aggódjunk egy kicsit a földért, meg hogy szem előtt legyen, ezért kapták, meg önmagában a... magában a gondolat miatt.
0: De elképesztő, hogy az óragyártásba is megérkeztek.
3: Persze.
0: Szóval tényleg azt gondolom, hogy ilyenek tradíciója van, azért itt 50-100-150 éves dolgokról is beszélhetünk, akár egy-egy márka esetében, és jönnek a kínaiak, és az elmúlt 20 évben vagy 10 évben meg ugranak egy óriásit.
3: De aztán náluk is van tradíció, tehát a 40-es évek óta náluk is van óragyártás.
0: Aha, tehát csak akkor... nem jött át valahogy Európába, hogy mi nem ismertük meg.
3: Például, amit sokan, mert talán gújnévnek használnak, nagyon sok hamisítányban van Sigal nevű szerkezet, ez egy kínai gyártó, majdnem 100 éves, azt hiszem pont 75, tehát hogy ilyen, azért az már, vannak olyan óragyártók, akiknél egyébként Richard Mille, akit emlegettünk, ők 20 vagy 25 éves, vagy 30 éves. Most annál azért háromszor idősebb.
2: Két nagyon fontos kérdés van a hallgatóktól, az egyik a gondos órákról.
3: Volt a kezemben, és úgy volt, hogy forgatok is róluk, de visszakérte az apósom, úgyhogy sajnos ez elmaradt.
0: Lehet-e valamilyen szép szokba berakni ezeket a gondos órákat, hogy felirek is meg csilingeljen?
2: Nem, hanem hogy aki mondjuk ma szeretne órát venni, de nem tud milliós tételben gondolkozni, és azt mondja, hogy mondjuk 200-300 ezer forint a felső határ. Arra van olyan, amire még te is azt mondod, hogy gyerekek, 300 000 forint, de ez adja.
3: Mennyire tetszik ez neked? Így fogásra, meg ilyen, mennyire érzed ezt igényesnek?
2: Abszolút.
3: Ez egy 120 000 forintos óra. Ez egy automata Casio, ez
1: szegény vagy három
2: hete jelen.
1: Ez a valóság, Marikém.
2: Hát
1: hol van már a G-Shock, meg amivel bekapcsolatod a
2: nekem
1: tévé?
2: Nekem egy órán van, apám doxája, és kész. Ennyi.
1: Az
2: jó még a doxa?
1: Hogy miért lett ilyen népóra a doxa?
3: Magyarok, na, egyébként ez egy érdekes dolog, hogy a magyarok valahogy úgy érzik, hogy a mi lelkünkhöz közel van a doxa. És ez egyébként a vasútfejlesztéshez kapcsolódik, mert hogy a magyar államvasutaknak volt szerződése a doxával, vasutas óra volt eredetileg, és innét jött a popkultúrába, hogy pontos, mint a doxa, üt, mint a doxa, hogy ezek ugye filmekben is mindenhol előkerülnek. Amit közben adtam neked, Balázs, az egy mikrobrandnek, egy kismárkának egy órája, 230 000 forint, és azért igényességben...
0: Aha, nagyon tehát, szép. Tényleg nagyon szép.
3: Azt abszolút mondom, hogy ez szép. Bármivel tud versenyezni.
0: A hamisítás az körülbelül évente kimutathatóan mennyit árt a piacnak? Ázsiától kezdve mindenki, aki ontja rá.
3: Milliárd dolláros tétel. Tudom, hogy 10 milliárd dolláros tétel. Most nincs előttem a szám, de egyébként legutóbb, amikor valami hasonlóról beszélgettünk, akkor utána olvastam, és akkor ilyen 10 milliárd dolláros tétel volt. Mert nyilván ez ez egy ilyen felesleges blót, amit görget maga előtt az óraipar, mert akkor a szervizbe kell menni, akkor az embereknek lekötni az erőforrásot, hogy akkor most szétszedjék, összerakják, hogy akkor ez most igazi, nem igazi, tehát hogy...
0: De egészen durva, hogy hol tartanak a hamisításban, nem? Tehát, hogy már senki ne a, nem tudom, a 1000 bat-os tájföldi szamuin kirakatból megvett órára gondolni, tehát, hogy félelmetes, hogy milyen szerkezeteket csinálnak.
3: Vannak helyen hamisítványok, igen. Tehát, hogy vannak olyanok, amikről táboron nem lehet megmondani.
0: Kellene küzdeni vele, hogy megmond?
3: Abszolút, abszolút. Szóval, hogy egyébként eljátszunk ezzel, hogy TikTokon meg minden, de hogy van olyan hamisítvány, amit kézbe véve lehet megmondani, képről egyáltalán nem. Tehát létezik ilyen, de az meg megint ott kezdődik, hogy 1-2-3 ezer dollár.
2: Tehát, a hamisítvány.
3: A hamisítvány, igen, igen, igen.
0: Na, és akkor ott a valódi értéke mennyi? Tehát én mondjuk veszek egy órát 3000 dollárért, mit utánzok? Tehát ott az, mit egy 100 000-200 000 dolláros óra van a kezemben 3000 dollárért?
3: Például ilyesmi, igen, igen, igen.
0: Én nem tudom, ez a hamis óra, ez valahogy nem, ezt nem, tehát hogy vagy vegyél egy szép órát, szép szerkezetet, vagy ne hazudj, de az, hogy hamisítvány van a kezeden, nem?
2: Há, olyan polcra akarsz kerülni, ahol nem vagy, jó, ahol nem tudsz fölmászni.
1: Akkor én állapon, akkor ne erő, olyan nőveknek hajószabítása van.
3: Vagy
1: másik szerzi jója. Tehát lehet nagyot álmodni kis büdzsével is.
0: Oda néz, miért a fönn volt a 12 milliós a kezét. Arra néz, hogy megalakul. Szerintem
3: most Eszter Attitűdjét egy pár hétre elintéztem.
1: Ennyi, most innen már a doxához megyek, hogy mit tudnak felgyémátozni nekem. De amúgy az a kérdésem van például még, hogy a vízórákat azt pontosan hogyan lehet? Igazából tényleg az érdekel, hogy oké, rendben van ez a közösségi Magyarországon, akik szeretik az órákat, és kicsit izgalomba jönnek, amikor meglátják deréktájat, hogy ez így, hú, hát ez nagyon-nagyon király lesz, hogy nekik vannak amúgy ilyen, nem tudom, szokásaik, vagy ilyen, vagy rendezvényeik, vagy ilyesmi, ahol összejárnak és egymást simogatják.
3: Abszolút, abszolút. Az egyik ilyen rendezvény mondjuk a Nemzetközi Órabőrz, ez egyébben 3-4 alkalommal van, és akkor ott vannak eladók, de ott lehet emberekkel találkozni. Vannak sokkal kisebb rendezvények, tehát nekünk van olyan nagyobb baráti társaság, ami összejár havonta, mit tudom, és az 15-20 ember, és akkor ott simogatjuk egymás óráit. De hogy én például annó elkezdtem egy ilyen kezdeményezést, hogy órás vacsora. És ez nem a reklámhelyem, mert jelenleg nem működik, de hogy volt ilyen esemény, ahol konkrétan előre nem is azt mondom, hogy válogatod, de hogy előre lehetett jelentkezni, jött egy márka, bemutatta az újdonságait, és akkor ott el lehetett tölteni egy 3-4 órát, együtt beszélgetve, vacsorázva, borozgatva, és akkor az egy tök jó hangulatú esemény volt.
1: És vannak ilyen dolgok, amiket egyáltalán nem szabad csinálni egy másik ember órájával? Van ilyen etikettetek?
0: Kicserélj a hamisítványra.
3: Például azt nem...
1: Belekartol a monogramomat.
3: Igen, például azt mondom, hogy... Úgy vigyázunk más órájára, mint a sajátunkra. Szerintem azért ez az egyik legfontosabb alapelv, amit így általában illik követni.
1: Balázs, ami semmi nem tudunk vigyázni, szóval,
0: nem,
1: hogy
0: nem való, egy... igen, nekem...
2: Nem is való ez.
3: Ezen nem is hordja Balázs az óráját.
0: Igen, de most elküldték a videót, hogy te valamikor 10 éve kielemezted az órát.
3: 2022 áprilisában, ha jól emlékszem.
0: Viszonylag azért így képben vagy mindennel. Akkor nem 10 évvel, 2022-ben?
3: Igen, igen, igen.
0: Elemezted ki?
3: Igen.
0: Aha, az volt.
1: És
0: egy...
1: mire jutottál?
0: Egy Breitling volt.
3: Breitling Avenger, igen.
0: Igen. Igazi volt?
3: Úgy gondolom, hogy igen. Minden részletére kiterjedően. Most derül, hogy figyelj, Balázs, sajnos van egy rossz híre.
0: Igen, van egy rossz híre, igen. Nem, azt a 40. születésnapomra kaptam. Hordtam párszor, nagyon szép óra, de valahogy otthon úgy ránézek, úgy tetszik, de nincs az ingerenciám, hogy felvegyem.
3: Erre csak azt mondom, hogy ezt sajnálom.
0: Mi a Breitling márka? Az körülbelül hova sorolódtam ezzel? Légy őszinte vele.
3: Forgalom alapján egyébként a Breitling jelenleg a top 10 márkában van Svájcban, és az ismertség szempontból pedig szerintem a top 5-ben. Tehát, hogy ő az egyik legismertebb.
2: Jó, de mit gondolsz arról az emberről,
3: aki nem hordja a Breitlingét, mit gondolok arról, igen?
0: Igazán menő, hogy van egy szép órád, és nem hordod.
1: Egy számológépes kázióval esetleg boldogát tudnánk tenni téged.
3: Sajnos nem hoztam egyébként. Sok káziót hoztam, de az pont sajnos nem. Szóval egyébként az egy jó márka.
0: Aha.
3: Ezért is hoztam egyébként
1: Breitlinget. Mennyire vennéd át tőle most?
0: Még szervizeltem is, vittem szervizbe. Te rendesen
1: wow. Szervizelni kell az órákat? Hogy ne? Mi hány ezer kilométerenként?
3: Egyébként 3-5 évente ajánlják, de azért az 5 év. És azért, mert ugye van benne gumi, ugye a tömítések, és azok kiszáradnak. És akkor utána nem védi az órát. Tehát ezért van az, hogy vízbe vinni az órát, az egy ilyen feltételes dolog, hogy persze, hogyha volt szervizelve, hogyha egyébként arra való, akkor lehet, de amúgy csak így vakon, ugye? Most nem hordtam 10 évig, fölteszem, bemegyek vele a jacuzziba, azt így biztos, hogy ne.
1: Ez vőkém. Ez én ember típusom. Én a macskalom takarítás.
0: Hol van az órám? Igen. Kinek van a csúcs a kezén világsztárok közül? Ki a legleg, akinél nem láttál drágábbat? Most mindegy, szerkezet vagy luxi, de akinek azt mondta, hogy na igen, továbbra is ő az, aki mindent fölpakol a kezére. Ronaldo?
3: Szerintem a Cristiano Ronaldo, de egyébként mondjuk a DJ Khaled, ugye ők mind a ketten J. Covent-kót hordanak, a Ronaldo talán egy fokkal exkluzívabbakat, mert neki jobb a kapcsolata egyébként a Jacob Arabo úrral, és ő azért sok minden mást is.
0: A Conor McGregor kezén látok még komoly szerkezeteket.
3: McGregornak nagyon jó órai vannak.
0: Azt látom, igen, ő, mert meg, úgy tűnik, hogy értene is hozzá. Igen.
3: Én úgy gondolom, meg nyilván azért drága is. De ami nekem nagyon tetszik, hogy elkezdett ő is ilyen visszafogó dolgokat hordani. Tehát, hogy a Pateknek például van egy ilyen művészeti vonala, ami kézzel festett számlapok, meg ilyesmi, és hogy megjelent ilyesmi a McGregoron. Tehát nem az van, hogy gyémántok és minél nagyobb, hanem azt mondta, hogy kis finomságok. És ez szerintem egy pozitív üzenet amúgy. Annak ellenére, hogy a McGregor azért mégiscsak egy halsány csávó. Tehát, hogy...
0: Igen, most jól sikerült a legutolsóbb úgy olyan 6 másodpercet.
2: Igen, igen, igen.
0: Nem, a harmadszorra reméljük, hogy visszatér.
2: Nagyon, többet keresett azon a 6 másodperccel, mint egész életben.
0: Hát az brutál volt, igen. Zsolt, nagyon köszi, tök izgalmas világ. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Én azért mindenképpen megnézném, hogy megvan-e mindegyik. Jó?
3: És a leltárt majd mindjárt
0: kérdés. Testnyílásokat és minden mást azért nézzünk át, hogy... Nem tűnt el valóban egy
3: óra. A főalkatrészek megvannak.
1: Én csak azt akartam kérdezni, hogy vannak ezek a nem annyira nagy márkák, amiket úgy hordanak az emberek, mint hogyha nagyon fontosak lennének, Michael Kors, meg az összes többi, és ők is csinálnak órákat, hogy ezek megőrzik az értéküket?
0: Vagy ez
2: Zara,
0: Handel.
2: Kilépsz az ajtón, és akkor mínusz 40-50-60-80%.
0: Kaptad két tornacipő mellé a C-Uda urát.
1: Csak hogy ezt is látom, ott is vannak árak.
3: Vannak csak, tehát rá lehet írni, csak nem ér annyit. Sajnos azon, hogy se technikailag, se semmilyen presztízsben nem ér annyit.
0: Nincs annyi. Nagyon köszönjük, Zsolt, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Mivel mész haza? Taxival, kocsival küldjük egy biztonsági őrt?
3: Igen, egy teljes biztonsági szolgálattal ezek után szerintem.
0: De azért ez nagyon menő, hogy este oda szólsz, hogy elhozzál pár órát, és így odaadják neked.
3: De ez kell ilyen kapcsolat, persze.
0: Ezért ez menő. Ugye, hogy most jelen pillanatban itt van 3 óra, szóltál este, hogy szeretné hozni 3 drága órát.
3: És kinyitották a butikot miatt
0: most 9-kor. Nem óraboltot, érted? Kinyitják az óraboltot. Most nem tudnánk egy nagyon jó minőségű hamisítványra kicserélni?
3: Nem, sajnos nem. Sajnos nem
2: értenek hozzá a boltban.
3: Igen, ott elég gyorsan kiderül.
1: Ez egy bizalomjáték. Ha megnézik, akkor nem bíznak benned, mondom neked.
0: Zsolt, nagyon köszi, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, érdekes volt. Köszönjük. Jövünk mindjárt 4 perc, pontosan 9 óra Lakatos Zsolttal beszélgettünk az órákról. Jövünk mindjárt a hírek után.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
0: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
4: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
0: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
4: Nyugi, csak egy délelőtre.
6: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Keresztény Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Meneküzd te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönköly búzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: És az autó első van a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
12: Különös dolog az idő. Van, amit magával

0: készlet erejéig.
1: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grande Vucsarádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu.
6: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: És bedobta!
9: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
8: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
9: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MDA Bank, MVM és MOL.
8: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
10: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban. Most csak 349 forint. Mindig Aldi.
11: Ne vesz személyesen a General Nightrun Budapestre, és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a General Nightrun Budapesten.
12: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
13: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
12: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
1: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy

0: kikapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió
2: 1. Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
3: Korábban érkezhet a nyugdíj szeptemberben, pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Riadót fújtak a medvehelyzet miatt Szlovákiában, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! A megszokottnál egy nappal korábban érkezhet a nyugdíj szeptemberben. A juttatást általában a hónap 12. napján utalják, ez viszont most szombatra esik, így már 11-én pénteken küldik a pénzt a számlákra. A postások ilyenkor a szokott rendben kézbesítik a nyugdíjakat. Pénteken tartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert erre hosszú nyitvatartással, 20 féle helyszínnel, állatos élményprogramokkal, de látványetetéssel, színpadi előadásokkal és planetáriummal is készül. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen találtak jogsértést az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket. Mindenről Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke beszél.
4: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasaltutak, az úgynevezett via felráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valamilyen jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már az

0: csak érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntelendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak, mind nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
1: Már le is szerelték a devecseri szárnyas fa szobrot. Az önkormányzat a kommentelők megjegyzései után gondolta úgy, hogy a szobor nem feltétlenül a mohácsi csatára emlékezteti majd a látogatókat. Az emlékmű egyébként papíron egy széttárt szárnyú sast és egy sisakot ábrázol, ám ennél sokkal férfiasabb értelmezést találtak neki a kommentelők. A különös formájú alkotásnak híre is ment, még turisták is érkeztek miatt a Devecserbe. Riadót folytak Szlovákiában a medve helyzet miatt. Az ország idegenforgalmi és sportminiszterekért határozottabb fellépést a környezetvédelmi tárcától, miután idén már 10 medve támadás történt Szlovákiában. A szakminisztérium szerint tavaly több mint 200 egyedet ejtettek el, így már most kevesebb a támadás. Ma délután látjuk többet a napot, számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 28-29 fokig melegszik a levegő. Holnap is sok napsütésre készülhetünk, esni már kisebb eséllyel fog, északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Sokfelé megélénkül, megerősödik viszont a szél. Péntekre sem mondanak jelentős változást, tovább melegszik a levegő, 36 fokot is leolvashatunk majd a hőmérőkről. Szombaton ez már nem lesz így, több helyen eshet majd, és néhány fokkal visszahűl a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: rendszeresen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: De aztán az van itt, hogy Győrbe elhallgattunk ottan, tehát hogy így valaki szóljon a győrieknek, hogy ott most nem szólunk.
2: Megint
1: már,
2: a takarítónő.
1: Ebben eső volt tegnap, ez ilyen. Tehát az eső, akkor elhallgatunk Győrbe.
3: Beázott?
1: Igen, nem szól semmi a 103.1-en. Köszönjük, hogy elküldtétek, de akkor most így nem halljátok, hogy mi ezt vettük, csak ha online hallgatunk bennünket, de a legjobb emberünk már úton vannak szirénázó autóval Győr felé, úgyhogy kezeljük a problémát. Jó?
3: Akkor egy VD40-nek kiküldjük a
1: Ez történik, nagyjából félreállítjuk a takarítónőt, aki a kontakthibát okozta, és egy VD40-nel megoldjuk. M7-es Budapest felé vezető oldalán egy teherautó és egy autó ütközött Lepsénnél, 86-os kavicsán belső sávon. Lépésbe lehet csak haladni, már több mint 4 kilométeres torlódás van. Ez is van. A Barnabás egyébként jót kérdez, gyerekek, hát akkor most mi van? Áttesszük holnapra, vagy elfelejtettük? Hát ez nagyon hányatott sorsú kezd lenni ez a Gyónás. Itt Zsolt olyan jókat mondott, meg annyit beszéltünk vele, de hát itt aztán ígértünk még itt reggel 6 órakor egy hónap utolsó szerdájára, de arra azok meg kell, hogy érkezzenek, arra fel kell, hogy szívjuk magunkat, azt most nem dobjuk be hirtelen.
2: Jó, holnap utolsó csütörtök ilyen lesz.
1: Mert ez egy mozgó ünnep nálunk.
2: Ez egy mozgó ünnep, vagy ünnep. Holt keltétől számított 5. napon.
3: Igen, plusz, igen, kellenek az új impulzusok, úgyhogy akkor legyen így, hogy most csütörtök, gyónos csütörtök.
1: Igen. Most ebből beállt ez a szerd, a kicsit mozgassuk ki magunkat ebből, Barnabás, köszi, hogy szólt, egyébként tényleg holnap utolsó szerdájában. De akkor átteszik holnapra, mert most van is téma arra, mindenki egy kicsit rákészül, átgondolja, megírja, de elment ez az egész Gyónás egy kicsit ilyen büszkélkedés irányában. Tehát mi ezt szeretnénk visszafolytani, és a valódi bűnök valódi meggyónása a kategóriába visszatuszkolni egy kicsit, mert ilyen hencegés lett. Meg akarom mondani, hogy 6 barátom van, de 4 nővel lefeküdtem. Egyébként csak mondom, és élveztem, és hú, de bánt a lelkiismeretem. Kicsit elmentünk ilyenben, minket a bűnök jobban érdekelnek.
3: Igen, közben azt is visszajelzték a hallgatók, hogy mióta itt vagyok, nagyon luxizás, hogy órák, Maldív, kaviár, folyékony vibrátor, babetták.
1: Muszáj valahogy Júli Komjádi úszodás sellőtan folyamát ellensúlyozni, tehát nem baj, hogy jössz, mert ő meg közben elviszi a KSI-be sellőtan folyamra kiukat mi a Selly utconnyal Annát.
3: Én csak simán megvettem magamnak a farkakat, meg a gyereknek, és azóta...
1: Ez most hogy jön ide? Most ebben ne keverjük bele a gyereket. Megint a magánéletet.
3: Vettem magamnak egy farkat, és...
1: Igen, mert hogy jön ide a magánéletet?
3: Azóta a Sellynek így meg.
1: Igen, farkakat. Nem, ellensúlyozzuk Juli.
3: Nekem a Juli viselkedésében magyartalanság, ami a legjobban feltűnik, mert a magyar Sellő az egy ponty. Így és az, hogy ezek a színes ruházatok meg egyáltalán nem, tehát egy ponty, egy
2: nem
3: kárás.
2: Nem tudjuk még, hogy milyen ruhát kapnak,
3: egy harcsa, lehet, ponty az lesz. Valami, nem? De nem egy harcsa farokkal kéne csapkodni, akkor mi Adi van? Egy nagy bajusza. Igen, na az már valami.
1: Figyeld azt a sellőtan folyamat majd. Na azt figyeld, ezt tegnap már kielemeztük. Azt azért, azt nézzük meg. Hogy ott aztán Anna, ott azt, Anna, Julival majd ott.
2: Ahogy
1: műanyag sellő ruhába ott majd. Uszka,
2: 2 perc uszkálna. Múlva kell benneteket kiszedni a medencéből fuldoklás miatt.
3: Igen. De ilyen fullpakos? Előtte befoglalkoznak?
1: Eleve imádni való. Tehát Juli, nem tudom, hogy találja ezeket meg. De hogy ezek, valahogy neki szerintem már a Facebook ráismert az agyműködésére, és feldobálja. Tehát senki nem megy sellő tanfolyamra. Anna és Juli ott fogja csapatni majd a szeptemberben.
4: Komjádi úszoda.
1: Komjádi úszoda.
4: Érzed?
1: Egy ilyen műanyagszagú sellővel.
4: És hogy csapkod vagy tényleg a part.
3: Érzek azt, hogy a sellőfark a legdrágább része a befektetésnek, aki ezt csinált, és hogy az lesz, hogy ne ötönk tegyétek, hogy mindenkit tudjátok, mint az okni a cipőbe, vagy ilyen folpakkal körbetek ennek, hogy ne legyen semmi.
1: Illetve behintőporoznak, hogy le tud majd venni magadról. Vagy csak figyelj.
4: És ott fogunk ülni a medence szélén, mindenki rajtunk fog röhögni, és akkor csobbanunk.
3: De azt hogy a hablánynak a kandúrját úgy hívják, hogy hablegény.
4: Hablegény.
3: De most a kérdés, hogy csak hablányok lesznek, vagy hablegények?
4: Hablányok, szerintem itt csak hablányok.
3: És hogyha megjönnek a közepesen kopaszodó hablegények, akik mondják,
4: ott lesz nagy csapkodás.
3: De van rendes melltartója ennek kajlóba?
4: Azt mondja Gyuri, hogy az is van, minden van. Hagyjunk meg hát a víz alatti felvétel lesz rólunk, ettől egy kicsit félek.
3: A víz alatti felvétel ez egy olyan kifejezés, amit egész érdembe kerültem.
4: Gondolj bele, hogy nagyít a víz, tehát hogy érted, vannak nagy testrészei, mikor az még nagyítja Jézus.
1: Nagyon várjuk. Nagyon, nagyon várjuk, amikor voltatok azonnal képet a csoportba,
2: videót
1: és élménybeszámolót a kási feliratú sellőről a Komiádi úszodában, a 8-as pályán. Nagyon jó lesz.
3: Emelt, mert egy ilyen kékestetői farkas emberképzés.
2: Az meg nekem mondik.
1: Bízzuk Julira, gyerekek, kinek mit hoz? Kinek mit hoz? Mindig valakit valóban elrángat. Most menjen Anna sellő tanfolyamra, jó?
4: Én mindig én vagyok, mindig én
1: vagyok. Ez igaz.
4: Nem baj, megyünk, sellősködünk, jó lesz.
1: Na jó van. Hallottátok a Meta új perét, gyerekek? Lehet, hogy aztán itt vége az Instagramnak, meg a Facebooknak?
2: Áll a jó.
1: Melyik hiányozna jobban? Hiányozna?
3: Viszontlátásra, én nem mondok.
1: Én is ezt gondolom. Kézzel így elolvastam, és azt gondoltam, hogy de szép lenne, ha ez megtörténne, és hirdetünk egy csomó mindennek, használjuk meg mindent, de hogy nem lenne szebb világ a holnaptól az, vagy nincs Instagram, gyerekek?
2: Hát egy darabig azért nem lenne szebb.
1: Nem lenne szebb világ.
2: Egy idő után remélhető.
3: Új, és tudom, apokaliptikus lenne az egész, hogy ilyen teljesen céltalan fiatalok lődörögnének az utcán, és vonyítanán.
2: És nem tudnának mit csinálni magukkal, mert nincs meg a készletünk, hogy mit lehetne csinálni.
1: Lehet, hogy egy-két napig rossz lenne, de utána milyen szép világ lenne. Még marad nekik a TikTok meg egy csomó minden, hogy itt arról van szó, hogy hatalmas per elé néz maga a Meta, ugye ez a Facebook, az Instagram, rekordbírságot kaphat az Uniótól. Ugyanis azt mondja az Unió, hogy uniós jogot sért a Facebook és az Instagram addiktív kialakítása, vagyis ez azt jelenti, hogy ha megítélik nekik, akkor, vagy elítélik a Metát, akkor akár több százmilliárdos bírságot is kaphatnak. Gyerekek, azért az még nekik is sok. Tehát az több százmilliárd dollár az nagyon sok. És meg kell változtatniuk a platform működését, de a gyerekek érdekében, mert hogy azt mondják, hogy teljesen egyértelmű most már, hogy addiktívá tesz, elrejtenek benne olyan dolgokat, és hogyha ez megtörténik, alapjaiban változtatja meg a ma ismert közösségi médiát. Nem feltétlen rossz dolog ez, ami történik jelen pillanatban, nem? Ugye ez Kaliforniából indult, nagy perek Amerikában, folyamatosan veszi el a Meta pereket, és most úgy néz ki, hogy az Unió is beleáll. Sok száz milliárd a tét.
3: Csodálatos, ez csodálatos.
2: Nincs korhatár ezeknél, tehát hogy nem az van, hogy 16 éves kortól tudsz mondjuk Instára regisztrálni, meg ilyenekre?
1: Biztos, hogy valamilyen korhatárhoz kötik, tehát előbb-utóbb igen, az kérdés, hogy tudják ezt majd szabályozni, de ugye azt mondják, hogy ezek a perek most már a Meta ellen olyanok, mint a 90-es években a nagy dohányipari cégek elleni perek, ahol ugye hát dollár milliárdokat fizettek, miután kiderült, hogy hazudtak, addikciót okoznak, rászoktatják az embereket, és hogy borzasztóan megcsapant aztán a lobby erejük. És a Meta is valami ilyen elé néz. Mi lenne velünk Instagram és Facebook nélkül?
3: Annyira jó lenne, és gondoljatok bele abba, hogy mennyit loptak már így is az emberektől időt, energiát, élményeket, és hogy milyen nagyon király lenne, ha mi gyerekek már úgy nőhetnének fel újra, vagy ez enyém, hát a tétek, már mindegy, de hogy az enyémnek még van esélye arra, hogy úgy nőjön fel, hogy még egyáltalán nem ismeri ezt. Tehát, hogy most ugye 7 évesnek ugye nincs, meg nem is lesz, és akkor mire 3 év múlva már ugye teljesen kiírtják ezt a köztudatba, addigra már visszatérhetünk a hétköznapokhoz.
1: Igen, ugye azt mondják, hogy az addiktívnak tartott funkciók eltávolítása, a végtelen görgetés, az automatikus lejátszás, az eltűnő tartalmak, mondjuk a sztorik filterek, ezek mind aktivitást ösztönző algoritmusok. Ez rettentően addiktívá tesz, és a 13 év alattiak borzasztóan ki vannak ennek szolgáltatva. De milyen durva, hogy szabályozni kell, hogy tudjuk venni saját magunktól. Tehát oda jutottunk, hogy várjuk egy szervezettől, vagy az Uniótól, vagy valamilyen bírósági pertől, hogy elvegyék tőlünk, hogy el tudjuk venni magunktól.
2: Igen,
1: azért önmagában megdöbbentő,
2: és
1: nem?
2: És fejben tudod, hogy mit okoz, ugye? Számtanszor beszéltünk róla, hogy a gyerek agyát tönkreteszi, a folyamatos görgetés néz, és mégis csinálja.
3: Plusz kiszolgáltattuk magunkat teljesen. Az üzleti modelleknek a 70%-a a Facebook algoritmusokon múlik, meg az, hogy hogyan tudsz eljutni az emberekhez ezeken a platformokon. És az lenne az igazán érdekes, hogy utána, hogy ez eltűnne mondjuk, vagy talán legalábbis a közönsége lecsappanna, hogy akkor utána hogyan változna meg a marketing stratégia? Akkor hol érnék el a nézőket? Óriás plakátok újra?
1: Hát, hogy tudják ezt újra szabni, igen. És ugye itt azt mondják a Meta ellen is, hogy az Instagramozó tínédzsereknél a zaklatásra se ad semmilyen választ a Meta. És kiderült, hogy a gyerekek biztonságáról van szó, akkor egy tínikkel végzett felmérésből kiderült, hogy több mint a felüknek volt rossz tapasztalat az Instagramon a felmérés előtt megelőző 7 napban, és hogy nem történik itt se valódi kivizsgálás. És hogy a Zuckerberget is megkérdezték erről, de hogy nem nagyon tudott erre mit mondani, tehát nem védik meg a fiatalokat. Elképzelhetőnek tartjátok szerintetek, hogy az Unió megfekteti őket, és alapjaiba kell átírni a Facebookot és az Instagramot?
2: Hát, hogyha a pénzügyi, ugye a döntés már pedig arról van szó, azzal nem tudsz mit csinálni. Tehát, ha ki kell fizetni 1400 milliárd dollárt, vagy valami ilyen összegről van szó, nem tudom mennyi, nagyon sokról az megfekteti. Ha csak olyan jogszabályokat hoznak, idézőjelesen mondom a csakot, mint például egy csomó országban már van, tudod, hogy nem lehet 16 év alatt
1: nem igen, hogy megpróbáljuk őket letiltani valahogy igen, a közösségi médiáról.
2: Akkor azt túl lehet élni. Ilyen pénzösszegnél biztos, hogy megfekszik. Hát már most zuhanak a tőzsdén.
1: Mi hiányozna? Tessék őszintén, mi van az Instagramban? Tessék, holnaptól nincs Instagram. Mi van? Megkönnyebbülsz? Most mi felnőttek, a gyerekeknek tök más vagy ott a TikTok, meg ezer platform. De nekünk hiányozna valójában? Holnaptól nem tudsz instázni. Nem tudod kirakni, mit ettél, nem tudod kirakni a Vidor Fesztivált, nem tudod kirakni a macskatortádat.
3: Az nem macskatorta volt, hanem egy lótorta.
1: Lótorta, bocsánat, arról a torzós, torszülött cukrászipari készítményről, amit kiraktál.
3: Kapcsolt ki ezt az ember, Zsül!
1: Én nem tudnék ott ilyes műsorpróbókat kitenni, mert nagyjából erre használom, civil dolgokból viszonylag nálam egy kicsit kevesebb.
3: Az egy musztár.
1: Paripa.
3: Az egy mindent legyőző akarat volt.
1: Te nem mondhatnád el, hogy a denevér kanyonba mindjárt bemegyek, és hú, de megijedek, mindjárt, mert itt a denevér kanyon, vagy hogy akkor most nem tudom, mi van.
2: Szerintem nem a megosztás, ami nagyobb fájdalom lenne, az a nézése.
1: Tehát mit fájna jobb, hogy nem osztunk meg, vagy nem tudjuk nézni?
3: Nem, hogy nem tudod nézni. Kéne a saját házastársakat.
1: Egészen beszélgetek ott egymáson szemben egymással.
2: Szerintem a nézés hiánya. Tehát azt, hogy most kiteszed, hogy mit tettél, meg hol voltál, meg milyen a csokiló, az egy
1: dolog. Csokiló is? Hát csokiló, a ló se volt, az nem, hogy csokiló.
2: Csokiló?
1: Hát mi volt az?
2: Szerintem az fájna kevésbé.
1: De mennyi ideig fájna valójában?
3: Rohadjak meg, hozok nektek egy nagy jövőt.
1: Mennyi idő alatt lenne az, hogy sehol nincs, és este a csártárság beszélget? Mennyi idő alatt lenne az, hogy azt mondanám valaki, hogy vegyünk elő egy kártyát, és kezdjünk el újra? Tehát, hogy...
3: Nekem 30 év.
1: Ha 30 év lenne?
3: Hogy... Amíg én a kártyázásig eljutok, az 30 év.
1: Oké, de mondjuk azt, hogy leteszik a gyerekek is, te is, és azt mondta, hogy akkor mit tudom én. Most persze nem azt mondom, hogy nincs ilyen.
3: Először bemutatkoznak
1: egymást. Igen, szia, nézzél föl.
3: Szerusz,
1: tehát, hogy egy jó világot kapnánk vissza.
3: Igen.
1: Nem?
3: Igen, yes, sir.
2: És viszont nagyon sok fiatal meg makkanna benne, hogy nincs.
1: Szerinted hát, igen?
2: Igen.
3: Megnőne a családon belül erőszak, ugye? Nem, de amúgy az van,
2: alkoholizmus.
3: Ugye, az alkoholizmus, ez elhízás nem. Amúgy szerintem az van, hogy higgyd el, hogy egészségügyi hatása lenne, hogy egy csomó embernek elmúlna a szorongása.
1: Ebbe biztos vagyok.
3: Rendeződne a vérnyomása, az alvása, mert ugye, hogy szétbombázzuk az agyunkat ezekkel az ingerekkel. Szerintem amúgy egy szebb világ lenne, őszintén.
1: Valójában semmilyen értéket nem tudtatok felsorolni, amit kapunk. Nem. Tehát úgy görgetünk napi 4-5 órát reelszekkel, TikTokkal, Insta videókkal, hogy valójában egy hasznos dolgot nem tudtunk ebben a 10 percben elmondani, hogy az, hogy mit veszítünk valójában, abban nincs semmi. Csak frusztrációt, szorongást, a másik bámulását, a jobb életnézését, amivel a tiédet gondolod szarnak, a másik férje felesége nyaralása, a képei, a te életeden való szorongás, amivel összehasonlítod az életedet. Tehát nem tudsz pozitívat mondani. Nem.
2: A felhasználók 5%. Szerintem az, aki tud hozzá pozitívat.
1: Mondjuk egy utazási blog, vagy aki informálja.
3: A sutyorgók csoportot tartsuk meg, a többiek kukla.
1: Hát. A sutyorgók meg a gyesteket.
3: Este csoport marad, a többi mehet a kukába.
1: Mit veszünk a Facebookkal? Most azon túl, hogy hirdeted magad, vagy ott dolgozol, vagy olyan platform, amit te valóban használsz, azzal se sokat. Szerintem a Facebookkal itthon mondjuk Magyarországon egy nagyon gonosz, sokszor megkeseredett, rossz közeg kerülne el attól, hogy tudjon verbálisan inzultálni bárkit.
3: Mert ez a Facebook. Olyan pontrendet alakítanék ki, hogy igazolnod kell, hogy van napi rendes élettevékenységed, és akkor utána kaphatsz ilyen kreditteket, amit elfacebookozhatsz, tudod? Tehát ez az, hogy mit tudom, hogy sétáltál 10 000 lépést, elmentél boltba, kiporszívóztál, és utána, igen, és akkor kapsz 20 percet reggel 7:30 között.
1: És hát oda lennének az influencerek, tehát nekik viszont végük van. Nem?
2: Csak ebből él.
1: Tehát aki ebből él, hogy posztolgat kajákat, vagy hoteleket, vagy nem tudom, hány ilyen magyar Instagramon szelfiző csajszi, vagy pasi van, nekik végük valójában.
2: Kajáján majd keres magának valami rendes
1: munkát. El kell kezdeni valami rendes munkát találni.
3: Viszont megszűnne munkerő hiány.
1: Igen, vissza az Insta celebekkel.
3: Igen.
1: Azért ez milyen durva, nem?
2: Az első pillanat milyen durva lesz. Amikor ez ha tényleg bejön, és ott ül a gyereked, ott ülsz te, ott ül mindenki, hogy na, akkor most van, mi van, nincsen. Nem megy, nincs.
1: Imádnám. Imádnám.
3: De jó, mert ez szerintem a családét, hogy rosszabb?
2: Jobb.
3: Egymással fordulás segít, vagy pont, hogy előhozza azokat a lappangó problémákat, amik eddig még nem kerültek elő?
2: Hát szerintem ez agykérdése, tudod, ahol ezek a lappangó problémák megvannak, ott biztos, hogy előjön.
3: Jó, és honnan szerezzük be majd a napi macskás videókat?
1: De gondolom, ha nem lenne Reels, akkor lejönnél a Reels videó görgetéséről. Tehát, hogy nem azzal próbálnád pótolni, hogy hasonlót nézel, hanem lehet, hogy hétköznapi dolgokkal, amit azelőtt csináltál, mielőtt napi 4-5-6-8 óra lett a képernyőidőd, és pörgettél hülyeségeket. Igazi dopamint szereznél, igazi eufóriát keresnél. Nem sportolnál, sétálnál, beszélgetnél, hosszú dopaminokat, nem rövid kielégüléseket.
2: Igen, tehát, csak az erőbefektetés, és nem tudom, hogy az a generáció, aki már most ezen nőtt föl, hogy a görgetésre kapja meg a dopamint.
1: Annak az olyan mennyiség, hogy tudja pótolni.
2: Hogy a hosszú távon valószínűleg igen.
3: Krétával fogják rajzolni a feedeket majd azért. Majd
2: a macskakőre.
3: A macskakőre, hogy nézzem, már bevegyek, belájkolom, na.
1: De hát, akkor ők szenvednének jobban, mi nem szenvednénk? Mi azt mondják, hogy oké,
2: mi könnyebb.
1: És holnaptól csináljuk a valódi életünket.
2: Mert neked van olyan emléked az életedből, amiből van valódi emlék. Érted? Te összejártál a haverjaid, de a ti focizni voltatok
3: a téren. Keresztül mentem. Nekem a lányom lejtette a telefonomat, ami összetört, és 3 hétig nem volt telefonom, nem volt okostelefonom, és a férjem azt mondta, hogy na most kiderül, milyen ember vagy. Mert hogy azt volt a feltételezés, hogy
2: és majdnem váltatok.
3: Nem, én teljesen megnyugodtam, 4 nap alatt elfelejtettem a létezését, és boldog voltam. Esténként a laptopon elintéztem, amit kellett, 15 perc, és visszláttam.
1: Egyébként tényleg ez a tapasztalat, amikor nincs lát telefon, vagy lemerülsz, vagy elromlik, akkor egy fél nap idegeskedés, le kell jönnöd a függőségről, és utána van egy olyan, hogy valahogy megnyugszol. Legyen szó nyaralásról, vagy egy ellopott telefonról, vagy 2 napig nincs telefon, hoz egy ilyen, ez egy ilyen komoly békét. Hogy ez most így valahogy kikerült, és nincs.
2: Mi lesz a magyar pártélettel Facebook nélkül, érted? Az egymás,
1: van még ilyen?
2: Hát egymás szidalmazása, hát hogy ne lenne,
1: hova persze. Hova költöznek? Ez egy jó kérdés. Mi lesz a platform? Hova mennek át? Igen. Na, izgalmas, egyébként nagyon nagy perre számítanak. Tehát ez minden idők legnagyobb perre, legnagyobb büntetése. Erre a Meta is azért csak úgy borzolja a szemét, nem nagyon fogják tudni befizetni. Nagyon izgalmas.
3: De ez nagyon király lenne. Az, aki ezt meg tudja csinálni, aki vissza tudja venni az emberek életét, abban hős kell, a szobrot kell róla faragni. Tehát nem tudja ezt az ügyvéd, vagy ki fogja, gondolom, csoport lesz. Tehát, hogy gondolom, nem egy ügyvéd fog egymásnak veszülni, hanem több nagyon durva jogász.
1: Tehát külső segítség kell, mint egy elvonónál egy pszichiáter, hogy valaki vegye el tőlünk. Akkor igen, ezt a csatát elvesztettük. Nem? El kell menned egy addiktológushoz, hogy segítsen neked meggyógyulni az alkoholizmusodból. Várunk valakitől valami megoldás, hogy de jó lenne, ha elvenni, mert akkor mi megszabadulunk. De hát a telefon ott van a kezünkben. A Facebook, Instagram ott van a kezünkben, és nem vagyok álszent, tudom, hogy nem fogjuk megcsinálni, letöröljük, de hogy
2: de
1: micsoda függőségben vagyunk, hogy nem törlöd le az alkalmazást.
3: De hogyha ilyen időkorlátos lenne, egy napi 20 perces lenne, ma?
1: Szerintem zseni.
3: Az nagyon király.
1: Szerintem nagyon. Átpörgeted, megnézed, posztolod, amit szeretnél.
3: Jó, macska.
1: Kirakod a léggömböt, a macskát, meg a torzó lótortádat, és
2: a csokilovadat, érted, azt a borzalmat.
3: De miért az ennyire bántjátok?
1: Hát tettük legutóbb. Kiraktál valami borzalmat
3: oda. De az az a legjobb, hogy én ezt úgy vettem meg, ezt a lovat, hogy én láttam ezt a Facebookon, azt kiraktad egy cukrot, és azt mondta, hogy annyira undorító. Megvettem én.
1: Használt volt, már valaki kivatták, mondtam, hogy nem csak mi.
3: Nem voltak ízületei.
2: Nem, ott szerintem az történt egyébként, hogy a szép ló volt, csak a hűtőszekrény leolvadt.
3: Én nem tudom.
1: Az a ló az kétszer megcsuklott, de ott valami volt, kólikás volt az a ló egy kicsit.
3: Spagetti végtagjai voltak, de rohadják meg, veszek nektek is egy legközelebb behozom. És ráadásul az, hogy ugyan megtölt a tortával, hogy a fejében is torta van.
1: Én néztem, és így frankon gondolkodnom kellett, hogy mit akarsz ezzel a kettet. Mi az üzenet? Mit akarsz, hogy ez egy torta, ez a vitó. De mi, miben vagy?
3: A barátnőm lányának volt az első születésnapja, és tudjátok, hogy és mondtam, hogy figyelj, ha ezt nem veszünk meg, akkor nem érünk semmit. Igen, szülőként nulla vagy. Egy szülőként nulla vagy, ha nem lesz neki egy ilyen torzló tortája, és megvették, és a nagyon vicces volt.
1: Szóval anya, a gyerek azóta sír, tudod, éjszaka felriad, picit szorom.
2: Anya, itt a ló!
1: Néha felüvöl.
3: Az a neve ennek a lótotának, hogy könyöklő ló. Könyöklő ló. És az lett a tematika ennek a gyereknek, hogy mostantól minden évben születésre egy könyöklő állatot fog kapni.
2: És hogy jó, egy könyöklő halat csinálsz neki.
3: Az is lesz, ugye, és azt minden ló, minden állatnak ilyen hosszú lábai kell, hogy legyenek, hogy ezt tudjunk könyökölni.
1: Felfogadatlan volt a poszt, amit kitettél. Tényleg nagyon durva.
3: A könyöklő ló az egyetlen elfogadható torta tematika mostantól. 2027 ország lortája.
1: Na jó, gyerekek, tehát akkor maradhatunk abban, hogy hajrá Európai Unió. Mi nem tudjuk megoldani, majd az Unió ezt megoldja, kényszerítse térdre a Metát, és akkor hát, ha nekünk egy kicsit jobb életünk lesz. Igen. De szomorú azért
3: ez. Nem magunkkal van a baj, hanem a társadalmat kell megváltoztatni, tehát a viszonyrendszer kell megváltozzon, ezt mi egyedül kicsi emberek nem tudjuk megtenni.
1: Nem fogjuk tudni, igen. Na jó van, gyerekek, mondjuk majd, hogy mi a helyzet. 9:30 van, pontosan itt vagyunk mindjárt, a nap legjobb pillanataiban.
0: micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
9: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
10: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
11: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
12: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
13: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
14: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
13: Ne várj, használd az Urzinolt!
14: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
16: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
17: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
18: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
19: Világmárkák, világra szóló áron.
5: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
15: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
16: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
17: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
20: Budapest 13. kerületében új városrész épül.

0: hozam termelési potenciál. Kulcsra kész lakások minőségi berendezéssel és gépekkel, 2028-as átadással, azonnal bérbeadható, plusz beruházás nélkül. Számolt ki a várható hozamot. www.langnegyed.hu.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu.
4: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
8: Miért hallgatunk?

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: Várhatóan teljesen felépül majd a Gripen baleset pilótája, közzétették a mentőszolgálat kiérkezési statisztikáit. Pinteken lesz az állatkertek éjszakája, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, túl van a műtéten, és várhatóan teljesen felépül majd a Gripen baleset pilótája. A vadászgép gyakorlat közben szenvedett balesetet Szolnoknál, a pilóta a katapultáláskor sérült meg, a gerincét kellett megműteni. A baleset okait még vizsgálják. A megszokottnál egy nappal korábban érkezhet a nyugdíj szeptemberben. A juttatást általában a hónap 12. napján utalják, ez viszont most szombatra esik, így már 11-én pénteken küldik a pénzt a számlákra. A postások ilyenkor a szokott rendben kézbesítik a nyugdíjakat. Pénteken tartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert erre hosszú nyitvatartással, 20 féle helyszínnel, állatos élményprogramokkal, de látványetetéssel, színpadi előadásokkal és planetáriummal is készül. Betegelégedettségi program indulhat ősszel, erről az egészségügyi miniszter beszélt. Hegedű Zsolt azt is elmondta, végrehajthatják a kórházi várólisták csökkentését célzó programot is. Azt is hozzátette, tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát. A tárcavezető kitért arra is, hogy jövő év elejétől önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság működik majd. Közzétették a mentőszolgálat kiérkezési statisztikáját, a stat.mentők.hu már elérhető, az oldalon havonta frissítik majd az adatokat. Attól kezdve, hogy a segélyhívást fogadják, valamivel több mint 26 percet vesz most igénybe, hogy a mentőegység a helyszínre érkezzen. Azt hozzátették, nem átlagról, hanem mediánról van szó, az esetek 90%-ában van ennyi időre szükség a kiérkezéshez. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója azt mondta, a cél, hogy ezt az időt 15 percre csökkentsék. Már nincs krízis helyzet a hazai villamos energiaellátásban. Visszavonta besorolását a MAVI, mivel normalizálódott a villamos energiarendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelő kapacitás és a tartalék már biztosítja az ellátást. Ötvár megye 63 településén gyérítik a szúnyogokat a héten, a Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodabaú-Zemplénben földi permetezést végeznek este és éjszaka. Az aszály miatt nagyobb szúnyogtenyésztőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék viszont kedvezhet az inváziós fajoknak. Ma délután látjuk többet a napot, számottevő mennyiségű eső nem valószínű. Délután 28-29 fokig melegszik a levegő. Holnap is sok napsütésre készülhetünk, esni már kisebb eséllyel fog, északon alakulhat ki egy kisebb zápor. Sokfelé megérénkül, megerősödik viszont a szél. Péntekre sem mondanak jelentős változást, tovább melegszik a levegő, 36 fokot is leolvashatunk majd a hőmérőkről. Szombaton ez már nem lesz így, több helyen eshet majd, és néhány fokkal visszahűl a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3-4-10 lesz, pontosan 5 perc, ma jó reggelt kívánunk mindenkinek. Már nem is tudom, hogy de helyi arcokba botlottunk, mindig jó téma. Ja, talán a nyíregyházi leselkedő.
1: Igen, bringás.
0: Meg a szentendrei, nem is tudom, hát szellem után kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy náluk milyen egyedek tevékenykednek, szenzációs SMS-ek jöttek. Nagyon szerettünk egy-két karaktert. Ez volt az egyik témánk, és Lakatos Zsolt óraszakértőt hívtuk meg hozzánk. Drágább és olcsóbb órák társaságában érkezett. Megnéztük, megfogdostuk őket.
2: Kifosztva érzem magam.
0: Igen, lecsatoltuk Eszter karjáról a 12 milliós Breitlingot, de egy jó kis beszélgetésünk van az órákról, Zsoltal, úgyhogy ezeket a pillanatokat most megmutatjuk újra.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Magyar ember nagyjából hol tart az órákban, az ismeretekben, a szerkezetben, mennyire van ennek egyáltalán kultúrája? Most nem arra gondolok, hogy valakinek sok pénze van, vesz egy 20 milliós Rolexet, fölraki, és akkor villog, hanem hogy mint úgy óra és az órával járó kultúra, a szerkezetek ismerete, a márkák ismerete, azon túl, hogy nézd már meg, mennyibe került a kezén. Itt tartunk nagyjából?
4: Vagy nagyjából itt tartunk egyébként, igen. Igyekszem fejleszteni ezen, de hogy nagyjából itt tartunk. Igen, hogy amit ismernek az emberek, az a Rolex, és így nagyjából semmi más, még egy-kettő, hogy így egy Omega, egy Breitling bevillan, de hogy meg hallották, hogy van egy ilyen, hogy Patek, meg ilyenek, de hogy azért az órás kultúrán van mit fejleszteni.
0: Tehát leginkább a sztárok azért érdeklik, és azért írnak neked, hogy mondd meg, hogy mennyibe kerül a kezén az óra.
4: Persze, és én ezért nem is szeretem. Tehát a legelején én nem szerettem ezzel foglalkozni, mennyibe kerül, mert szerintem az egy tulajdonsága az órának, csak a sok minden más mellett, mint az átmérője, a vastagság, meg ilyesmi, de nagyon sokanak ez volt csak a lényeg, hogy a pénzt mondjad, hogy mennyibe kerül, de hogy az érdekel a legkevésbé.
0: De megint itt tartunk, hogy igen, van egy ilyen
4: kezet,
0: mint az óra, amit építenek, és hogy milyen fogaskerekek, és hogy áll össze, és mennyi ideig építik, és mennyire pontos lesz még 30 év múlva is. És ebből mi ott tartunk, hogy mondd meg, hogy láttam a Zsuzsi kezén, vagy a Szoboszlai kezén egy órát, mennyibe kerül.
4: Pontosan, konkrétan erről van szó.
0: Ki a magyar sztárok közül az, aki azért a, mondjuk a legdrágább órákat hordja? Csak hogy én is ezt kérdezem.
4: Ezt szerintem a Szoboszlai.
0: Szoboszlai. Milyen kaliberű órákat látsz a kezén?
4: Hát a 100 milliós óráiból neki van legalább 4. Most, ahogy így jöttem, így átnéztem az elmúlt években, illetve annyit lehetett látni az elmúlt években, igazi.
0: Biztos, honnan tudod? Pont a Szoboszlainak már nem kell igazit venni, hiszen elhiszem, hogy igazi
4: egyébként
0: van a
4: kezén. Az az érdekes, hogy vannak nemzetközi focisták, akik lebuktak már hamisítványokat, például Ronaldinho-nak volt ilyenje, a Neymarnak is volt ilyen balhéja, úgyhogy
0: ne csináld, 2-300 millió eurót keresnek, és felvesz egy hamis órát.
4: Volt ilyen, igen, tehát erre bizonyítékok vannak.
0: De valószínűleg senki nem gondolja, hogy hamis, mert
4: pont ezért, igen, pont
1: de miért nem veszi meg a rendeset, az igaz?
4: Mert egyébként itt jön az exkluzivitás, hogy van olyan, amit még ő se kaphat meg.
1: De egy Ronaldinho besétálni valahol, nem, és azt mondani, hogy veszek egy ilyet.
4: Tehát, hogy Richard Millhez besétálsz, és azt mondják, hogy köszönjük szépen.
2: Akkor ez miben azt hiszták, hogy
1: miért felhez? Nem adnak el nekem soha.
0: A feketéket. Vagy azt mondja, hogy 6 évet vársz rá.
4: Vagy azt mondja, hogy 10 év, vagy azt mondja, hogy ezt már sajnos nem gyertjük, válaszol mást.
1: Aztán.
0: Hát ez a Ferrari is csinálja. Tehát a LaFerrari-ból van mondjuk 300 darab, ha vársz, vagy várólistád van, annyira exkluzív, azért tudja eladni, nem tudom, 15 millió dollárért, vagy 50 érmért, vagy 100 érmért, hogy az ő 15 darabban menne. Tehát ez mind-mind az, hogy hova pozícionálom az órámat. Ha várnod kell rá 6 évet, még értékesebben tudom értékesíteni.
4: Abszolút,
0: nem?
4: Abszolút, maximális.
1: Van a túlárazás itt is, amikor azt mondod, hogy hát, hogy tulajdonképpen ez még szerkezetileg nem adja ezt az 50 milliót.
4: Természetesen, tehát, hogy miért egy órába 100 milliót?
1: Semmi.
4: Nagyon sok
1: nincs olyan, ami éri.
4: Hát figyelj, a 100 milliós óráknak a hamisítványa és a nagyon jó minőségű hamisítványa, ami anyagárban van, az 10 000 euró. Tehát most, és nem 100%-os nyilván, mert ezt a kínaiak gyártják, nem tudják 100%-ból lemásolni, de hogy azért a nagy különbség megvan a kettő között. Tehát ott azért egy 30-40-50 szeres szorzó van a kettő között, persze.
0: Na milyen érzés? Mi van Eszter kezén? Nézzük meg, mit vett föl?
2: Én most közben Jankovicsal eszemeseket.
0: Csak rászintett
4: a legjobb emberre.
0: Mit vett közben föl? Milyen érzékkel választott neki? Mi van a kezén?
4: Ami a legdrágább innét, amit hoztam, és egyébként lényegben korona ékszer, gondolkodtam rajta, hogy csak ezt hozzam el egyébként. Ez egy Breitling kronomat, ami rózsa arany tokban érkezett, vagy hát rózsa szín arany, hogyha valaki nagyon eltartott újja beszél, ami apró kis gyémántokkal
0: kivonulva. De nem a hamisra nyúlt rá. Hát csak mondom, hogy nem a hamis.
4: Egyébként hallottam a bevezetőt, amit az előbb mondtatok, nem hoztam hamis órát, nincs hamis órám, én ellene vagyok mindenképpen, úgyhogy nem hoztam magammal.
0: Az ára körülbelül?
4: 13 millió forint nagyjából.
0: 13 millió forint. Elmond,
2: megfutattam az emberemnél, ugye, aki Jankovics Péter, írtam neki, hogy ezt 650-ért vegyem meg. És azt írta vissza, hogy figyelj, igazinak tűnik, 10 óra 10-re van állítva, kihúzott koronával, ez szerintem kirakatban volt, vedd meg.
0: Milyen óra szakértő? Kihúzott koronával 10 óra 10-re.
1: 10 óra 10 kihúzott korona?
4: Igen, mert általában a legtöbb kirakatban így szokták állítani az órákat, tehát ez is frissen érkezett egy kirakatból, pont azért, mert ugye ez ilyen Victoria, tehát hogy ez egy győzelem, meg erre szokták nagy mosolyog az óra, úgyhogy ezért van. Igen.
0: minden helységnek, minden városnak, minden falunak megvannak a kis őrültjei.
2: De nem érzitek a versengést ebben? Hogy felütötte a fejét a nyíregyházi
0: bukoló, és jön mindenki.
2: Rögtön kinyújtóztatta magát a Szentendrei.
0: Mondom a következő, Joe küldte nekünk. Figyelj, nagy tétény. Ott a következő. Van egy harisnyás, maszkos ember, aki bemegy kertekbe. Nem mondta, hogy nem jó arcok. Püspök Ladánynál a négyesen. Van egy bácsi, aki kint ül 2-3 között, egy bekötő úton, és csak nem csinál semmit, csak nézi a forgalmat. Mondom a következő, Siklós, tessék, mit csinál? Van egy pasi, sokan tudnak róla Siklóson, beugrál a nyitott ablakon, és néz téged álmokban. Van, amikor rágyújt egy cigire.
1: Hát azért az, na, és te fölébredsz, és oda állzik fölötted a csávó.
2: Istenem, és fonyódon a halőr, aki bombon el szokott öltözni, hogy elcsibja a huligánokat.
0: Ne, figyelj, zseni a téma, imádom. Igen. Nagy harsány, dáj-dáj, Sanyi.
2: Dáj-dáj.
0: Dáj-dáj, Sanyi, nyilván dáj-dáj, Sanyi sem teljesen. Tehát, hogy is mondjam, csak már.
1: Mitől dáj-dáj?
0: Dáj-dáj, Sanyi. Fő utcán mennek a kamionok. Mi van?
1: Meghallok ebben a dáj-dájban.
0: Dáj-dáj, Sanyi, nagy harsány. Mikor fő utcán mennek a kamionok, elkezd kiabálni, dáj-dáj, és neki szalad a kamionoknak. Most ilyen a következő írás, sajnos rossz vége lett. Kiváló ember volt ez, Sanyi. Nagyon sajnáljuk a történetet. Szigetszent Miklóson van Horpi.
2: Horpi.
0: Van egy horpadás a homlokán. Nagyon ismert arc a környéken, elméletileg lefejelte a hévet.
1: És kisiklott a hív.
0: Hát én imádom ezeket a sztorikat. Horpi. Úristen, velük kellene egyszer. De Horpi nem, cuki.
2: De spanyolok szoktak így beszenelteni, hogy a legnagyobb hiányosságodra mutatnak rá a legkegyetlenebb módon.
0: Igen.
1: Táncos böske, ugye? Ja, tehát, hogy tudod, hogy táncolva sétál, nem ez a gond, körszakálos.
0: Most miért kell mindenbe belekötni? Most kit érdekel, érted? Ha jó csaj, kit érdekel, hogy körszakála van?
2: Amúgy szerintem ennél csak növeli az értékét a körszakála.
1: Ugye a különleges eszencia.
2: Igen. Meg amilyen nem szeretett, azt mondom, kicsit szirogatja az arcodat a másodnak a szakála.
0: Szolnoki vasútállomás, nagyon sokszor látják, csávó szoknyában tobban. Eszmeraldának hívják, sokszor felbukkan a Szolnoki vasútállomáson.
1: Csorvás.
0: Jó, igen.
1: Csorvási település. Ez is Békés megye egyébként.
0: Volt egy kis baj.
1: Volt. Úgy hívják, hogy Újpest. A csávót belecsapott egy villám, és azóta egy szekrényben alszik.
2: Túlélte
1: a csávó, azóta szekrényben alszik, és így hívják, hogy Újpest.
2: Ez nem szekrény, ez egy Feredék Kalitka. Elmondanám
0: nekem? Sírom. Azóta igen, fél, hogy belecsap a villám, és szekrényben van. Puszta mérges. Ez a helyszín, van egy kocsma, a sivatag vége italbár. Ugye már ez önmagában már szenzációs. Ott van egy faszi, Guppi névre hallgat. Négy hosszú lépés után lemegy halba, és onnantól kezdve nem kommunikál, csak mutogat, és nyitva van az.
1: És gondolom, dűl lett szembe. Még 90-es évek leheltér, Szipus Kincsó, a neve sokat elárult.
2: Úristen, ez egy csodálatos név.
1: Igen,
0: tessék,
1: és az volt, hogy ő ugye cigit tarhált az arra járóktól, de cserébe azért adni akart valamit, tehát produkciót, és ha adtál neki egy szál cigit, akkor egy szó nélkül a mellette álló nővérét lekaratézta.
0: Nincs ilyen. Itt őzünk egy kicsit Bishop Sanyinál, és akkor...
2: Bishop Sanyi.
0: Jó, egy kicsit a diózsénői Bishop Sanyinál egy picit megint időzhetünk. Kocsmában tudja a késes trükköt az Alien 2-ből. Ugye ott a Bishop a robot, aki elővett egy kést. Kettő rövid után kikapja a pillangót a zsebébe. Pillangol a zsebébe. És már mehet is a rulett. Bishop Sanyinál hívják a diózsénői kocsmában. Egyfajta látványosság. Jó. Na, tessék, igen.
2: Tudod, ki küldenék rá Bishop Sanyira?
0: Jó, kivel überelni Bishop Sanyi?
2: Nem, a Bishop Sanyi azt akarom, hogy mérkőzzön meg Pikpak Gyuszival.
0: Ezt nem bírom.
2: Pikpak Gyuszi Miskolcon a fehér elefánt presszóban veri hagyba főbe az idegen vendégeket.
0: Nem ott, hogy nem innál meg ott egy feles. Gyuszika, gyere ide, bejött egy idegen, megérkezik Pikpak Gyuszi, és azonnal elintézi őket.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Na, még egy Richter nyeremény, amit odaadunk valakinek, ha felveszi a telefont, ha nem veszi fel, akkor is odaadjuk.
1: Na, milyen volt ennyi idő után bejönni?
2: Delightful, ahogy az angolok mondják, a csodálatos új érzések. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
1: De holnap is jöhetsz.
2: Holnap jövök is, ne aggódjál.
0: Aztán vége a hétnek.
1: Ma nincs videó.
0: Eszter univerzumában.
2: De holnap egy villanás. Holnap a videót fesztelnek este. Ma is van Vidor, csak én nem vagyok, mert holnap jövök reggel.
1: Ma nem vagy Vidor.
2: Jó. Egy rendes, tisztességes munkavállaló vagyok.
0: Gyerek. Jaj, ez a saláta.
2: Tudod, micsoda ez a breathing, ami a torkodon a gata?
0: Ez a hamis breathing, amit lenyeltem most. Mutatjuk, hogy mit kap a naphallgatója.
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: Egy jó glamping, gyerekek.
1: Nagyon menő sátor azért, mert nem a beázós, hogy hívják, katonai, amiben mi jártunk nyaralni, gyerekek. Ez luxus extra.
2: A legrosszabb dolog, ami történt veled, hogy egy makákul leszi felőled a tetőt. Ennyi. Ennyi
0: történik, és rád néz reggel egy teve, vagy nem is tudom, milyen vadállatok vannak ott.
2: Beköp egy láma.
0: Ennyi. Gyerekek, jövünk holnap, jó? Vigyázzatok magatokra, puszi mindenkinek, holnap érkezünk 6 órakor. Sziasztok! Ciao, ciao!
3: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy!
3: És a másik része?
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Kovacsin Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
5: Lehet is.
4: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
5: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
4: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
7: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
8: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga új burgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
11: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
13: Erre felírok valamit. Grande Vucsarádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu.
14: Augusztus 29. Budapest Park. Parádé Remember.
15: Világsztár DJ-k élőben.
14: ATD.
15: Fabi Carsten.
14: Umek.
15: Dahul.
14: DJ Quicksilver.
15: Brooklyn Bounce.
14: És az összes hazai legenda.
15: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
16: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
17: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
18: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
19: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50 000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
15: Budapest legnagyobb nyárzáró sörfesztiválja idén 10 éves. Szeptember 1 és 6 között visszatér a Belvárosi Sörfesztivál a Szabadság térre. Több mint 250 sör különlegesség. Foodtruckok, minden este DJ-k és csütörtökön Rakoncai Imre. Belvárosi Sörfesztivál, szeptember 1-6, Szabadság tér. A belépés ingyenes, sörfesztivál.hu.
20: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

napig reméli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: annak igazi mai sláger megy. Jó utat mindenkinek ezekkel a zenékkel. Ezekre mindenféleképpen tessék figyelni. Az M0-áson Csepelnél takarítják az utat, ezért ott számítson mindenki lassabb hajtásra, írta Telkes Tamás. Barnától pedig azt tudtam meg, az M3-ason Füzesabonynál kifelé volt egy baleset a 114-es kilométernél. Egy sávot lezártak.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre, vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerész.
4: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
5: Hovány csoport a világ élvonalában.
6: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day stangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Freeway jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: fesztivál környezetben bulizhassunk. A Színen, a Szegedi Ifjúsági Napokon két helyszínen is találkozhatunk. Rádió Esték és Rádió Egy Aréna, és már délutántól pörögnek az igazi mai slágerek a Rádió Estégen. Én Györke Attila vagyok, azonnal indítom az újabb zenei órát, mutatom, hogy mivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi a lofogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része.
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Pöröstjén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
5: Hovány csoport a világ élvonalában.
6: Lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné. Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
1: Újra itt a várva várt Müller Up 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
7: Ne kockáztass! Koríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
8: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga új burgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demjén Dash, TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
11: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban. Most csak 349 forint. Mindig Aldi.
12: Ne vesz személyesen a Generali Nightrun Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrun Budapesten.
13: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
14: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
13: Neked Sedacur Forte kell.
14: Sedacur Forte?
13: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
17: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
18: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes

0: kikapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádiót.

reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: a Rádió Egyen, 11 óra 25 perckor közlekedési infók. Cila írta, 3 kilométeres a sor az M0-áson, az M5-ös felé haladva az M4-es csomópont Ecsermaglód magasságában. De Andi üzenete alapján az M0-áson az M3-as felé is lassulgatni lehet Csömör közelében. Azt pedig korábban tudtuk meg ugyancsak az M0-ásról, hogy Csepelnél dolgoznak az úton, ott 2 kilométeres a sor. Ervin szólt, 44-es főút, lakitelek, 3 autó balesete miatt csak félpályán lehet haladni a 29-es kilométernél.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy!
4: És a másik része?
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
4: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Lázár Drogéria támogatásával.
1: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
2: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
1: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
6: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
9: Nehogy ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack dés tangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs, a folytatásban is, a következő zenei órákban is, ráadásul most a Daily Mix-et indítjuk majd Taylor Swift dalával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
6: És az autó első van a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál, és megcsinálta!
7: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
8: Shell. Go well.
9: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi?
12: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bombát!
12: Szállás.hu.
13: Úgyis tett!
14: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
16: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
17: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
18: Budapest legnagyobb nyárzáró sörfesztiválja idén 10 éves. Szeptember 1 és 6 között visszatér a Belvárosi Sörfesztivál a Szabadság térre. Több mint 250 sör különlegesség, food truckok, minden este DJ-k és csütörtökön Rakoncai Imre. Belvárosi Sörfesztivál, szeptember 1-6, Szabadság tér. A belépés ingyenes. Sörfesztivál.hu.
19: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Itt a Rádió 1, ez a Daily Mix, és akkor most 2026-os nyári klub hangulat a folytatásban. Ez a dal például Sam Feldnek, Rehabnek és annak a

0: ismert, de úgy, ahogy még soha nem hallották. Ez egyébként a korábbi mashupjaikra is igaz, és az ilyen saját dalaikra is. Ez egy dance remake, egy korábbi sikerből, This is the Life, Amy McDonald-tól. Nagyon jól sikerült. Ez a Sleep Tonight.
1: Hey, what's up? This is

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a déli mix után is természetesen. Györke Attila vagyok, aki azonnal indítja az újabb zenei órát. Martin Garrix-el, ez a Butterflies.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
4: Augusztus 29. Budapest Park. Parádé Remember.
5: Világsztár DJ-k élőben.
4: ATB.
5: Fabi Korten.
4: Umek.
5: Dahul.
4: DJ Quicksilver.
5: Brooklyn Bounce.
4: És az összes hazai legenda.
5: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
6: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
7: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
6: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
7: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
10: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javítása van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hoppá, kérem szépen, nem akármi indult el. Save Me Tonight, ez itt egy dal Jennifer Lopeztől és David Guettától, amit a DJ-ink a megjelenése óta játszanak.

hamarosan újra kulcsot lehet szerezni hozzá a műsorainkban. Egy konténernyi nyeremény vár idén is a játékosainkra, és közülük is a legszerencsésebbekre. Idén össze

0: Itt a Rádió Egyen, azonnal indítom az újabb zenei órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga újburgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
7: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrosst már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Nevezz személyesen a General Nightrun Budapestre, és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a General Nightrun Budapesten.
9: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
11: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
12: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember.
13: Világsztár DJ-k élőben.
12: ATB.
13: Travis Corsten.
12: Umek.
13: Dahul.
12: DJ Quicksilver.
13: Brooklyn Bounce.
12: És az összes hazai legenda.
13: Kedvezményes jegyek a paradiremember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
14: A Toyota Sakura-nál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
15: Itt őzünk egy kicsit Bishop Sanyinál, és akkor...
16: Bishop Sanyi.
15: Jó, egy kicsit de diózsénői Bishop Sanyinál egy picit megint időzhetünk. Kocsmában tudja a késes trükköt az Alien 2-ből. Ugye ott a Bishop a robot, aki elővett egy kést. Kettő rövid után kikapja a pillangót a zsebébe. Pillangol a zsebébe. És már mehet is a rulett. Bishop Sanyira hívják a diózsénői kocsmában. Egyfajta látványosság. Jó. Na, tessék, igen.
16: Én tudod, ki küldenék rá Bishop Sanyira?
15: Jó, kivel überelni Bishop Sanyira?
16: Nem, a Bishop Sanyi azt akarom, hogy mérkőzzön meg Pikpak Gyuszival. Pikpak Gyuszi Miskolcon, a fehér elefánt presszóban veri hagyba főbe az idegen vendégeket.
15: Nem, ott, hogy nem innál meg ott egy feles. Gyuszika, gyere ide, bejött egy idegen, megérkezik Pikpak Gyuszi, és azonnal elintézi őket.
13: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a rádió?

0: igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Mától újra együtt fesztiválozhatunk, hölgyeim és uraim. Délután 5-től Tali Szegeden, a Rádió Estégnél, a Színen. Aztán minden este 11-től a Rádió egy arénában. Mert hogy az ország legkedveltebb DJ-i, a Rádió egy lemezlovasai nálunk zenélnek a nyár utolsó fesztiválján is. Én Györki Attila vagyok, én is jó zenéket hozok ám. Ilyeneket, mint ez.
1: És

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Rádiófórum most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1.

0: csak igazi mai sláger megy, és a következő zenei óra elején New Religion, BB Rexa következik, az énekesnő, aki sokáig csak dalszerzőként dolgozott a háttérben, a szóló karrierje később indult, az okokat pedig több interjúban is elmondta, a kiadók szerint nem volt elég szép popstárnak. Na de most, hogy sikerült áttörnie a kiadói falakat, a következő zenei óránkat indítja.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és pórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
3: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Többféle Hey-Ho gyümölcsital 1 literes kiszerelésben 12 darab vásárlása esetén. Darabja most csak bruttó 519 forint, augusztus 31-ig áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgy is tett.
6: Plasztikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100.000 új autót értékesítettünk, több mint 50.000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Budapest legnagyobb nyárzáró sörfesztiválja idén 10 éves. Szeptember 1 és 6 között visszatér a Belvárosi Sörfesztivál a Szabadság térre. Több mint 250 sör különlegesség, food truckok, minden este DJ-k és csütörtökön Rakoncai Imre. Belvárosi Sörfesztivál, szeptember 1-6, Szabadság tér. A belépés ingyenes. Sörfesztivál.hu.
10: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
11: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
12: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
0: Ma is 17 óra.

0: 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsz.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Klub hangulat a folytatásban, hölgyeim és uraim, a Swiss Disco, Rehab és Sam Feld érkezik egy közös dance feldolgozással.

0: Dr. Hurst.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi a lofogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Estén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Meneküzd te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
4: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
5: Hovány csoport a világ élvonalában.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
8: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
10: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
11: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
12: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban. Most csak 349 forint. Mindig Aldi.
13: 3, 2, 1. Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
14: Nevezz személyesen a Generali Nightrun Budapestre, és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrun Budapesten.
15: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatót.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ott Bene írta, hogy az M1-esen rengeteg a kamion és a teherautó Budapest felé Tatabánya után, úgyhogy autóval ott a külső sávot érdemes választani. Megi az M5-ösről küldött SMS, Budapest felé a 84-es kilométernél autóáldogál az átterelt sávban, úgyhogy itt a külső sávot kell választani. Névtelenül jött az üzenet, lassúgat mindenki az M5-ösön Budapest felé Újhartyánnál, ott dolgoznak az úton a 46-os kilométernél. Budapesten pedig baleset volt a Margit hídon, a Pest felé haladó oldalon, a Sziget magasságában, írta Robi.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a

0: sláger megy.
1: Bábokat parrunk, és közben szól a rádió, és mindig a rádió megy.
0: Ahol csak igazi mai sláger.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Hamarosan újraindul a rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a McDonald's.com oldalon és az éttermekben.
3: Sziasztok, sportarcok!
4: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
5: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
6: Hovány csoport a világ élvonalában.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
10: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
0: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 16 óra 42 perc, közlekedési infók. KK írt Viberen az M1-esről, Pest felé Tatánál több kilométeres a dugó. Balesetet ő nem látott az elején, ugye ők a másik oldalon mennek, de egy mentő ott volt. Csilla írja, fullon van az M0-ás, az M4-es és az M5-ös között, oda és vissza. Bárki bármit lát, szóljon, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét, harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyer. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjatek.hu.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúracipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
8: És az autó első van a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávé, kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
12: Hovány csoport a világ élvonalában.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Na, kinek melyik tetszik?
15: Nekem a Kona. Ő a legkisebb, mint én. És az ára is alacsony.
16: Nálam a Tucson a befutó. Ebben elférne minden játékom.
17: Én a Santa Fe-t szeretem. Ezzel felfedezhetnénk az egész világot.
16: Nekem mindegy. Csak Hyundai legyen.
1: A Hyundai SUV modellek kedvező ajánlatait fedezd fel az Autópalasz Budánál. Már 7.499.000 forinttól. Autópalaszbuda.hu.
18: Miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
19: És bedobta!
20: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
19: Hungarian Dice Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM

0: élmény.
1: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
2: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Délután 5 óra van, innentől mixelünk, ráadásul két teljes órán át, fényes nappal, mint egész nyáron. Hello mindenkinek, Nyúvikot is felavatjuk a Rádió egy Live Mix Summer Editionben. Szevasz, Nyúvik!
1: Hello, Gedi, szevasztok, köszöntök mindenkit!
0: Isteniek lesznek a zenék, nagyon keveset fogunk dumálni, nézni is tudjátok a műsort az online felületeinken, induljunk el!
1: Így van, nagyon-nagyon kellemes zenével indulunk, szerintem egy zseniális darab David Guettával és a One Republic-kal itt a Rádió egyen. Nagyon jó szórakozást mindenkinek, 2 órán keresztül velünk, úgyhogy itt a Rádió egyen csak igazi is lágerben, gyertek!

0: ebben ma Newvik segít nekünk. Közlekedési információk jönnek közben. Szia Geri, hello Newvik, az M0-ás Magródnál elesett. Mindenki, aki tud, Pécel felé meneküljön, üzeni Jani. Utána is néztem, hogy mi történt. Három autó karambolozott, tehát az M0-áson a keleti szektorban, Vecsés közelében, az M5-ös felé a 39-es kilométernél 6 kilométeres dugó van, tehát még egyszer mindezt Pécel felé tudjátok kikerülni, és összeütközött két autó a fővárosban is, a Könyves Kálmán körúton, a Bíró Lajos utcánál. Mindenkinek jó utat! Sziasztok, nagyon jók a zenék, és nagyon jó a DJ! Hajrá, Nyúvik, üdvözletel István!
1: Ó, István, nagyon szépen köszönöm, rég voltam már itt délután, úgyhogy nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek.
0: Lendülünk is tovább, mindig nagyon keveset beszélünk ebben a két órában, hajrá!
1: És funky zenét játszunk, vagy legalábbis funk house, kérem szépen, Boys Noize, Time Impala és a Dracula Aurelio remixében, tessék jól figyelni, ez nem akárhol szól.

0: egész nyáron, mellettem a Nyúvika lemezjátszói mögött, és hát ma elindult a szín a Szegedi Ifjúsági Napok Szegeden. Ott is bulizhattok a rádió egy DJ-kel minden nap, tehát mától szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton, ráadásul két helyszínünk van, képzeljétek el.
1: Jöztem is Borostegeli.
0: Én szombaton megyek, hogyha minden igaz. És képzeljétek el, ami külön extra, Pulmex egyébként már játszik a nappali helyszínünkön, és a szegedi frekvenciánkon végig a négy napot élőben közvetítjük.
1: Wow.
0: Tehát, hogyha a színen a Rádió 1-es DJ-kel szeretnétek bulizni, vagy átélni azt a vibe-ot, azt a hangulatot, akkor a szegedi frekvenciánkon ott követhetek mindent. Titeket receptre kéne felírni, értáncolni az autóban, Ölelés Anikó.
1: Bízunk benne, hogy táncoltok. Igen. De figyeljetek egymásra az úton.
0: Képzeljétek el, találtam egy, vagy tanultam egy új kifejezést a DJ Oti bulin.
1: Na,
0: a szigeten, ez a vintage. Tehát mi nem öregek vagyunk, hanem vintage-ek. És szerintem, ha valaki vintage korban van, mint mondjuk te meg én, mi egy idősek vagyunk, simán lehet táncolni az autóban. Ez nem ciki, hanem
1: abszolút.
0: Tök cool.
1: Én tegnap találkoztam is egy hölgyem, le is húztam az ablakot, meghallgattam, hogy mire táncolom és mit énekel. És föl nem ismertem, fogalmam sincs, de örülök neki, hogy a vintage az még talán a boomer előtt van, nem?
0: Abszolút, igen, a vintage után jön a boomer.
1: De
0: úgyhogy,
1: de jó.
0: Most még minden rendben. Na, menjünk tovább.
1: Csak úristen. Viszont talán egy kicsit azt mondom, hogy vintage a darab is, legalábbis az alapja, ami viszont hozzájön, az vadi új. Én igazából is azt gondolom, hogy egy igazán jól sikerült remek mű, mondhatni bootleg Ed Sheerannel, és a Dark Souls-szal, és a Barbara Streisandnak kérek szépen az

0: Jövő héten már újra a műhelyben, ölelés Ruci Mester.
1: Üdvözlöm én is, köszönjük szépen.
0: Sziasztok, a vintage meg a boomer között ott van még a retro kategória, nyúvik meg lehetne többet délután is, mert isteni zenéket játszik. Kellemes délután kívánok nektek, és puding, aki asszik, Robert.
1: Robert, köszönöm. Robikám, köszönöm szépen, tényleg nagyon.
0: Robi, minden szabaddal egyetértek. Puding, aki asszik, és puding, aki nem isik most, nem iszik most velünk egy pohár vizet, vagy legalább kettőt vagy hármat, hidratációs szünetet tartok. Abszolút, ez nekem kötelező. Abszolút. El kell küldenem mindegyik DJ-nket ilyenkor a szünetben egy hidratációs szünetben. Úgyhogy most kimegyünk a konyhába, és egy csomó szűrt vizet fogunk inni, jó?
1: Jó, de húzóra?
0: Hideg lesz. Hideg lesz, és húzóra toljuk. Úgyhogy ti is hidratáljatok, aztán jövünk vissza.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy!
5: És a másik része?
4: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
5: Nyugi, csak egy délelőtre.
6: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Estjén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
5: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
6: Plastikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plastikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plastikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
7: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
8: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
7: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
8: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek BÁV.hu. THM 19,9%-től 45,25%-ig. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
9: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
10: Önnek a Protexin kell!
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Megmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a McDonald's.com oldalon és az éttermekben.
13: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
14: Lehet is.
13: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
14: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
13: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
15: Megújult

0: Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
1: Újra itt a várva várt Müller Up hét. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
0: Hovány csoport a világ élvonalában.
3: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
4: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
9: Világmárkák, világra szóló áron.
10: Reklámot hallottak.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám. Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal, ingyenes programokkal is várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Vár a Shopland Budaörs a Kinizsi utca 1-3, vagy a Shopland Váci út a Gács utca 3 szám alatt.
12: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
13: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember.
14: Világsztár DJ-k élőben.
13: ATB.
14: Ferry Corsten.
13: Umek.
14: Dahul.
13: DJ Quicksilver.
14: Brooklyn Bowls.
13: És az összes hazai legenda.
14: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
15: Okos otthonrendszer, elektromos redőnyök, közel 3 millió forint értékű mélegépek, akár 6 millió forint értékű konyhabútor, bútorozott fürdő. Modern megoldások, amik nem csak a jövőt jelentik, hanem a mindennapjaidat. A Láng negyed Budapest 13. kerületében új otthonokat kínál 2 hektáros parkkal, átgondolt közösségi terekkel és valódi kényelemmel. Mert egy jól megtervezett otthon nem csak szép, de jobbá teszi a mindennapokat is. A te ritmusod, a te új otthonod. Lángnegyed.hu.
16: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
17: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
18: Itőzünk egy kicsit Bishop Sanyinál, és akkor...
19: Bishop Sanyi.
18: Jó, egy kicsit a diózsénői Bishop Sanyinál egy picit megint időzhetünk. Kocsmában tudja a késes trükköt az Alien 2-ből. Ugye ott a Bishop a robot, aki elővette egy kést. Kettő rövid után kikapja a pillangót a zsebébe. Világos, és már mehet is a rulett. Bishop Sanyinek hívják a Diósjenői kocsmában. Egyfajta látványosság. Jó. Na, tessék, igen.
19: Én, tudod, ki küldenék rá Bishop Sanyira?
18: Jó, kit kivel überelni Bishop Sanyi?
19: Nem, a Bishop Sanyi azt akarom, hogy mérkőzzön meg Pikpak Gyuszival. Pikpak Gyuszi Miskolcon a fehér elefánt presszóban veri hagyba főbe az idegen vendégeket.
18: Nem ott, hogy nem innál meg ott egy feles. Gyuszika, gyere ide, bejött egy idegen, megérkezik Pikpak Gyuszi, és azonnal elintézi őket.
17: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
20: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: óra, hello mindenkinek, még tart a nyár, úgyhogy mixelünk még mindig két órán keresztül. Mellettem ma nyúlvik a lemezjátszói mögött. Hogy fogalmaztál, elveszünk a Rádió egy Live Summer Edition szüzességedet?
1: Így van, elvesztettem a két órán keresztül, ráadásul az durva.
0: De ugye, hogy milyen jó.
1: Igen, abszolút. Egyébként nem is fáj.

mindig megvan. Hála jó Istennek, ugye szerintem szeptemberig kitartunk. Zenékkel meg szerintem akár még 5 éven keresztül is megállás nélkül. Rádió 1, csak igazi mai sláger, gyertek, hangosítsátok fel jó hangosra a rádiót.

0: 7 órában szok ez szerint, mellettem a New Week a lemezjátszói mögött. Közlekedési információk jönnek frissek és nagyon fontosak. 4 autó karambolozott az M1-esen nemrég Budapest felé Bicske közelében, a 37-es kilométernél az átterelt sávon teljesen megállt a forgalom. Tehát még egyszer, 4-es karambol az M1-esen Budapest felé Bicske magasságában, 37-es kilométer, és történt egy karambol a fővárosban és a Könyves-Kálmán körúton, a Bíró Lajos utcánál a környéken, emiatt még mindig lassú a haladás. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Imádom, ahogy a következő SMS kezdődik. Szevasztok, habsikáim!
2: Már jó kezdés.
0: Szevasztok, habsikáim, jól nyomjátok. Holnap indulunk a spanokkal Kunfehértóra lezárni a nyarat, közben ti adjátok az ütemet. Köszi, Pacsi, Csikó, Móni és Picur Kecerről. Tud bárki ilyen jól ütemre SMS-eket olvasni?
2: Nagyon durva, ők igazi diszkópatkányok lehetnek szerintem.
0: És hát nem véletlenül dobtuk be ezt a kifejezést, hogy diszkópatkányok.
2: Így van. A következőt én neki küldeném, hogyha megengeditek. Igazából egy jó bulit kívánnánk, nem? Tehát, hogy ez egyértelmű, hogyha már ma már

0: Most először New Week, 2 órán át a lemezjátszói mögött. Ez a dal nagyon jó.
1: Köszönöm szépen, ezt a 2010-ben csináltam azt a bootleget. Hát akkor kezdtem el kb. A bootlegeket gyártani, és utána jött a saját zene 13-tól.
0: Srácok, köszönöm. Stukkó ragasztáshoz a legjobbak a zenék. Üdvözlettel, Papír Király.
1: Átmegyünk mi stukkót ragasztani, tanulni majd.
0: Aztán ezt figyeld. Sziasztok, üdv Paksol azoktól, akik majdnem mindig elkísérik New Weekot, hogy ne unatkozzon útközben Marietta.
1: Na, akkor ők valószínűleg holnap is jönnek majd a színre velünk.
0: Igen, itt vannak a New Weekerek, látom. És hát ne felejtjétek el, ma elindult a szín a Szeged ifjúsági napok Szegeden. Ott vagyunk, két helyszínen van, egy nappali, meg egy éjszakai stage-ünk. A nappali 5-kor indul, az éjszakai 11-kor, mindegyik rádió egy DJ felép, óriási a buli. A szegedi frekvenciánkon egyébként élőben közvetítünk mindent. További információk, line-upok a www.radio1.hu-n. Hidratációs szünetet tartunk meg New Week-i, úgyhogy okay. Kötelezően ki kell, hogy ráncigáljalak a konyhába, iszunk egy csomó vizet, aztán pedig jövünk még vissza, jó?
1: Jó, rendben.
0: Maradjatok!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a Rádió egy konténer.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Magyar ember nagyjából hol tart az órákban, az ismeretekben, a szerkezetben, mennyire van ennek egyáltalán kultúrája? Most nem arra gondolok, hogy valakinek sok pénze van, vesz egy 20 milliós Rolexet, fölrakja, és akkor villog, hanem hogy mint úgy óra és az órával járó kultúra, a szerkezetek ismerete, a márkák ismerete, azon túl, hogy nézd már meg, mennyibe került a kezén. Itt tartunk nagyjából,
5: vagy nagyjából itt tartunk, itt tartunk egyébként, igen, igyekszem fejleszteni ezen, de hogy nagyjából itt tartunk, igen, hogy amit ismernek az emberek, az a Rolex, és így nagyjából semmi más, még egy-kettő, hogy egy Omega, egy Breitling bevillan, de hogy meg hallották, hogy van egy ilyen, hogy Patek, meg ilyenek, de hogy azért az órás kultúrán van mit fejleszteni.
4: Tehát leginkább a sztárok azért érdeklik, és azért írnak neked, hogy mondd meg, hogy mennyibe kerül a kezén az óra.
5: Persze. És én ezért nem is szeretem. Tehát a legelején én nem szerettem ezzel foglalkozni, mennyibe kerül, mert szerintem az egy tulajdonsága az órának, csak a sok minden más mellett, mint az átmérője, a vastagsága, meg ilyesmi, de nagyon sokanak ez volt csak a lényeg, hogy a pénzt mondjad, hogy mennyibe kerül, de hogy az érdekel a legkevésbé.
4: Na milyen érzés? Mi van Eszter kezén? Nézzük meg, mit vett föl.
6: Én most közben
4: milyen érzékel választottak? Mi van a kezén?
5: Igen, ami a legdrágább innét, amit hoztam, és egyébként lényegben koronai ékszer, gondolkodtam rajta, hogy csak ezt hozzam el egyébként. Ez egy Breitling kronomat, ami rózsa arany tokban érkezett, vagy hát rózsa szín arany, hogyha valaki nagyon eltartott újra beszél, ami apró kis gyémántokkal
4: kimarokva. De nem a hamisra nyúlt rá. Hát csak mondom, hogy nem a hamis
5: egyébként hallottam a bevezetőt, amit ezzel mondtatok, nem hoztam hamis órát, nincs hamis órám, én ellene vagyok mindenképpen, úgyhogy nem hoztam magammal.
4: Az ára körülbelül?
5: 13 millió forint.
4: 13 millió forint.
6: Lefutattam az emberemnél, ugye, Jankovics Péter, írtam neki, hogy ezt 650-ért vegyem meg. És azt írta vissza, hogy figyelj, igazinak tűnik, 10 óra 10-re van állítva, kihúzott koronával, ez szerintem kirakatban volt, vedd meg.
0: Milyen óra szakértő?
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: Ketten. Nem hagyjuk itt mindent hét után, és megyünk el a színre a többiekkel bulizni.
1: De egyébként holnap megyek, én ott leszek. De lemehetünk most is, szerintem elengednek otthon.
0: Nekem úgy megjött a kedvem a bulizáshoz, hogy nem tudom mondani. Megy a szín velünk párhuzamosan gőzerővel, úgyhogy ott is tudtok velünk bulizni mától kezdve 4 teljes napon keresztül, tehát szerda, csütörtök, péntek, szombat szín. Két helyszínünk van, két stage-ünk, az egyik nappali, a másik éjszakai, az egyik délután 5-kor indul, a másik este 11-kor. Mindegyik Rádió 1 DJ fellép, bővebb információk, line-up a www.radio1.hu. És képzeljétek el, a félig magyar, félig kanadai szupersztár Blond is itt volt múlt héten szombaton a Rádió 1 stúdiójában, játszott egy zseniális mixet Kis Mártival, dumáltak, Márti meg olyan cuki volt, egy csomó ajándékot adott neki.
1: És kifaggatta mindenről.
0: Bizony. És többek között elárult a Blond is, hogy house zenével életében először Siófokon találkozott.
1: Wow, az kemény. Az kemény.
0: Isten tartsa meg a jó szokását, hogy jár még Magyarországra.
1: Abszolút, és én szerintem, amit egyébként itt hagyott nekünk, azt mondhatnánk úgy is, hogy szerintem zseniális lett. Úgyhogy épp ezzel zárik a mai szettet. Ugye Blond is és Curtis Bell a szerelmesek a táncszéren. Mit szólsz, tehez menjünk mi is estére akkor?
0: Jaj, Nyúvi!
1: Na jó, csak vicceltem. Ennyire azért nem. Viszont azt gondolom, hogy sokkal-sokkal jobb lesz, amit most fogtok hallani. Ugye itt a rádiója csak igazi mai slágermű, és érkezik a újabb Blond is. Gyertek velünk!

0: egy tapsot.
1: Majdnem olyan, mint egy antigányolás.
0: Nyúvik, nagy voltál, hogy érezted magad két órában?
1: Köszönöm szépen, kicsit izgultam, de utána gyorsan elmúlt, mert biztattál mindenre. Nem, egyébként zseniális volt. Köszönöm szépen, tök jó zeneket lehet játszani, úgyhogy remélem, még találkozunk délután is veletek majd.
0: Így legyen, és ugye te is felépsz a színen, mint az összes rádió egy DJ.
1: Így van, holnap 10-től várok mindenkit.
0: Nyúvik, jó bulit, pacsi!
1: Csacsa!
0: Köszi ezt a mai, szuper volt, maradjatok! A Rádió egy kívánság műsor kezdődik mindjárt méghozzá Hypatonnal. És az Out My Head-del hívható SMS és Viber számunk 0623-111-111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Dumex. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
3: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
4: Lehet is.
3: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
4: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
3: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
5: Megújult a Budmir

0: Outlet Budmill üzletében. Budmill, a stílus, ami te vagy.
1: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. Négy évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar sárga újburgonya kilója csak 185 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász

0: 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, ma is én leszek köztetek a híd, az összekötő kapocs. A mai első telefonáló Metzger Vikit szeretné, hogy hívnak?
1: Ja, Dani vagyok.
0: Hello Dani, milyen estét van?
1: Ja, most megyek hazafele, éppen munkából tartok a barátnőmhöz, nagyon szeretem, és kitartás a főzéshez.
0: És akkor jön is nektek az Éden, Metzger Vikitől, Nagy Bogitól és Miss Moodtól itt a Rádió 1-en. Jó utat haza!
1: Köszönöm.

0: és persze várom a további kéréseket is, a telefonszámunkat tudjátok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Bori és Lali vagyunk, vízmentők vagyunk, és most végeztünk a 11 órás műszakunkkal, és a nyár hőseinek szeretnénk Shakira új számát.
0: Sziasztok először is. Hol vagytok vízmentők? Hol dolgoztok?
1: Most éppen Csopakon.
0: Én nagyon remélem, hogy nem volt sok munkátok ma, meg úgy alapvetően idén nyáron.
1: Nem, szerencsére.
0: Hála jó égnek. Mit üzentek a vízmentőknek?
1: Igazából a nyár hőseinek, tehát a büféseknek és a takarítósoknak is, hogy szuper.
0: És igazi hősök vagytok.

0: Rádió Egyet halljátok, jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy egyórás hidratációs szünetet, aztán pedig jövök vissza, nem akárkikkel, 9-től World is Mine Radio Show. Szerda van, úgyhogy Jaminát is Pure Beat-et terelgetem majd a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, szép nyár estét, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein italap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
1: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
7: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrosst már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
8: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os snack day tangli 32% kedvezménnyel csak 469 forint, a másfél literes Friday jeges tea 30% kedvezménnyel pedig csak 249 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi? Te!
12: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bombát!
12: Szállás.hu. Úgyis te...
13: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
14: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
15: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
16: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
17: Magyar ember nagyjából hol tart az órákban, az ismeretekben, a szerkezetben? Mennyire van ennek egyáltalán kultúrája? Most nem arra gondolok, hogy valakinek sok pénze van, vesz egy 20 milliós Rolexet, fölrakja és akkor villog, hanem hogy mint úgy óra és az órával járó kultúra, a szerkezetek ismerete, a márkák ismerete, azon túl, hogy nézd már meg, mennyibe került a kezén. Itt tartunk nagyjából?
18: Vagy nagyjából itt tartunk, egyébként, igen. Igyekszem fejleszteni ezen, de hogy nagyjából itt tartunk. Igen, hogy amit ismernek az emberek, az a Rolex, és így nagyjából semmi más, még egy-kettő, hogy egy Omega, egy Breitling bevillan, de hogy meg hallották, hogy van egy ilyen, hogy Patek, meg ilyenek, de hogy azért az órás kultúrában mit fejleszteni.
17: Tehát leginkább a sztárok azért érdeklik, és azért írnak neked, hogy mondd meg, hogy mennyibe kerül a kezén az óra.
18: Persze. És én ezért nem is szeretem. Tehát a legelején én nem szerettem ezzel foglalkozni, mennyibe kerül, mert szerintem az egy tulajdonsága az órának, csak a sok minden más mellett, mint az átmérője, a vastagság, meg ilyesmi, de nagyon sokanok ez volt csak a lényeg, hogy a pénzt mondjad, hogy mennyibe kerül, de hogy az érdekel a legkevésbé.
17: Na milyen érzés? Mi van Eszter kezén? Nézzük meg, mit vett föl?
5: Én most közben Csak rászállt egy darabra, a legjobb emberre.
17: Milyen érzékkel választottak ki? Mi van a kezén?
18: Ami a legdrágább innét, amit hoztam, és egyébként lényegben koronai ékszer, gondolkodtam rajta, hogy csak ezt hozzam el egyébként. Ez egy Breitling kronomat, ami rózsa arany tokban érkezett, vagy hát rózsa szín arany, hogyha valaki nagyon eltartott újja beszél, ami apró kis gyémántokkal
17: kimarapa. De nem a hamisra nyúlt rá. Hát csak mondom, hogy nem a hamis
18: egyébként hallottam a bevezetőt, amit ezzel mondtatok, nem hoztam hamis órát, nincs hamis órám, én ellene vagyok mindenképpen, úgyhogy nem hoztam magammal.
17: Az ára körülbelül?
18: 13 millió forint nagyjából.
17: 13 millió forint.
5: Megfutattam az emberemnél, ugye, aki Jankovics Péter, írtam neki, hogy ezt 650-ért vegyem meg. És azt írta vissza, hogy figyelj, igazinak tűnik, 10 óra 10-re van állítva, kihúzott koronával, ez szerintem kirakatban volt, vedd meg.
17: Milyen óra szakértő?
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Pixel Shift.

Gáborral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy indul a diszkósi trédió show, ma is kétharmadban vagyunk.

Ő egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít a Rádió Show, bár a nélkül, de a DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel nagyon-nagyon extra a mai este. Ugye már fél hétkor fókuszáltunk az egyik kereskedelmi tévébe, ahol

négy adás időben, egy órán keresztül játszom a Szegedi Ifjúsági Napokon, hiszen ott van egy rádió, egy stage, pontosan a stég, és ezen kívül van egy aréna is, két helyszínen is játszunk majd. Én egyébként ott utána majd folytatom valamikor, ha jól emlékszem, akkor 11-kor. De most megyünk tovább, egy klasszikussal, ez Iván és a Fotonolvel, a

ez a rádió egy estés olyan a diszkosít rádió show, Hanvai Pécs itt van, én pedig DJ Junior vagyok, a bárány pedig pihen, de fesztiválozunk egyébként ezen a héten, hiszen szegedi ifjúsági napok van. Ami ma este indul, ugye vár DJ Junior kezdni mondhatni a diszkosítás sort 8 órakor, utána pedig én 9-től leszek. Leszünk szerdán is, csütörtökön, pénteken és szombaton is. És pénteken még van egy másik diszkosít aktivizáció, és méghozzá Balaton Fűzfőn megyünk mind a hárman egyszerre bobozni. És hát 25 éves a balatoni bobpálya, legalábbis ezen a helyszínen, úgyhogy együtt ünnepelünk majd azokkal, akik csúszni is szeretnek, és akik szeretik a diszkosítet, hiszen ott már egyébként kora este fogunk kezdeni, ezt mondom mindenkinek előre. Bárány Attila este 6-kor indul, másfél órán keresztül, aztán én pörgetek, majd utána

0: csak igazi mai sláger, mi diszkosít Radio Show Bárányától nélkül, DJ Juniorrel és velem Hanvai PG-vel. Tényleg brutális volt az elmúlt hét, iszonyatosan jó eseményekkel, és az egész nyár szerintem olyan, mint annak idején, mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, amikor virágzott az országban és Budapesten a szórakoztatóipar. Rettentő jó bulik, rettentő jó fesztiválok, és ezen a héten sincs megállás. 30-áig pedig egyébként a hónap végéig, sőt 31-ig ki kell bírnunk, nagyon erős hetünk lesz.
1: Igen, kérem szépen, én egyébként ma megindultam, és innentől kezdve megyek folyamatosan, még vasárnap is lesz egy rendezvényem, egy Made in Italy partit fogok csinálni majd itt Budapesten, úgyhogy keresitek az eseményt, és az összes információ kim van a rajongói oldalaimon. Most pedig megyünk tovább, ezúttal egy saját eredeti valódival, ez DJ Junior saját dala, azaz

Ez a 20 éves diszkosít itt a Rádió 1-en, igen, ha hisztitek, hanem a kereskedelmi rádiózásban nagyon ritka az ilyen, hogy egy elektronikus zenei műsor, amely rádióson minden egyes este jelentkezik megállás nélkül, szerintem ilyen nincs is nagyon, de mi így toljuk ezt már több mint 20 év, és idén meg is ünnepeljük majd a 21. születésnapot. Kétharmadban vagyunk a stúdióban, Bárány nincsen, de itt van Hanvai PJ és én DJ Junior. Nagyon-nagyon fontos, hogy szombaton egészen korán, már 10 órától mindenkit várok sok-sok szeretettel Érden, a szüretek éjszakáján, tessék megérkezni, utána pedig megyek Szlovákiába méghozzá Dunaszerda helyre, ahol egy gokárt pályán fogok játszani, aminek az a neve, hogy DS diszkosi. Ez jó, akkor oda vegyenek egyet, ez fontos, hogy mondjad neki. Na, én egyébként szerdán, csütörtökön és szombaton ugye színezek, tehát Szegedi Ifjúsági Napok, rádió.

teljesen ingyenes, Made in Italy lesz, pizzasütés, minden, ami olasz, gasztronómia, italok, fagyi, és nagyon készülök rá egyébként, egy csomó új olasz bootleget meg remixet csináltam, úgyhogy ezeket mind le fogom majd ott játszani, amit viszont biztosan nem, az az új diszkosi dal, mert hogy az teljesen nemzetközi, ezzel megyünk tovább, jön a Sorry, itt a Rádió.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely bárányatul a nélkül, DJ Junior és jó magam Hanvai PG búcsúzunk ma estére. Sokan kérdeztétek, visszanézhető, ugye bár tessék fókuszálnál a kereskedelmi TV csatornáról volt ma a riport, Imál Angel-el és velem Hanvai PG-vel vissza lehet nézni, tessék csekkolni. Ugye ma elkezdődött a szín, és megyünk csütörtökön, pénteken és szombaton is a színre, pénteken pedig Balatonfűzfőn diszkosít aktivizáció. Szombaton jó magam Hanvai PG Érden és Szlovákiában, Dunaszerdahelyen is várok még mindenki sok szeretettel. Ezzel búcsúzom, és azzal, hogy köszönöm, hogy továbbra is lájkoljátok és bekövetetek a social media felületeimet. Szevasztok!
1: DJ Junior voltam, én már bekezdtem a hétben rendesen, hiszen színen voltam egészen este 9-ig, Hanvai PG vált engem, úgyhogy csak fél évben voltunk itt. Aztán folytatom majd bent az arénában 11-től évfélig. Holnap csak a Rádió Stégen leszek 6-tól 7-ig, mert rólnak föl egyébként, mert Fradi meccs van, utána föl kell érnem, nemzetközi kupa, úgyhogy azt nézem majd meg. Aztán kérem szépen, pénteken balatonig bobozunk, Diszkosít Legends lesz lenne a helyszínen, már este 6-kor kezdünk, úgyhogy korán érkezzetek Balatonfűzfőre, és én onnan megyek a Bogásra, a Hintó völgyébe, ott folytatom, aztán szombaton újra színezek, ugyanúgy duplába, este 8 és 9 között, majd 11-től éjfélig, és vasárnap pedig Made in Italy Budapesten, egy ingyenes rendezvény olasz zenékkel, gasztronómiával és mindenféle piával, úgyhogy hosszú hetem lesz, de itt leszek a Diszkosítban minden este a Rádió Egyen, ma viszont búcsúzom, méghozzá Kiko, Oliver Giacomotto és David Guetta közösével a Prayer-re intu párt mindenkinek, és természetesen holnap este 8-kor újra jövünk, ez volt a Diszkosít itt a Rádió Egyen, szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéi

0: álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész

0: 2026-ban, ebből jövőnképpen kifelé a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött is vele bemutatunk nektek nagyon sok friss 2026-os nyári slágert. Na ezek közül jön megint egy.
1: Így van, Alex Kenji-ről van egyébként egy sztori, én nagyon régóta ismerem őt, és egy line-upban is szerepeltem vele még Győrben, amikor nem volt ekkora neve, és nagyon-nagyon durva, hogy most így közel 6-7 év távlatában pedig itt játszhatom a rádióban. Jön Alex Kenji.

0: Kashmir, Sam Feld és a Pretender a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Ja, mi lesz 10-től?
1: Természetesen jönnek a nagy ágyuk, mint Robin Schulz és Lost Frequencies, aztán természetesen a hologram sem maradhat ki, hiszen sokan kértétek tőlem már az első órában, úgyhogy maradjatok velünk 10 után is.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.

0: Együtt este 10, hello mindenkinek, egy tökéletes nyárestéhez, tökéletes dance és house zenék jönnek a következő egy órában, és ezeket még mindig Jamina válogatja. Hello, Jami!
1: Hello, Geri, így van, üdvözlök mindenkit, ugye?

0: Jamila a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sazamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to The World Is Mine, a radio show on Radio 1.

0: Max Tyler és a You and Me szerda este a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött, aztán Pure Beat is vár még rátok. Ő 11 és éjfél között fog mixelni, és akkor jön megint egy saját dal, egy fantasztikus feldolgozás, amit konkrétan minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamina és Sophie közöse ez a hologram, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön itt a Rádió 1-en.

0: és Jamina után jön is Pure Beat.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World is Mine Radio Show.
1: A Rádió Egyen.

0: mindenkinek, itt vagyunk totál élőben, mellettem mostantól Pure Beat a lemezjátszóknál. Szevasz Pure Beat.
1: Csoki, szevasz a srácok, hello Gerikém.
0: Totál élő a műsor, tudjátok nézni is a YouTube csatornánkon, sőt a rádió egy hivatalos TikTok csatornáján is. SMS és Viber számunk 0623111111. És tenizenék jönnek a következő egy órában is, kezdjük el.
1: Az olasz DJ összehozta a kötelezőt, az egyik rádió egy kedvencet, ez nem más, mint Alex Kenji-tól a Bambolé. Ezzel kezdünk itt a rádió egyen, a World is My Radio Show-ban. This is the World is Mine Radio Show.

0: Kiesza és az I Can Wait a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mellettem élőben Pure Beat a lemezjátszói mögött. Övék a szerda esték, ilyenkor 11 és éjfél között. Szevasz Pure Beat még egyszer.
1: Csak én szevasz, hogy látok el a Gerikem.
0: Augusztus 26-a van a kutyák világnapja. Ölelgessétek meg a kutyusotokat, ha ma még nem tettétek volna meg. Néhány mondatot mondja te gyönyörű kutyusotokról, akinek ma van a születésnapja is.
1: Így van, tehát ő pont a kutyák világnapján született, ő egy kék francia buldog, Csokinak hívják, és hát ő egyébként 2016 decemberre óta van velem, szóval a születése után nagyjából 3 hónapban már meg is vettem a kiskutyust, és azóta velem van, és hát a 10. szülinapját ünnepelt, és azt kell, hogy mondjam, hogy a korához képest nagyon jól tartja magát.
0: Isten éltesse! Nagyon-nagyon-nagyon sokáig éljenek a kutyusok, mert nélkülük sokkal szürkébb, meg furább lenne ez az egész világ.
1: Abszolút,
0: nem?
1: Igen.
0: Úgyhogy minden kutyus éljen nagyon-nagyon sokáig, és legyen boldog, lendülünk tovább.
1: Most érkezzen a német formációtól, a Milk & Sugartól a következő dal, akik 2013-ban készítették az eredeti verziót. Ugye egy venezuelai népdal adta az ikletet erre a dalra, és spanyol nyelven készült. Ugye ez régen azon a címen ment, hogy Canto del Pilón, most a cím most is megmaradt, de ezúttal jó barátom Rick Wayne készítette ezt az átiratot, ami egész nyáron pörgött, zseniális lett, imádjátok a buliban és itt a rádióban is. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Ma is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. Ez a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show, élőben mellettem Pure Beat, a lemezjátszók mögött, a TikTokon és a YouTube-on is élőben megyünk. Pure Beat, egyszer Tátón, amikor zenéltél, még reggel 6:30-kor sem tudtak kirakni minket, már felkelt a nap régen. Üdvözlettel, Viki.
1: Igen, Tátón volt egy szórakozó, ami most már sajnos nincs nyitva, és minden évben én zártam, én voltam a kilépő, és hát ott mindig olyan buli kerekedett, ugye a záró buli miatt, hogy ott reggel 6:30, 7:30, 7:00-ig még minden ki ott a nap felkeltébe csápolt. Tehát ezek a hatalmas élmények amúgy, azt kell, hogy mondjam.
0: Abszolút. Mindig kíváncsi voltam arra, hogyha afterre mész fellépni, akkor te előtte alszol, tehát kipihenve érkezel meg, vagy egy másik buliból mész az afterbe?
1: Hát természetesen egy másik buliból, tehát arra nincs időm, hogy hazamenjek és lefeküdjek, ugye, mivel az after reggel 9-ig tart, és én általában ilyen reggel 6-7-re szoktam vidékről visszaérni ugye Budapestre, az after Budapesten van, így hát én onnan egyenesen megyek az after helyszíre. Annyi szokott lenni, hogy néha, ha úgy jön ki a lépés, akkor sajnos várnom kell egy órát, az annyira nem jó, mert akkor ugye már így nagyon-nagyon átesel, de én általában úgy szoktam kérni magamat a kezdésekre, hogy pont kiszámolom, hogy amikor visszaérek Pestre, akkor ilyen 6:30-kor egyből be tudjak kezdeni.
0: Ha kérdeznétek, Pure Beat-től megtehetitek, 0-23-111-111, jön a finálé, egy jó erős utolsó 10 perc.
1: Így van, és hát akkor hölgyek, urak, jöjjön a 2017-ben megjelent No One dalom második újra dolgozása. Ugye nyár elején, június 2-án érkezett az első verzió, a Summer Remix, ami ugye nagyon jól teljesített, ugyanis 2 hónap alatt közel 800 000 megtekintés van a dalon, szóval mondhatjuk, hogy jó volt az ötlet, egy igazi nyári, könnyed, kocsiban hallgatható és buliban is jól működő verzió lett, és ahogy ígértem, a nyár végén, azaz múlt héten kihoztam az afterosabb verziót, és hát itt már közelítünk a közel 100 000-es megtekintéshez, ezt is köszönöm. Nyilván ez a verzió már egy kicsit komolyabb hangvételűre sikerült, ez egy kicsit már inkább klub kompatibilisebb. Ez a 2026-os Special After Remix, amit már is mutatom, először itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Csak is veletek most! At the turntables now.

0: volt a Heart Like Mine a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Ezzel zártunk ma, és akkor Pure Beat, neked is a fókusz a héten Szegeden a színen.
1: Így van, ugye holnap még jövök ide hozzátok a Live Mixbe délután 5-től 7-ig, és utána pedig hát nem hamar, inkább úgy mondom, hogy későn, mert ugye 4-től 5-ig én fogom zárni a Radio Stage-et.
0: És ez nagyon jó zárás lesz, ajánljuk mindenki figyelmébe, hogy Szegeden is hazai a hozás körzetében. Így van, úgyhogy folytatás nálunk itt a Rádió 1 Budapesti stúdiójában holnap délután 5-től.
1: Így van, köszönöm, hogy itt lettem, szép estét, sziasztok!
0: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most... Magyarország leghosszabb

1, csak igazi mai sláger megy, és a buli ezekben a percekben is zajlik a Szegedi Ifjúsági Napokon, most már a Rádió 1 arénában, ugye két helyszínen vagyunk jelen, Szegedi Ifjúsági Napokon egészen szombatig, az egyik az a Rádió 1 stég, délután 5-től este 10-ig, aztán durvul a buli. Na, azok most már ezek a percek, a Rádió 1 aréna, ahol gyorsan megnéztem, minden este 11 órától indulnak a DJ-szettek, és egészen kifulladásig is reggel 5-ig szólnak az igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az az énekesnő, akit mi nem olyan régen ismertünk meg, a Get Lucky című dalának köszönhetően, de hazájában, Németországban már régebb óta tart az ismeretség, mert mindössze 14 éves volt, amikor 2017-ben elindult a német The Voice Kids tehetségkutató műsorban, és a tehetségének köszönhetően egészen a döntőig menetelt. Ez indította be a zenei karrierjét. Loi, David Puentes, Golden Summer, ezt hozom most.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szucolunk át, ez pedig a Rádió 1 Aréna. Itt 11 órától indulnak a bulik. Most azt a Metzger Vikit hozom, aki a szerdai nap egyik fellépője. Egyébként jellemzően a diszkósítás srácok szokták nyitni az arénában a DJ-szetteket. Ez a jól lesz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Switch Disco, Sam Felt, Rehab és a Sleep Tonight, ezt hozom most. DJ producerek, mindannyian, ugye a Switch Disco is természetesen mashup DJ-kről van szó, meg producerekről, és hát a szeptember közelettével náluk inkább a pihenős időszak érkezik, mégiscsak DJ-kről van szó, ugye a nyár az az abszolút bulizás náluk, és augusztus 18-ával hivatalosan is lezárták a nyári szezont, egy posztban pedig megköszönték mindenkinek, hogy elmentek a bulijaikra az idei szezonban. Ezt magunkra is vettem részben, mert hogy velünk kezdték a nyarat. A születésnapi fesztiválunkon a Switch Discóval is bulisztunk. Ez a Sleep Tonight.

és David Guetta például, és a közös dal a Save Me Tonight. Valószínűleg ezt is játszotta a héten a DJ setjében a jó Guetta, és múlt héten volt a fellépés a Lisszabonban, Portugáliában, szóval 40 ezer ember előtt lépett fel, és ez egy rekord. Ennyien még nem voltak kíváncsiak DJ setre Portugáliában. Az már majdnem egy DJ Oti koncert. A Szigetesre gondolok, ugye ott 65 ezer ember csápolt egyszerre, ez most nem tudott nem eszembe jutni. Jennifer Lopez, David Guetta és Save Me Tonight. Ezt azon most a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.